0: nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Azaz egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért, testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére, és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét, és egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor ez számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutás nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül mondják ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, hogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meg lett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért, mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoldották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bujdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: kérem, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, ő nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor a számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutásra nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Chance.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyamat.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz, és környékez, ami tapad ránk, és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket, és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek, nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálások. És ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Mindenkinek friss, vidám, Isten szeretetével teli szép reggelt kívánok. Egyik reggel a 19. Zsoltárt olvastam, és a 6. versnek az egyik részén megakadt a szemem. Az van ott megírva, hogy örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Előtte így pont ki voltam akadva egy-két dolgon, és akkor gondoltam, hogy jobb, hogyha kinyitom a Bibliát, és elkezdem olvasni Istennek a beszédét. És egyből megérintett, amit itt láttam, hogy Isten azonnal adott megoldást arra a helyzetre, amiben voltam. Azt mondta nekem, hogy ez én életpályám olyan, amiben én hős vagyok, hogy ő hősnek teremtett, és elkezdtem ezen gondolkozni. Rögtön tudtam, hogy Isten azt akarja, hogy megváltoztassam a gondolkozásmódomat arról, hogy ő hogyan gondolkozik az én életpályámról, az én életemről, és így elkezdtem ezen járatni az agyam, hogy mit jelent azt, hogy hős vagyok, és hogy a hős miért örvend, hogy futhatja a pályáját, és utána néztem is, hogy mit jelent a hős, mi ennek a definíciója. Hős, halálra is elszánt vitéz katona, csodálatos tetteket véghez vívő személy, bátorságával, helytállásával példamutató ember. És rögtön levetítettem a saját életemre, és hogy Isten ilyennek hívott el az én életpályámban. És rájöttem arra, hogy Isten ilyennek lát engem, és Isten ilyen embernek hívott el engem. Nem, az életemet nem úgy kell megélnem, mint egy áldozat, nem arra hívott el, hogy az egész életemet végig szenvedjem, hogy milyen rossz nekem, hogy napról napra épp, hogy csak túléljem, és hogy valamilyen szinten meg tudjam tartani az örömömet, és hogy fáradt legyek, és belefáradjak a harcba, hanem ő azt mondta rólam, hogy én hős vagyok. Én egy olyan vitéz katona vagyok, aki harcolok, aki győztes vagyok, aki csodálatos tetteket végzek véghez az ő kegyelméből, az ő természet feletti ereje által, és aki bátor vagyok, aki török előre, aki példamutató vagyok, és egy hős pont ezért, mivel az életét nem egy szenvedésnek látja, egy hős az nem azon gondolkozik, hogy milyen rossz neki, és hogy tud ebből kikecmeregni abból a szituációból, amiből van. Egy hős azon gondolkozik, és olyan hozzáállása van, hogy igen, hogy futom a pályám, hogy török előre, hogy bátor vagyok, hogy csinálom, és örül ennek, örül a harcnak, örül annak, hogy győztes lehet, és örül annak, hogy futhatja azt a pályát, amit éppen fut. És én is így nem a körülményeimnek vagyok az áldozata, és ezért nem siránkoznom kell, és nem sajnálnom magamat, és nem keseregnem, hogy milyen rossz nekem, hanem az én életem is egy olyan pálya, amit én hősiesen, bátran és győztesen megfutom. És hogyha így nézem az életet, akkor az életemet, akkor a számomra öröm. Öröm az, hogy folyamatosan török előre, harcról harcra, a cél felé megyek. És ezekben a harcokban győztessé tett engem Isten. És én egy hős vagyok. És mivel hős vagyok, ezért győztes vagyok, mivel hős vagyok, ezért erős vagyok, mivel hős vagyok, ezért bátor vagyok, mivel hős vagyok, ezért az egész életemet tudom így nézni. És hogyha elkezdek így gondolkozni az életemről, akkor sokkal kitartóbb tudok lenni. És az előttem lévő akadályokat is tudom örömmel nézni, még hogyha először első nekifutásra falba is ütközök, első nekifutásra nem sikerül, akkor sem elcsüggedek, hanem azt látom, hogy Isten engem hősnek teremtett arra, hogy arra teremtett, hogy boldogan, örömmel, erővel telve hősként megfussam ezt az akadályt is, és ezt is legyőzzem. És ami ehhez még nagyon fontos, az a Galata 2:20, ahol az van megírva, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez nagyon fontos eleme ennek az egész pályafutásnak is, mert ahogy élem az életemet, és keresztül megyek ezeken a harcokon, nem azért vagyok hős, mert a saját céljaimat elérem, hanem azért, mert nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. Az ő céljaiért küzdök, az ő akarata az én akaratom, az ő szíve vágya az én szívem vágya, és mindez ezért lehetséges, mert igen, kihozom magamból a legtöbbet, de a célom nem az, hogy én elmondhassam azt életem végéig, hogy igen, kihoztam magamból a legtöbbet, hanem mivel Isten céljaiért küzdök, ezért kihozom magamból a legtöbbet, és ezért ezt meg tudom tenni. Ki tudom az ajándékaimból is hozni a legtöbbet, az életemből is a legtöbbet, de ezt mind azért vagyok erre képes, mert nem önző vagyok, nem a saját dicsőségemet akarom mutogatni, hanem azért, mert Istennek céljáért küzdök én is, ahogy az a terv, amit ő elkészített az életemre, az megvalósuljon, hogy egy alkalmas eszköz legyek ez alatt az életpálya alatt is az ő kezében. Szóval bátorítok mindenkit ma is arra, hogy ezt a mai napot is lássátok így, lássátok örömmel, hogy bármi nehézség jön elétek, ti abban hősök vagytok, és ne engedjétek magatoknak, hogy keseregjetek, vagy ne engedjétek be az önsajnálatot, hanem bátran és Istennek örömével, erejével nézzetek a mai nap elé is, és meg is határozzátok el magatokat arra, hogy Istenre néztek folyamatosan, az ő tervére, az ő akaratára, és az ő céljai felé futtok ma is győztesen. Ha gondoljátok, mondjatok utánam egy imát. Hálás vagyok, mennyi apukám, az életemért. Hálát adok neked a tervedért, amit elkészítettél nekem. Hálás vagyok, mert hősnek teremtettél, mert győztesnek teremtettél. Megvallom, hogy elkötelezem magam arra, hogy úgy fogok gondolkozni az életemről, ahogy te gondolkozol róla. Nem engedek be az életembe semmiféle keserűséget, önsajnálatot, hanem örömmel fogom megfutni ezt a napot is. Teljes bennem Jézus Krisztus, és nem én élek többé. És kérlek, adj kegyelmet, hogy a mai nap során se veszítsem el egy pillanatra se a célt, hogy folyamatosan tudjak rád nézni.
1: Amen. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit állhat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden elöljárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak a lábaim. Kis hiaj lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten? És van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék. Oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
0: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: of Australia.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 74. Zsoltár, Asszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lép föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat egy gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel, szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dúljuk fel őket mindenestől. Fölgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza. A nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne felejtkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen növekszik.
1: A 74. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: következő építő kocka, amiről tudnunk kell és beszélnünk kell, az a család.
1: And so Amanda, when she spoke about the marriage,
0: tehát amikor Amanda a házasságról beszélt,
1: she gave you what in the business world we'll call a job description.
0: Akkor azt mondta el, amit az üzleti világban úgy hívunk, hogy munkaköri leírás.
1: So you could understand what you have to do.
0: Hogy értsétek, hogy mit kell csinálnotok.
1: Are we going to give you a job description for the family?
0: Most a családdal kapcsolatos munkaköri leírást fogjuk elmondani.
1: And the only two roles that you have to do.
0: A két szerepkör, amit be kell töltenünk, csak kettő van.
1: So Mandy spoke on the godly marriage.
0: Tehát ugye van az Isten szerinti házasság.
1: And I'm now going to talk on equal and opposite. Equal and opposite.
0: Tehát most az egyenlő és ellentétesről fogok beszélni.
1: And then I'm going to talk on values and principles.
0: És utána az értékekről és alapelvekről.
1: Those two together, all right?
0: Erről a kettőről együtt.
1: That's the mixture that we're going to make now.
0: Tehát ezt a keveréket fogjuk most kitárgyalni.
1: Most importantly, we want you to understand that God works on the principle of a covenant.
0: Nagyon fontos megértenetek, hogy Isten szövetségben működik.
1: And a covenant is something that has boundary stones.
0: A szövetségeknek vannak határkövei.
1: And each one of these topics that we're talking about is a boundary stone. It's a cornerstone.
0: És minden dolog, amiről mi beszélünk, egy-egy sarokkő vagy határkő.
1: And the importance to remember is if you don't have one of these stones in your life.
0: És arra fontos emlékeznünk, hogy ezekből a kövekből valamelyik nincs meg az életedben.
1: Then what you have is a hole in the wall.
0: Akkor luk van a falban.
1: And the enemy can come into your family.
0: És az ellenség bejöhet a családodba.
1: And can destroy the children.
0: És tönkreteheti a gyerekeket.
1: And so if it's your goal to have godly children.
0: Tehát hogyha Isten szerinti gyerekeket akarsz.
1: Then it's important that we're going to go back and we're going to fill up all of these boundary stones. We're going to make sure they're correct. They're built up again.
0: Akkor fontos, hogy visszamenjünk mint egy az utunkon, és minden határkövet, ami elmozdult, újra visszategyünk a helyére, tehát minden fel legyen építve.
1: And so the first one I want to talk about is the role of the husband and the wife.
0: Tehát először is a férj és a feleség szerepéről szeretnék beszélni.
1: And we live in a world where there's a changing set of values.
0: Olyan világban élünk, amelyben mindig változnak az értékrendek.
1: There's a whole lot of thinking about same-sex marriages.
0: Nagyon sokat gondolkodnak mostanában és beszélnek az azonos neműek házasságáról.
1: About living together.
0: Az együttélésről.
1: And about gender-neutral children.
0: És a nem semleges gyerekekről.
1: And so we're scared to tell a child that he's a boy or she's a girl.
0: Tehát most már félünk megmondani egy gyereknek, hogy ő fiú vagy lány.
1: Because we're so scared of the human rights and the constitutions of our country.
0: Mert annyira félünk, hogy az emberi jogok következményeitől, meg az országaink törvényétől.
1: And those are ungodly principles that we are facing outside in the world today.
0: Kint ma a világban Isten ellenes alapelvekkel kell szembenéznünk.
2: Sorry, I just want to add something here.
0: Csak szeretnék hozzátenni valami.
2: I've just ministered in Germany.
0: Most szolgáltam Németországban.
2: And they are facing a huge challenge now.
0: És ők jelenleg egy nagyon nagy kihívással néznek szembe ott.
2: They are now starting to teach the little children.
0: Mert most azt kezdik tanítani a kisgyerekeknek.
2: That you don't have a gender.
0: Hogy igazából nem meghatározó, hogy milyen nemű vagy.
2: Everything is neutral.
0: Minden semleges.
2: Not a boy or a girl.
0: Tehát nem így van ez, hogy ez lány, ez meg fiú.
2: You decide whatever you want to be.
0: Hanem döntsd el, mi szeretnél lenni.
2: No gender.
0: Nincsenek nemek meghatározva.
2: This is really a problem for the church.
0: Ez egy nagyon komoly probléma az egyháznak.
2: And I don't know how far it's developed in your country.
0: Nem tudom, hogy a ti országotokban mennyire haladt ez előre ez a téma.
2: But this is really something that we are facing worldwide.
0: De világméretekben most ezzel nézünk szembe.
2: And so the minute you remove the sexuality, your gender.
0: Tehát amint eltávolítod a nemed azonosságát az életedből.
2: Then you have people that don't know who they are.
0: Akkor ugye létrejönnek olyan emberek, akik nem tudják, hogy ők kik.
2: There's no identity.
0: Nincs identitás érzésük.
2: And so a lot of children are being born today.
0: Tehát ma nagyon sok gyerek születik.
2: That have double sexual organs.
0: Akiknek kettős nemi szerveik vannak.
2: Male and female.
0: Tehát vannak női és férfi szerveik is.
2: And so what the governments have done.
0: És akkor a kormány azt csinálja.
2: It is easier just

0: to change that little baby into a little girl. So medically in the operation, they will remove that which looks like the boy.
1: Tehát ilyen módon műtétileg eltávolítják a fiúkhoz hasonló szerveket.
0: And so that child will then grow up believing I'm a little girl.
1: És akkor úgy nő fel a gyerek, hogy lánynak gondolja magát.
0: But there's such confusion in the bloodline.
1: És nagy zűrzavarok jönnek be a vérvonalakba.
0: Now, I've spoken to you about generational curses before.
1: Már régebben beszéltem a generációs átkokról.
0: And this is why we're having all this confusion now.
1: És most ezért van mindez a zűrzavar.
0: That the original picture that God gave us in the Garden of Eden.
1: Az az eredeti kép, amit Isten az Édenkertben adott nekünk.
0: Is now confused.
1: Most már összezavarodott.
0: We don't know who we are.
1: Nem tudjuk, hogy kik vagyunk.
0: And so children are born with this confusion.
1: És ilyen zűrzavarral a fejükben születnek meg gyerekek.
0: And so it's something that the church, we will have to get answers from the Lord.
1: Nekünk az egyháznak válaszokat kell kapnunk az Úrtól ezzel kapcsolatban.
0: And we have to stand with what the word says.
1: És ki kell állnunk amellett, amit a Biblia mond.
0: But it is a real problem.
1: De ez egy valós probléma most.
0: And so the professor, I had a meeting with a professor in Germany.
1: Németországban találkoztam egy professzorral,
0: who is making a stand against this neutral gender identity.
1: Aki kiáll ez ellen a nemileg semleges témával kapcsolatban.
0: And
1: ez ellen kiáll.
0: He's asked me to please work out teaching so that we can stand together.
1: És arra kért, hogy dolgozzak ki egy tanítást erről, hogy közös platformon tudjunk állni.
0: So this is a real problem in our time.
1: Tehát ez a mi időnkben egy komoly probléma most.
2: So now we got to go even faster. You.
1: Akkor most már még gyorsabban kell hallgatnotok.
2: All right. And so one of the other things that we're facing as a church today is something called human rights.
1: Egy másik dolog, amivel most szembe kell néznünk az egyházban, az az emberi jogok kérdése.
2: It is the most disastrous, insidious teaching that has come.
1: Ez az egyik legpusztítóbb tanítás, ami most bejött a képbe.
2: This is absolute Greek-minded thinking.
1: Ez kifejezetten a görög gondolkodásmódból származik.
2: You see, in God's word, there's something called equality.
1: Tudjátok, Isten beszédében ott van az egyenlőség.
2: There's something called fairness.
1: Tehát ott van sportszerűség.
2: But there's also the concept of consequence for things that happen.
1: De ugyanakkor olvasunk arról is, hogy az eseményeknek következményeik vannak.
2: And with this concept of human rights, we find that people take rights to themselves, or they get allocated rights.
1: És itt az emberi jogok témájában azt látjuk, hogy emberek maguknak tulajdonítanak bizonyos jogokat.
2: But they don't want to live with the consequences of those rights.
1: De nem akarnak együtt élni, vagy megfelelni a jogokkal együtt járó kötelességeknek, vagy következményeknek.
2: And so if you go into the world outside there, the definition of what is called a family.
1: Tehát, hogy az ember kinéz a világba, akkor nekik is van egy meghatározásuk a családról.
2: Is very different from what the Bible talks to.
1: De az nagyon más, mint amit a Biblia mond erről.
2: So remember, I've described four or five different things.
1: Tehát leírok 4-5 különböző dolgot.
2: That the world defines as a family.
1: Amit a világ családnak nevez.
2: Or the plumb line of what a family is.
1: Hogy mi a mérő zsinóról, zsinór mérték a családhoz.
2: But God's word gives us only two definitions of a family.
1: De Isten csak két dologgal határozza meg a családot.
2: Let me step one step back. Amanda spoke about the marriage.
1: Egyet visszalépek, Amanda beszélt a házasságról.
2: One of the consequences of marriage is babies.
1: Ugye a házasság egyik következménye a gyerek. Okay.
2: You need to have a baby before we can have a family, all right? So.
1: Mert mielőtt családnak lehetne gyereket nevezni, kell, hogy gyereketek legyen.
2: The baby part was in Amanda's talk this morning. In your talk this morning, in the marriage talk.
1: Igen, benne volt ez a házasságról szóló előadásban ma délelőtt.
2: So I'm assuming that you are a husband and a wife and you have a child.
1: Tehát feltételezem, hogy férj és feleség vagytok, és utána lesz gyereketek.
2: And so what does the word of God really say?
1: De mit mond igazából Isten beszéde?
2: The first thing is God created man and female.
1: Az egyik az, hogy Isten férfinak és asszonynak teremtette az embert.
2: In marriage two become one.
1: A házasságban a ketten egyé lesznek.
2: It's very important for you to look and think back. In the Garden of Eden.
1: Nagyon fontos visszatekintenünk az Édenkertjébe.
2: God creates mankind.
1: Ahol Isten megteremtette az embert, mint fajt.
2: And he says that male and female.
1: És azt mondja, hogy férfivá és nővé teremtette.
2: And then he separates Adam and Eve into two separate bodies.
1: És utána ugye Évát és Ádámot két testbe helyezi el.
2: Remember when God said, "Let us make man in our image"?
1: Emlékezzetek arra, hogy amikor Isten azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi hasonlatosságunkra, képünkre.
2: He spoke over the mankind, the one.
1: Akkor ezt az egyes számú emberiségről mondta, mint fajról.
2: And so the reality is when a husband and a wife come together.
1: Tehát az a helyzet, hogy amikor egy férj és egy feleség összejön.
2: In marriage.
1: A házasságban.
2: It's almost as if two halves are joined again.
1: Ez majdnem olyan, mint hogy a két felet összeraknának egyé.
2: And it's only when you have the two halves joined in God's image.
1: És csak amikor ez a két fél összeáll Isten képmásává.
2: That you have the full extent of God's power and His glory.
1: Akkor tudjuk megélni Isten erejének és dicsőségének a teljességét.
2: And so this is one, we come together to make up the image of God.
1: Ezért, amikor összejövünk, akkor Isten képmása kialakul bennünk.
2: It's as a unit that Adam and Eve were called to guard the garden.
1: Tehát Ádámot és Évát Isten egy egységként hívta el a kertbe.
2: Now what the world has done?
1: Mit csinált a világ?
2: Is they've delegated roles and responsibilities.
1: Az, hogy kiosztott bizonyos kötelességeket és feladatköröket.
2: To the man.
1: A férfinak.
2: And to the woman.
1: És a nőnek.
2: And so instead of seeing a marriage as oneness.
1: Tehát a házasságot nem a maga egységében látjuk.
2: We hear that there are jobs that a male must do.
1: Hanem azt tudjuk, hogy vannak a férfinak feladatai.
2: And we hear that there are jobs that a female must do, a wife must do.
1: És akkor vannak feladatok, amiket a nő végez el.
2: And we start talking about something called a helper.
1: És akkor elkezdünk a segítőről beszélni.
2: And so the Bible says that we are one.
1: Tehát a Biblia azt mondja, hogy egyek vagyunk.
2: And so this is my first principle to you.
1: Tehát ez az első alapelve, amit szeretnék elmondani nektek.
2: If you want to have godly children,
1: hogyha Isten szerinti gyermekeket akartok,
2: you need to recognize each other as equal,
1: akkor egymást egyenlő félként kell elfogadni, miközben ellentétei is vagytok egymásnak.
2: You see, because God took the male part out of the mankind and put it into Adam.
1: Mert ugye Isten fogta az emberi lénynek a férfiúi részét, és beletette Ádámba.
2: And he took the female part and he put it into Eve.
1: Tehát fogta a női részeket, és beletette Évába.
2: They are equal.
1: De egyenlők egymással ők ketten.
2: And they're opposite.
1: És ellentétesek is.
2: So if you haven't got a marriage partner yet,
1: tehát hogyha még nincsen házastársad,
2: and you're praying for your partner,
1: és imádkozol egy házastársért,
2: then please don't ask God for someone that looks like you.
1: Akkor kérlek, ne olyan valakit kérj, aki úgy néz ki, mint te.
2: Because you're not going to have an opposite.
1: Mert mindenképpen ellentétet kell kapnod.
2: All right, so there's a lot of teaching about the role of a woman as a helper.
1: Tehát sok tanítás van arról, hogy a nőnek a szerepe a segítés.
2: And unfortunately, this is a very poor translation.
1: De sajnos ez egy elég gyatra fordítása a helyzetnek.
2: You see, the word helper is a lower down job.
1: Tudjátok, a segítői feladatkör az egy kicsit ilyen lekezelő megközelítés.
2: See, if there's a problem with electricity today, you're going to phone an electrician.
1: Hogyha ma a villanyal lenne valami probléma, akkor egy villanyszerelőt hívnátok.
2: And he's going to come in here with his helper.
1: És akkor ő jönne ide a segítőjével.
2: And the helper is going to carry the toolbox.
1: És akkor a segítő hurcolja a szerszámosládát.
2: And he'll tell the helper, go fetch, go fetch.
1: És akkor ő küldözgeti a villanyszerelő, hogy most hozd ide ezt, meg hozd ide azt.
2: But the helper doesn't fix electricity.
1: De nem a segítő javítja meg az áram, a villanyt.
2: So do you understand this word helper makes a differentiation?
1: Tehát ez egy ilyen hátrányos megkülönböztetés, ha valaki segítő, vagy nem.
2: It doesn't make us equal.
1: Ettől már nem egyenlő a két ember.
2: So now if I tell you that, then you realize there's something wrong with this word helper.
1: Tehát, hogyha most azt mondom nektek, hogy ébredjetek rá, hogy ezzel a szóval, hogy segítőtárs valami baj van.
2: If I go back to the image of one man being broken into two bodies.
1: Mert ugye vissza kell térnünk az eredeti helyzethez, hogy egy ember volt, akit két testbe helyezett el Isten.
2: And unfortunately with this we have this typical stereotype now that comes.
1: És sajnos most már egy ilyen sztereotípia, egy ilyen átlagosítás általánosítás bejött ebbe a képbe emiatt.
2: And we always talk about someone who is less than us.
1: Mert ilyenkor valaki olyanról beszélünk, mint segítőtársról, aki kevesebb nálunk.
2: And within that concept, a very dangerous teaching comes.
1: És ezzel a megközelítéssel egy nagyon veszélyes tanítás is bejön.
2: Is there a measure of control?
1: Hogy van egy bizonyos mértékű irányítás valakinek a kezében.
2: A measure of submission.
1: És akkor a másik oldalon egy bizonyos mértékű alávetettség.
2: Now I'm not going to spend a lot of time. That word up there is the real Hebrew word that's used in the Bible.
1: Nem akarok ezzel sok időt tölteni, ez a szó itt az eredeti héber szó, ami a Bibliában van erről.
2: And look at the proper translation.
1: Nézzétek meg a jó fordítást.
2: If you go to Israel today,
1: hogyha ma elmentek Izraelbe,
2: and you see one of those little girls,
1: és van egy ilyen kislány,
2: just so high,
1: aki ekkora,
2: and she's got a gun just so high,
1: és van egy ilyen magas puskája,
2: and you ask her if she's a helper,
1: és ha megkérdezed őt, hogy ő segítője,
2: she'll hit you.
1: Akkor behúz neked egyet.
2: But if you ask her if she's power and strength,
1: de hogyha azt kérdezed, hogy ő erő-e,
2: she'll tell you you're good.
1: Akkor azt mondja, hogy ezt jól mondtad.
2: So don't make the mistake.
1: Tehát ne hibázzatok ebben.
2: Don't make the mistake. They
1: ne
2: know what to do.
1: Ők tudják, hogy kicsodák.
2: So this phrase translated as helper really means an opposite.
1: Tehát igazából ez a szó, hogy segítőtárs, jelenti azt, hogy ellentéte valakinek.
2: But someone that will strive with you.
1: De olyan valaki, aki veled küzd együtt.
2: Now think about the attributes of a man.
1: Gondoljunk végig a férfiak tulajdonságait.
2: The man is the one that'll go out and farm. He'll do things, he'll make things, he'll develop things.
1: A férfi az, aki kimegy a farmra, műveli a földet, megalkot, létrehoz dolgokat.
2: And within the woman there's the attributes of nurturing and caring.
1: A nőben pedig ott van a táplálásnak, a gondoskodásnak a tulajdonsága.
2: So if you as a woman marry a man that's nurturing and caring,
1: tehát hogyha te, mint nő, férjhez mész egy olyan férfihez, aki ilyen tápláló és ilyen gondoskodó típus,
2: then you have two caring people that don't do anything.
1: Akkor van a családban két ilyen gondoskodó ember, aki nem végez el semmit.
2: God never intended the woman to be an assistant.
1: Isten soha nem azt akarta, hogy a nő az egy ilyen segéd legyen.
2: Always intended her to be power and strength.
1: Hanem mindig azt akarta Isten, hogy a nő erő legyen.
2: Appreciate her.
1: Értékeld őt.
2: If she comes in opposition to one of your thoughts.
1: Hogyha a valamelyik gondolatoddal a feleséged szembeszáll.
2: Or plans.
1: Vagy valamelyik terveddel.
2: There's probably a good reason for it.
1: Akkor valószínűleg jó oka van rá.
2: There's probably something wrong with your plan.
1: Akkor valószínűleg valami baj van a terveddel.
2: So stop and think again.
1: Tehát egy kicsit állj meg és gondolkodj el rajta.
2: And so the question is, I must look at my wife as equal and opposite.
1: Tehát felmerül ez a kérdés, hogy tehát úgy kell látnom a feleségemet, mint aki egy velem egyenlő ellentétem.
2: Why is this important?
1: Miért fontos ez?
2: You see, if you go into a family with children.
1: Hogyha ugye egy gyerekekkel tűzdelt családban vagyok.
2: They will very quickly work out which one is the softer one.
1: Akkor nagyon gyorsan ki kell válogatni, hogy ki a lágyabb.
2: And then they're going to come to me and say, can I go and play?
1: Oda jön hozzám a gyerek, azt mondja, elmehetek játszani?
2: And I'm going to say, what did mommy say?
1: És akkor megkérdezem, mit mondott anyád?
2: And they're going to say, she said it was all right.
1: Azt mondja, hát anya azt mondta, hogy mehetek.
2: And I'm not going to check with her.
1: De én nem kérdezem meg az anyukáját.
2: And I'm going to say, it's fine, go play.
1: Azt mondom, akkor jó, akkor menj játszani.
2: When I walk in the home, I get a big fight. Why did I let the children go and play?
1: És aztán hazamegyek, és jól leszúr a feleségem, hogy miért engedtem el a gyereket játszani.
2: They understand how to divide and rule.
1: Nagyon jól tudják a gyerekek, hogy kell megosztani és uralkodni.
2: Children instinctively know which parent will give them sweets.
1: A gyerek ösztönösen tudja, hogy melyik szülőtől fog édességet kapni.
2: And which will want to have him eat organic sandwiches.
1: És melyik akarja majd, hogy organikus szendvicset egyen.
2: In our family, I'm the one with the sweets.
1: A mi családunkban én vagyok az édességes.
2: My son used to get this pocket of homemade bread and all sorts of fancy food that he had to eat at school.
1: Ugye a fiam, amikor iskolába járt, akkor mindig kapott egy ilyen csomagot, a ház otthon sütött kenyérrel és egyéb jópofa dolgokkal, amiket meg kellett enni neki.
2: And when he got to school, he went to the other boys and he sold it for chocolates and for peanut butter sandwiches.
1: És amikor odaért az iskolába, akkor ezt a kaját eladta a többi fiúnak édességért és magyarul vajas kenyérért.
2: I'm making light of it, but what I want you to understand is children know how to divide and rule.
1: Tehát most kicsit ilyen könnyedén vettem ezt, de az a lényeg, hogy tudnotok kell, hogy a gyerekek tudják,
2: and
1: hogyan kell megosztani és uralkodni.
2: And so it's essential that you and your wife have to acknowledge each other as equal.
1: Tehát létfontosságú, hogy a feleséged és te úgy lássátok egymást, mint egyenlő felek.
2: There has to be equal authority.
1: Tehát egyenlő tekintélyetek kell, hogy legyen.
2: Equal opportunity.
1: És ugyanolyan lehetőségek kell, hogy legyenek a kezetekben.
2: Let me give you another practical example. The church turns around and says, the father should do the discipline.
1: Tehát ugye akkor még egy dolgot erről elmondok, azt mondja az egyház, hogy az apának kell fegyelmeznie.
2: I say, in some circumstances, yes.
1: Én azt mondom, hogy bizonyos körülmények között igen.
2: But in others, no.
1: De vannak helyzetek, amikor nem.
2: You see, if something happens this afternoon at 12 o'clock.
1: Tudjátok, hogyha ma délben történik valami.
2: When the children have just come home from school.
1: Amikor a gyerekek éppen hazajöttek az iskolából.
2: And they do something naughty at home.
1: És otthon csinálnak valami pajkosságot.
2: And my wife sees it.
1: És a feleségem látja ezt.
2: Then she knows what the circumstances are.
1: Akkor ugye ő ismeri a körülményeket.
2: She knows exactly what happened.
1: Pontosan tudja, mi történt.
2: And she must draw on the manly strength, her understanding of what I would do.
1: És akkor neki a férfiúi erőből kell merítenie, tudván, hogy mit csinálnék én abban
2: a helyzetben. And she must apply discipline.
1: És neki kell a fegyelmezés végrehajtania.
2: You see, if it comes to me when I get home this evening.
1: Tudjátok, hogyha nekem mondják ezt el, amikor este hazamegyek.
2: And my wife comes before the court case and she said, no, my son did this.
1: Ugye oda jön a feleségem és azt mondja, hogy fiunk ezt csinálta.
2: Then I ask him what his side of the story is.
1: Akkor megkérdezem a fiút, hogy ő hogy látta a helyzetet.
2: And he gives me another version.
1: Akkor ő elmondja az ő változatát.
2: Now who do I believe?
1: Akkor most kinek higgyek?
2: You see, the Bible says I can only judge if I have two witnesses.
1: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy csak akkor ítélhetek, ha két tanú van.
2: And so my wife is going to be very cross with me in a minute. My wife.
1: Tehát a feleségemmel elég nagy ellentétben leszünk egy pillanaton belül.
2: Because she doesn't have another witness.
1: Mert neki nincsen másik tanúja.
2: I'm going to have to declare him innocent.
1: Tehát ártatlannak kell a fiút nyilvánítanom.
2: You see the example I'm trying to do?
1: Látjátok, hogy mit akarok ebből a példából kihozni?
2: So when we say opposite and equal,
1: tehát amikor azt mondják, hogy ellentétes egyenlő,
2: we realize that we're going to look at things from different points of view,
1: akkor belátjuk azt, hogy mi különböző szempontokból látjuk ugyanazokat a dolgokat,
2: but we need them.
1: De szükségünk van a másik nézetére.
2: So I seldom have a heart for emotions.
1: Tehát én ritkán vagyok nagyon érzelmes.
2: And I will not really see if my children have heartache or sad.
1: Nem igazán veszem észre, hogyha a gyerekeim szomorúak vagy fáj a szívük.
2: And that's when she must step up and take the pearl.
1: És ilyenkor kell a feleségnek, az anyának színre lépni és cselekedni.
2: And so please do not consider your wife a helper.
1: Tehát kérlek, ne lássátok a feleségeteket segítőnek.
2: But make her opposite and equal.
1: Hanem kezeljétek őt veletek egyenlő ellentétként.
2: God designed our attributes to work in unity with each other.
1: Isten úgy tervezte, hogy a tulajdonságaink egymással összhangban működjenek.
2: And for me to be supplemented by my wife.
1: Hogy engem kiegészítsen a feleségem.
2: In order for us.
1: Ahhoz, hogy.
2: To build a safe family environment.
1: Kiépítessünk egy biztonságos családi közeget.
2: And deal with the challenges of life.
1: És el tudjunk bánni az élet kihívásaival.
2: And this is the crux of the story.
1: És a trükk a történetben az, vagy az a lényeg a történetben.
2: When Amanda and I are operating equally.
1: Hogy amikor Amanda és én egyenlő módon cselekszünk.
2: And in unity.
1: És egységben.
2: For the first and only time.
1: Az első alkalommal.
2: We will operate in the full potential.
1: Tehát ez az első eset, amikor a lehetőségek teljességében cselekszünk.
2: Of the image of God.
1: Amelyek Isten képmásában rejlenek.
2: God's put potential in me.
1: Tehát Isten helyezett el belém lehetőségeket.
2: But on my own I can only ride 50 kilometers.
1: De én magam csak 50 kilométernyire tudok eljutni.
2: And the same with Amanda.
1: Ugyanez van Amandával is.
2: But when we come together,
1: de amikor összejövünk, összefogunk,
2: we can actually ride 250 kilometers.
1: Akkor már 250 kilométerre jutunk el. Mert exponenciálisan nőnek a lehetőségeink.
2: But it implies this statement.
1: Ezt az állítást valósítsátok meg.
2: My spouse is my equal.
1: Tehát ezt értsétek ebbe bele, hogy a házastársam egyenlő velem.
2: But please understand.
1: De értsétek meg azt is.
2: She's exactly the opposite of what you are.
1: Hogy pontosan ellentéte a férjének.
2: Let me give you a practical example.
1: Mondok egy gyakorlati példát.
2: I go to sleep early in the evening.
1: Én este korán alszom el.
2: And I wake up early in the morning.
1: És reggel korán ébredek fel.
2: At 12 o'clock tonight.
1: Ma éjfélkor.
2: Or 1 o'clock tomorrow morning.
1: Vagy holnap hajnal egykor.
2: The lights in this pastor's house are still going to be working.
1: A pastor lakásában a villany még mindig égni fog.
2: And my wife's little fingers will be going.
1: És
2: on
1: a feleségem kis ujjai rohangálni fognak a billentyűzeten.
2: And I will have been sleeping for 4 hours already.
1: És addigra én már 4 órát aludtam.
2: But when I get up in the morning.
1: De amikor én reggel felkelek.
2: Because she's opposite to me.
1: Mivel hogy ő ellentétem nekem.
2: You see, when she works, she can make all the noise she likes.
1: Tudjátok, amikor ő dolgozik, akkor mindenféle zajongást elkövethet, ami kedvére van.
2: But when I wake up.
1: De amikor én ébredek föl.
2: I've got to go like a very quiet man.
1: Szépen, csendben, óvatosan mozgok.
2: Right. And so in summary.
1: Tehát összefoglalásként.
2: Please see your partner always as equal. Please make these declarations.
1: Kérlek, lásd mindig a te házastársadat veled egyenlőnek, és ezt jelentsd is ki, hogy ő egyenlő veled.
2: Never let your children see that you look down on your wife.
1: Soha ne láthassák a gyerekeid, hogy lefelé nézel a feleségedre.
2: See her of lesser importance.
1: Úgy látod őt, mint aki nem olyan fontos, mint te.
2: The work I do.
1: A munka, amit végzek,
2: doesn't determine my value.
1: Nem az határozza meg az értékemet.
2: God says we are equal value before him.
1: Isten azt mondja, hogy ő előtte egyenlően értékesek vagyunk.
2: And the second thing I want to talk about is role modeling, and I'm going to run through this very quickly in Deuteronomy 6.
1: Másodszor pedig a szerepmodellekről fogok beszélni nagyon gyorsan, az 5 Mózes 6-ra utalnék.
2: I work better without this machine, you can see that, eh? In Deuteronomy 6, God comes to Moses and he says to him, I want you to go and train your children.
1: Az 5 Mózes 6-ban oda megy Isten Mózeshez, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha képeznéd, oktatnád a gyerekeidet.
2: And he says, if you teach them this way,
1: azt mondja, hogyha így tanítod őket,
2: they will grow up,
1: akkor felnőnek,
2: in the house of God.
1: Akkor Isten házában nőnek fel.
2: Now this is not about religion.
1: Ez nem a vallásról szól.
2: Or about legalism.
1: Vagy a törvénykezésről.
2: It's about the model that you will roll. What do you show people?
1: Hanem az arról a modellről, amit bemutatsz az embereknek, amit mutatsz nekik, hogy hogyan csinálják ők.
2: And so we see these strange verses.
1: Tehát látjuk ezeket a furcsa verseket.
2: And we look at them in the physical.
1: Megnézzük őket itt fizikai szinten.
2: It says write them on the forehead.
1: Azt mondja, hogy írd a homlokodra.
2: And so we want to take a Koki pen, write Genesis 1.
1: Tehát akkor fogunk egy ilyen fóliafilcet, fölírjuk, hogy 1 Mózes 1.
2: He says, talk when you go to bed.
1: Azt mondja, beszélj erről, amikor lefekszel.
2: Talk when you get up.
1: Beszélj erről, amikor felkelsz.
2: What is he saying?
1: Mit mond ezzel igazán?
2: He says, fathers and mothers, please understand.
1: Azt mondja, apák és anyák, kérlek értsétek meg.
2: Children never do what you tell them.
1: A gyerekek soha nem azt fogják csinálni, amit mondasz nekik.
2: They do what you do.
1: Hanem azt fogják utánozni, amit csinálsz.
2: So if you don't want your children to drink alcohol.
1: Tehát ha nem akarod, hogy a gyereked alkoholt igyon.
2: Then please take the bar out of your house.
1: Akkor vidd ki a bárt a házadból.
2: Because you can do as much as you like.
1: Mert megtehetsz mindent, amit akarsz.
2: You can set an exemplary lifestyle. A perfect lifestyle.
1: Tehát tökéletes életmódot élhetsz.
2: Where you only have one glass of wine every night and you never get drunk.
1: Amikor csak minden este egy pohár bort megiszol és soha nem rúgsz be.
2: But your child sees that you drink alcohol.
1: De ha a gyereked látja, hogy te szeszes italt
2: iszol. And so you can tell them no.
1: Akkor mondhatsz nemet neki.
2: But they're not going to understand.
1: De nem fogja érteni, hogy ez mit jelent.
2: If you tell them they mustn't drive the motorbike.
1: Amikor meg akarod tiltani a motorozást nekik.
2: Then please sell your motorbike.
1: Akkor kérlek, add el a motorodat.
2: I'm making strange statements, but you need to understand, children do exactly what you say.
1: Hát most ilyen furcsaságokat mondok, de tudnotok kell, hogy a gyerekek nem azt teszik, amit mondasz nekik.
2: Do they? No. They do what you do.
1: Nem, tehát nem azt teszik, amit mondasz, hanem azt teszik, amit teszel. Amit látnak tőled.
2: And so as parents we say to them,
1: szülők azt mondjuk,
2: you mustn't lie.
1: Nem szabad hazudnod.
2: Lying is bad.
1: Mert a hazugság rossz dolog.
2: It's not good.
1: Nem jó egyáltalán.
2: And then there's a knock at the front door.
1: Aztán kopognak az ajtón.
2: And we look through the door and we see it's that neighbor from next door that talks a lot.
1: Aztán látjuk, hogy a szomszédunk áll az ajtó előtt, aki mindig rengeteget beszél.
2: And then we tell the children, please go to the door and tell them mommy's not here.
1: És akkor azt mondjuk a gyerekünknek, hogy légy szíves, menj oda, nyisd ki az ajtót, és mondd meg neki, hogy nem vagyok itthon.
2: Do you understand our lifestyle?
1: Tehát értitek, ugye ezt az életet?
2: Doesn't match our words?
1: Amikor az életmódunk nem illik a szavainkhoz.
2: And the children learn to do differently.
1: És a gyerek így fog tanulni.
2: And so that verse is not about me telling them.
1: Tehát ezek a versek nem arról szólnak, hogy én ezt meg azt mondom a gyerekeknek, hanem arról, hogy mit csinálok előtt.
2: You see, if I say to you, you must say your prayers every night.
1: Hogyha azt mondom a gyereknek, hogy minden este imádkozz.
2: They're gonna go and look at my study.
1: Akkor oda megy a gyerek a dolgozószobámba.
2: And they're gonna wonder, is that Bible lying on the desk ever open?
1: És megnézik, hogy az íróasztalomon kinyitom-e valaha a Bibliát.
2: And unless they see me turning the pages.
1: És hogyha nem látják, hogy én lapozgatom a Bibliát.
2: And unless they hear me calling out to God.
1: És ha nem hallják, hogy én Istenhez kiáltok.
2: They are not going to see the model.
1: Akkor nem látják a mintát.
2: Of a father that talks to God.
1: Nem látják, hogy az apjuk olyan ember, aki Istennel beszélget.
2: And so role modeling becomes one of the most important things you can do.
1: Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz, az az, hogy eléjük éled a mintát.
2: There are many parents.
1: Sok szülő van.
2: When their children come here to 14-15 years old.
1: Amikor a gyerekeik 14-15 évesen oda mennek hozzá.
2: They come for counseling.
1: Itt tanácsért jönnek oda.
2: And then they come and they ask us, but we taught this boy such a nice lifestyle. We took him to church and we sent him to the best school and look what he's doing now.
1: Tehát eljönnek a szülők lelki gondozásra és elmondják, hogy ők mindenféle jó dolgot tettek a gyerekeikkel, gyülekezetbe hordták őket, meg vasárnapi iskolába, meg jókat. És akkor nézd meg most mi lett belőle.
2: 5 minutes to ask him.
1: És akkor megkérdezem, hogy volt-e 5 perced arra?
2: He will tell you story upon story how he does exactly what his father does.
1: Tehát akkor elmondjuk nekik egymás után a történeteket arról, hogy a gyerekek azt csinálják, amit az apukájuk csinál.
2: If you go and talk to any social worker.
1: Tehát, hogyha odamész egy szociális munkáshoz.
2: And you ask someone who's abusing children or abusing women.
1: Vagy megkérdezel valakit, aki gyerekeket bántalmaz, vagy nőket bántalmaz.
2: Ask him what was his family like.
1: Hogyha megkérdezed az ilyen embereket, hogy milyen családjuk volt.
2: 99% of the time you'll find that he was abused.
1: Akkor az esetek 99%-ában azt találod, hogy őt is bántalmazták.
2: Please understand, whatever you choose to do.
1: Kérlek, értsétek meg, hogy amit tesztek.
2: Whatever word you choose to say.
1: Amilyen szavakat kiválasztatok, hogy azokat mondjátok.
2: Will be echoed by your children.
1: Azoknak a visszhangját meg fogjátok látni, hallani a gyerekeitekben.
2: Interestingly, I met this pastor for the first time only a day or so ago.
1: Érdekes, pár nappal ezelőtt találkoztam a palival először.
2: And he tells me he takes him 15 or 16 minutes to get to church.
1: És akkor ezt elmondta, hogy neki olyan 15-16 perc, mire a gyülekezetbe ér.
2: But his wife does it in a lot less.
1: De a felesége sokkal gyorsabban ér ide.
2: Now I can tell you exactly the same.
1: Én ugyanarról tudok beszámolni.
2: It'll take me half an hour to get here.
1: Nekem fél óráig tart itt-ott idejutni.
2: My wife only 15 minutes.
1: Feleségemnek csak 15 perc.
2: When she's driving the car.
1: Amikor vezet.
2: And the people are slow in front of her.
1: És előtte lelassítanak az autó.
2: You'll hear her say, come on, man!
1: Akkor hallod ilyeneket, hogy gyerünk már, barátom!
2: The little grandchildren, they're only 2, 3 and 4 and 5.
1: Vannak unokáink, 2, 3, 4 évesek, 5 évesek.
2: They ride with her daughter.
1: És akkor Amanda lányával ülnek az autóban, nyilván az anyjukkal.
2: Did you follow what I said? They're riding with her daughter.
1: Tehát Amanda lányával ülnek az autóban, hallottátok?
2: What does that little grandchild say?
1: Tudjátok, hogy mit mondott az?
2: Come on, man!
1: Unokám, gyerünk már, barátom!
2: Role model. Good.
1: Tehát a szerep, minta.
2: Here we go. All right, I want to move on to the next one. Now let's move straight on to... I've spoken through this, so I want to start talking to you about two concepts that I think are very serious, and that is that as fathers and mothers, we grow up in a world where we are pushed into parenthood without really being given a manual on how to do it.
1: Tehát azt szeretném elmondani, két dologról szeretnék beszélni, ezek nagyon fontosak. Az egyik az, hogy mi, amikor szülők lettünk, apák és anyák, akkor úgy kerültünk bele ezekbe a szerepkörökbe, hogy nem volt előttünk minta vagy kézikönyv, amiből megtanulhattuk volna, hogy kell.
2: So not only don't I get a manual, but I also come out of a broken family. I grew up in a home that didn't necessarily have the right principles.
1: Tehát én nem csak, hogy nem kaptam kézikönyvet, hanem ráadásul egy nem jól működő családban nőttem fel, ahol nem tanulhattam meg az elveket élőben.
2: And so if you are this child that grew up in this house,
1: tehát te vagy az a gyerek, aki felnőtt egy ilyen családban,
2: then 90% of the time you're going to apply the same principles.
1: Akkor az esetek 90%-ában ugyanazok szerint, az elvek szerint fogsz élni.
2: When you have to start looking after this little bundle.
1: Amikor el kell kezdened gondoskodni a kis csomagról a kezedben.
2: And so there's immaturity.
1: Tehát éretlen vagy.
2: And there's hurt.
1: És fájdalmaid vannak.
2: From both sides of the family, from my wife and myself.
1: Tehát a feleségem is a családjában, és én is a családomban sérelmeket szenvedtünk el, fájdalmakat kaptunk.
2: And what I want to tell you is, I don't believe there's a single parent.
1: Én azt akarom mondani nektek, hogy szerintem egyetlen olyan szülő sincs,
2: that doesn't have the best intentions to be a good parent.
1: Akinek nem lennének meg a legjobb szándékai arra, hogy ő jó szülő legyen.
2: We don't do anything with a bad intent.
1: Semmit sem rossz szándékkal teszünk.
2: But you see what I learned as a child.
1: De tudjátok, amit gyerekként megtanultam.
2: I start to apply.
1: Ezt elkezdem megvalósítani.
2: Let me give you a practical thing. I'm suggesting to you that we use rules.
1: Tehát javaslom, hogy használjunk szabályokat. Ez egy gyakorlati dolog.
2: You know, this child that I get is very complex.
1: Tudjátok, nagyon összetett személyiség az a gyerek, aki megszületik nálunk.
2: When it's very small,
1: amikor nagyon kicsi még,
2: it only knows how to shout.
1: Akkor csak kiabálni tud.
2: And it can't tell me what the shouting means.
1: És nem tudja elmondani nekem, hogy mit jelent a kiabálás.
2: So I'm not sure if it's hungry, tired, or its bottom is wet.
1: Nem tudom, hogy éhes, vagy álmos, vagy tele van a pelus.
2: And so in this complex thing, we start to set up a set of rules. We define rules on how we're going to work.
1: Tehát ebben az összetett helyzetben meg kell határoznunk szabályokat, amelyek szerint majd élni akarunk.
2: And unfortunately, this system is a world system. It's a pagan system.
1: De sajnos a rendszer, amiben élünk, az egy világi pogány rendszer.
2: We start working on the system that there's a boss in the house.
1: Tehát elkezdünk abban a rendszerben élni, hogy van a családban egy főnök.
2: And the boss determines who's right and who's wrong.
1: És a főnök dönti el, hogy kinek van igaza és ki téved.
2: And the boss's rules stand even if they're wrong.
1: És a főnök szabályai érvényesek akkor is, ha rosszak.
2: Now let me give you some crazy rules that I had, because I've gone through this, so I'm teaching this first hand.
1: Elmondok nektek néhány szabályt, amit én alkottam, nagyon buta szabályok voltak, de első kézből tudom elmondani, mert én éltem át.
2: I thought my little daughter was very special.
1: Nagyon különlegesnek éreztem a lányomat.
2: And she was a princess.
1: És ő egy hercegnő volt.
2: And so princesses don't ride on bicycles.
1: Ugye, a hercegnők nem bicikliznek.
2: So when it came to going to school,
1: tehát amikor oda jutottunk, hogy iskolába menjen,
2: she had to be put in the car.
1: Őt be kellett ültetni az autóba.
2: And driven to the school and put in the gate.
1: És elvinni az autóval az iskoláig, és kirakni a kapunál.
2: And a year later, my son's turn to go to school.
1: Aztán egy év múlva már a fiamnak jött el, hogy iskolába menjen.
2: And I turned around and said, "What's wrong with you? Take the bicycle, go."
1: És aztán körülnéztem, mondom a fiamnak, hogy hát mi baj van veled, fogd a bicajt, azt menjél.
2: Another crazy rule. I said to my daughter, she can't have earrings until she was 12.
1: Egy másik buta szabály, azt mondtam a lányomnak, hogy 12 éves kora előtt nem lehet fülbevalója.
2: Where did I get that rule from?
1: Hát nem tudom, hogy honnan szedtem.
2: Heaven only knows.
1: Senki nem tudja égenföldön, hogy honnan szedtem ezt.
2: There was one I diligently followed, very harshly, all of my life.
1: De van egy szabály, amit szorgalmasan követtem az egész életemben.
2: If a strange looking boy,
1: ha egy furcsa külsejű fiú
2: started to walk in front of the house,
1: elkezdett sétálni a ház előtt,
2: I called the two dogs,
1: hívtam a két kutyát,
2: and my son,
1: és a fiamat,
2: and I said, "We must go walking outside."
1: És azt mondtam, hogy na menjetek sétálni kint.
2: Crazy rules.
1: Őrült szabályok.
2: What's wrong with rules?
1: Mi a baj a szabályokkal?
2: Rules only apply when the circumstances stay exactly the same every time.
1: A szabályok csak akkor működnek, hogyha a körülmények minden alkalommal azonosak.
2: So while my daughter stayed in the house,
1: tehát amíg a lányom ott maradt otthon nálunk,
2: and I could watch her with a hawk eye,
1: és figyelhettem őt,
2: the rule could work.
1: Addig működhetett a szabály.
2: But the moment she left to go to university,
1: de abban a pillanatban, hogy elment egyetemre,
2: I couldn't see her anymore.
1: Már nem láttam minden nap.
2: And so I couldn't apply the rule.
1: Tehát nem alkalmazhattam rá a szabályt.
2: But here's the problem.
1: De íme a probléma.
2: You see, I had never taught her to have the courage to make a decision.
1: Tudjátok, soha nem tanítottam meg őt arra, hogy legyen elég bátor döntéseket hozni.
2: Between right and wrong.
1: A jó és a rossz között.
2: And so when the circumstances change,
1: tehát amikor megváltoznak a körülmények,
2: she's faced with this awesome pressure.
1: Akkor egy óriási nyomás nehezedett rá.
2: What must she do?
1: Hogy mit tegyen?
2: See, we actually in the book we have a couple of sets of values that we wanted to discuss.
1: A könyvben lefektettünk néhány értéket, amelyekről beszélni akarunk.
2: There's just too much material. My wife put another 5 hours worth of teaching in for you.
1: De ez nagyon nagy anyag, és a feleségem még plusz 5 órányi anyagot összegyűjtött, amit elmondhat nektek.
2: I'm just pulling a leg.
1: We're not
2: going to finish, so we shortened this.
1: Tehát lerövidítettük, tehát nincs annyi idő, hogy mindent elmondjunk.
2: Let me talk to values.
1: De amikor az értékekről van szó.
2: What are values? Love your neighbor.
1: Mik az értékek? Szeresd fel a barátodat.
2: Take courage.
1: Légy bátor.
2: Integrity.
1: Becsület.
2: You see, if I take those concepts,
1: hogyha fogom ezeket a fogalmakat,
2: and I work them through with my children,
1: és a gyerekeimmel feldolgozom ezeket,
2: and I teach them how to apply them,
1: és megtanítom őket, hogyan kell alkalmazni ezeket,
2: what's right and wrong,
1: mi a jó és mi a rossz,
2: and they can experiment within the home,
1: és ott a családon belül kísérletezhetnek ezekkel,
2: then they learn to apply the principle.
1: Akkor megtanulják alkalmazni az alapelvet.
2: And when they go out in this big wild world,
1: és amikor kimennek ebbe a nagy széles világba,
2: they take the value with them.
1: Akkor ezt az értéket magukkal viszik.
2: And they can start to see, what is this man saying to me?
1: És akkor elkezdenek figyelni, mit mond nekem ez az ember?
2: Can I trust it? Can I apply?
1: Bízhatok ebbe? Alkalmazhatom ezt?
2: Why is it today? Why is it today?
1: Miért van ez így ma?
2: That we can find people that if I dropped a 10 euro note here.
1: Tehát ezért van az, hogy van olyan, hogy találunk valakit, aki elejtett egy 10 euróst.
2: That some people will pick it up and put it in their pocket.
1: Vannak néhányan, akik azt felveszik és zsebre vágják.
2: Other people will run to give it back to me.
1: Mások pedig futnak, hogy visszaadják a tulajnak.
2: A father taught them the concept of transparency, integrity, truth.
1: Mert az apjuk megtanította nekik a becsület, az átlátszóság és az igazság elveit.
2: A rule that says you will be at home by 10 o'clock.
1: Egy ilyen szabály például, hogy 10 órára legyél itthon.
2: Is a wonderful rule from a father's perspective.
1: Ez az apa szempontjából kitűnő szabály.
2: If he's scared for his daughter's integrity.
1: Hogyha a lányának a becsületét félti.
2: But it does nothing for her self-confidence.
1: De a lány önbizalma ettől nem lesz nagyobb.
2: Because she walks out with the understanding that I don't trust her.
1: Mert úgy sétál ki otthonról, hogy azt gondolja, hogy nem bízom benne.
2: And I will not support her.
1: És nem fogom őt támogatni.
2: As parents, we need to leave the rules behind.
1: Nekünk szülőknek magunk mögött kell hagyni a szabályokat.
2: I want to take you to a biblical example of something that happens which is an absolute catastrophe as a parent.
1: Egy bibliai történethez szeretnék most fordulni, ami egy olyan történet, ami megmutatja, hogy egy szülő milyen katasztrofális következményekkel járó dolgot tehet.
2: We have this father of our faith called Isaac.
1: Itt van ugye hitünknek ez az atya, Izsák.
2: And him and his wife battle for a baby.
1: És ő és a felesége harcolnak egy gyerekért.
2: And then one day this man decides, I must have faith and I must pray. It's a one-time prayer.
1: És akkor egy nap arra ébred ez az ember, hogy azt mondja, hogy imádkoznom kell. Ez egy olyan ima, amit csak egyszer mond el az ember.
2: And Rebecca falls pregnant with the twins.
1: És akkor Rebecca a teherbe esik az ikrekkel.
2: Two boys.
1: Két fiú.
2: That grow up in the same house.
1: Ugyanabban a családban nőttek fel.
2: With the same rules.
1: Ugyanazokkal a szabályokkal.
2: With the same parents.
1: Ugyanazoknak a szülőknek a gyerekei.
2: I want to suggest to you that neither boy.
1: De azt szeretném így elétek tárni, hogy egyik fiú sem
2: was fathered with the ability to go out into the world.
1: Tehát egyik fiú sem kapott az apjától olyan törődést, amitől úgy mehetett volna ki a világba.
2: Esau only knew how to hunt.
1: Tehát Ézsau csak vadászni tudott.
2: And not how to look after a family.
1: És nem tudta, hogyan kell a családról gondoskodni.
2: Jacob knew how to study the word.
1: Jákob tudta, hogy kell az írásokat tanulmányozni.
2: But he didn't know how to go out and defend himself.
1: De nem tudott elmenni megvédeni magát.
2: You see the example I'm talking to?
1: Látjátok, hogy milyen példát mondok?
2: This is something that is so important for us.
1: Tehát ez nagyon fontos a számunkra.
2: Every single rule that I made.
1: Minden egyes szabály, amit alkottam.
2: At some point in my life, I had to draw a line through it.
1: Tehát életemnek eljött egy pillanat, amikor mindegyiket ki kellett húznom.
2: And the most important thing is this. You see, it's not the rules that matter.
1: És tudjátok, az a legfontosabb, hogy nem a szabályok számítanak igazán.
2: It's as a father you get given this gift.
1: Tehát te, mint apa, kaptál egy ajándékot.
2: This tiny little baby.
1: Azt a pici babát.
2: And God puts inside of your head and your heart and your soul.
1: És Isten a fejedbe, a szívedbe és a lelkedbe.
2: The ability to look at this child.
1: Elhelyezi a képességet, hogy amikor ránézel erre a gyerekre.
2: And study this child.
1: És tanulmányozod őt.
2: And start to understand what the potential is of that child.
1: És elkezded megérteni, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne.
2: And you see, if I'm a farmer,
1: hogyha én földműves vagyok,
2: and this little boy is going to be an artist like Rembrandt,
1: és hogyha ennek a gyereknek művésznek kell lennie, mint mondjuk Rembrandt,
2: and I keep him planting beetroot and onions and tomatoes,
1: de én állandóan ott tartom a földeken, hogy a retket meg a parancsolat meg nem tudom mit művelje,
2: I'm missing the goal.
1: Akkor nem találom el a céltáblát.
2: But in order to have your child face the world outside.
1: Ahhoz, hogy a gyereket szembe tudjon nézni az őrá kint váró világgal.
2: For your child to have the courage to go outside and do what they created to do.
1: Ahhoz, hogy legyen bátor kimenni a világba és azt csinálni, amire megteremtette Isten.
2: You have to put these values in.
1: Ahhoz ezeket az értékeket bele kell építeni a gyermekbe.
2: One last story from my side.
1: Egy utolsó történet az én oldalamról.
2: You can see I wasn't a very good father at the end of the day.
1: Tudjátok, én nem voltam túl jó apa előszörre.
2: I inherited this little girl. Inherited this little girl.
1: Igen, tehát ott van ez a hallgatom a lányomat.
2: And I treated her very well.
1: Nagyon jól bántam vele.
2: And I kept her at home and looked after her.
1: Otthon tartottam a lakásban, gondoskodtam róla.
2: But I didn't look for the potential.
1: De nem kerestem benne a lehetőségeket.
2: See, and what I had was a girl that was very soft, soft-spoken.
1: Egy nagyon lágy lányom volt, nagyon szépen gyengéden beszélt.
2: Someone who is compassionate and merciful.
1: Egy irgalmas, könyörületes ember.
2: If we had a sick dog, this girl was there.
1: Hogyha volt ott egy beteg kutyánk, akkor a lányom ott volt ápolta.
2: This girl was an artist.
1: Ő egy művész lélek.
2: All of those attributes.
1: Minden ilyen tulajdonság meg volt benne.
2: Very clear afterwards.
1: Nagyon egyértelműen látható tulajdonság.
2: Not so clear while I was making her big.
1: De nem volt ez számomra annyira egyértelmű.
2: Now the problem is, if you have someone that's compassionate and soft-spoken.
1: Az a probléma, hogyha van egy kedves beszédű és irgalmas ember a közeledben.
2: And you're extremely protective.
1: És te túlzottan véded őt.
2: And you don't encourage them to try.
1: És nem bátorítod, hogy próbálkozzon.
2: And you don't teach them the courage, the value attribute of courage.
1: És nem tanítod meg őt a bátorság erényére,
2: then how does that person face the world?
1: Akkor hogyan tud ez az ember szembenézni a világgal?
2: And so this is your awesome responsibility. Every child is unique.
1: Tehát ez az óriási felelősségetek. Minden gyermek egyedi.
2: Every child is different.
1: Minden gyerek más.
2: And you need to find the values that they specifically need.
1: És nektek meg kell találnotok azokat az értékeket, amelyekre annak a gyereknek konkrétan szüksége van.
2: You can't teach them all the same.
1: Nem lehet mindegyik gyereket ugyanúgy tanítani.
2: You need to find the one that they need.
1: Meg kell találni azokat a pontokat, amikre szükségük van.
2: And how much different would my daughter's life had been?
1: És mennyire más lett volna a lányom élete?
2: If I'd taken the bicycle.
1: Hogyha én ráültettem volna a biciklire.
2: And I'd have sent her on the bicycle.
1: És elküldtem volna biciklivel iskolába.
2: As a careful father, I probably would have driven behind her.
1: Valószínűleg, mint gondos atya, ott vezettem volna mögötte.
2: But you see, if she went on the bicycle on her own.
1: De hogyha ő egyedül biciklizett volna.
2: And she gained courage from trying.
1: És a próbálkozásból bátorságot merített volna.
2: And she gained self-confidence from doing it.
1: És abból, hogy meg is csinálta, önbizalmat nyert volna.
2: She'd be far stronger today.
1: Akkor ma sokkal erősebb személyiség lenne.
2: I ask you, please throw away the rules.
1: Kérlek titeket, dobjátok ki a szabályokat.
2: Search for the potential.
1: És keressétek a lehetőségeket a gyermekben.
2: Study that potential.
1: Tanulmányozzátok azt, ami a gyermekben van.
2: Try to understand what God wants with that potential.
1: Próbáljátok kitalálni, meglátni azt, hogy Isten mit akar kihozni a gyerek lehetőségeiből.
2: And then find the attributes.
1: És utána találjátok meg azokat a tulajdonságokat és értékeket.
2: That child needs to develop.
1: Amelyeknek ki kell fejlődni abban a gyermekben.
2: And spend your life giving it.
1: És azzal töltsétek az időtöket, hogy ezt hordozzátok.
2: Amen.
1: Amen.
0: Amen. I just want to share as Roly's wife.
1: Én csak mint Roly felesége szeretném elmondani.
0: Watching him.
1: Hogy ahogy figyelem őt.
0: And seeing how God built into him.
1: És látom, hogy Isten beleépítette.
0: The beauty of being a man of God.
1: Azt a szépséget, hogy ő Isten embere lett.
0: And seeing the mistakes that we made.
1: És látva a hibákat, amiket elkövettünk.
0: Because of our own brokenness.
1: A saját összetörtségünk miatt.
0: Now, every week Roland has a group of young people that he coaches, he mentors.
1: Ma minden héten találkozik Roland egy csoport fiatalemberrel, akiket ő edz, akiket mentorol.
0: Some are students.
1: Vannak diákok köztük.
0: Some are working.
1: Vannak, akik dolgoznak.
0: And some of them have already we married them.
1: És vannak köztük olyanok, akiknek a menyegzői mi szolgáltunk.
0: And they are being very obedient to God's word.
1: Ezek nagyon engedelmesek Isten beszédének.
0: And they've made babies.
1: És gyerekeket szülnek a családok.
0: So what Roland does with these young people?
1: És amit Roland most ezekkel a fiatal emberekkel tesz?
0: They study the word for the week.
1: Együtt tanulmányoznak egy bibliai szakaszt arra a hétre.
0: But he's now got them to think.
1: De most ő arra veszi el őket, hogy gondolkodjanak.
0: You're not just reading the Bible for a story.
1: Nem csak azért olvasjuk a Bibliát, hogy egy történetet megismerjünk.
0: I want to know how will you apply it today in your job.
1: Tudni akarom, hogy ma a munkahelyeden hogyan fogod ezt alkalmazni.
0: How do you take the word that which we are reading, this scripture?
1: Hogyan használod fel azt a Biblia szakaszt, amit éppen most olvasunk, tanulmányozunk?
0: And how do you make it practical?
1: Hogyan teszed gyakorlattá ezt a szakaszt?
0: Because the Bible is practical.
1: Mert a Biblia gyakorlati.
0: It's not an old dusty book.
1: Nem egy ócska poros könyv.
0: It's alive.
1: Hanem él.
0: It's got God's instructions for us.
1: Isten oktatása van bennünk, amit nekünk ad.
0: So he's got them trained to think that way now.
1: Tehát Roland arra tanítja őket, hogy így gondolkodjanak.
0: He's training leaders.
1: Vezetőket tanít, képez.
0: And so it is amazing to listen to them.
1: Tehát most megdöbbentő dolog hallgatni ezeket a fiúkat.
0: As they've started to understand, to learn the principles.
1: Ahogy megtanulják az alapelveket alkalmazni, megérteni.
0: Of the word of God.
1: Az Isten beszédében levő alapelveket.
0: Not necessarily to quote the scriptures.
1: Nem feltétlenül azt, hogy hogyan kell idézni az íráshelyeket.
0: Because many times we can get stuck on just quoting scripture.
1: Mert sokszor le tudunk ott ragadni, hogy csak ismételgetjük, idézgetjük a Bibliát.
0: What is in Hebrews 4 verse 12?
1: Mi van megírva a Zsidók 4:12-ben?
0: What is in 1 Corinthians 5 verse 21?
1: Mi van az 1 Korintus 5:21-ben?
0: So we try and we train our children to learn things off by heart, to learn the scriptures off by heart.
1: Tehát megpróbáljuk a gyerekeinknél is elérni, hogy kívülről megtanuljanak Biblia verseket.
0: And they do, they learn.
1: Meg is teszik, megtanulják.
0: But then what?
1: És akkor utána mi van?
0: So instead of only teaching them off by heart.
1: Tehát ahelyett, hogy csak azt tanítanák nekik, hogy megtanulják fejből ezeket a verseket.
0: You teach them the principles.
1: Az alapelveket tanítjuk meg nekik.
0: So that when they grow up,
1: hogy amikor felnőnek,
0: and they face the world,
1: és szembe kell nézniük a világgal,
0: they can make the right decisions.
1: Akkor jó döntéseket tudjanak hozni.
0: Because the word is now practical.
1: Mert Istennek a beszéde gyakorlatias.
0: And now they apply it to their job.
1: És a gyerekek most már tudják ezt alkalmazni a munkájukban.
0: And it's not just a letter that they learn off by heart.
1: Nem csak egy levél vagy egy szöveg, amit megtanulnak kívülről.
0: So when you read the Bible stories to your children,
1: tehát amikor a gyerekeiteknek bibliai történeteket olvastok,
0: don't just read it as a story.
1: Ne csak történetként olvassátok.
0: You've got to find the principle.
1: Meg kell találnotok mögötte az alapelvet.
0: And then you tell the child, how will we apply this tomorrow at school?
1: És utána elmondani a gyereknek, hogy hogyan alkalmazhatja ezt holnap az iskolában.
0: With your teacher.
1: A tanárával szemben.
0: With your friends.
1: A barátaival kapcsolatban.
0: This word must work every day.
1: Ennek a bibliai versnek minden nap működnie kell.
0: Do you see the difference?
1: Értitek a különbséget?
0: Of learning the Bible just as stories.
1: Aközött, hogy a Bibliát csak történetként tanuljuk meg.
0: So this is what Roland's been trying to say.
1: Tehát ezt próbálta Roland elmondani.
0: Many times we grew up with rules.
1: Sokszor mi szabályokkal nőttünk fel.
0: You don't do this.
1: Ne tedd ezt.
0: You don't wear makeup.
1: Ne sminkelj.
0: You don't wear slacks.
1: Ne hordj nadrágot.
0: That's the things we learned, the rules.
1: Ilyen a szabályokat tanultunk meg.
0: And our parents were so strict.
1: És a szüleink annyira szigorúan vették ezeket.
0: But we didn't understand why, what's going on.
1: De mi nem értettük ezt, hogy miért van így, mi folyik itt.
0: But instead of learning rules.
1: De ahelyett, hogy szabályokat tanultunk volna.
0: Teach them principles.
1: Vagy tanítanánk nekik, tanítsatok alapelveket.
0: And teach them to apply the word every day.
1: És tanítsátok őket arra, hogy minden nap alkalmazzák a Biblia szavait.
0: Now when I was in Germany,
1: amikor Németországban voltam,
0: Roland was busy writing this book.
1: Roland éppen ezt a könyvet írta.
0: And so you will find there are a number of examples in the book.
1: Tehát látni fogjátok, hogy számos példa van a könyvben.
0: For example,
1: például,
0: how do you teach your child courage?
1: Hogyan tanítsd meg a gyerekedet bátorságra?
0: Let's say, if you're a single parent,
1: ha egyedülálló szülő vagy,
0: you divorced,
1: elváltatok,
0: and you're a single mommy,
1: és te egyedül neveled anyaként a gyereket,
0: and you want to raise your child,
1: fel akarod őt nevelni rendesen,
0: but there's no daddy.
1: De nincs papa a képben.
0: So what do you do?
1: Akkor mit csinálj?
0: You hearing all these things we speak about?
1: Halljátok mindezeket a tanításokat, amiket elmondunk.
0: But you say, what about me?
1: De azt mondod, hogy és mi van velem?
0: I'm a single parent.
1: Én egy egyedülálló szülő vagyok.
0: I don't have a partner now.
1: Nekem nincsen partnerem erre a munkára.
0: So what do I do with my family?
1: Akkor mit csináljak a családommal?
0: I hear all these wonderful things about the marriage.
1: Hallom mindezeket a csodálatos dolgokat a házasságról.
0: I understand this is God's picture.
1: Értem, hogy ez az Isten szerinti kép.
0: But how do I now teach my children?
1: De most hogyan tanítsam a gyerekeimet?
0: Just a little to practical.
1: Ez egy kis gyakorlati részlet.
0: If you can sit down and watch a good movie with your children,
1: hogyha le tudsz ülni és megnézni egy jó filmet a gyerekeiddel,
0: a Christian movie or something that just got good values, family values,
1: egy jó keresztény filmet vagy egy olyan filmet, amiben jó a családi életnek a jó értékei vannak benne.
0: While you watching,
1: miközben nézitek,
0: you speak to your children,
1: beszélj a gyerekeidnek,
0: and you say, do you see that man?
1: Mondjátok, hogy látod ezt a férfit?
0: Do you see how he opens the door?
1: Látod, hogy kinyitja az ajtót?
0: And he lets the lady walk in?
1: És ebbe engedi a hölgyet előre?
0: That is how a real man must be.
1: Egy igazi férfinek így kell viselkedni.
0: And the child will understand.
1: És a gyerek meg fogja érteni.
0: And so you can train your child with things around you.
1: Tehát taníthatod a gyerekeidet a körülöttetek levő dolgokon keresztül.
0: You come to church.
1: Eljöttök a gyülekezetbe.
0: And you see how the men treat the woman.
1: És látják, ugye ők is, meg te is, hogy hogyan bánnak itt a férfiak a hölgyekkel.
0: And you turn to your child and you say, look how that man, look how good he treats his wife.
1: És akkor oda mondhatod a gyermekednek, hogy nézd meg ez a férfi, hogyan, milyen szépen bánik a feleségével.
0: That's what a man of God should be.
1: Isten emberének ilyennek kell lennie.
0: And that example will stick with that little boy.
1: És akkor az a kis példa bennmarad a kisfiú fejében.
0: And he will understand and get the message.
1: Megérti az üzenetet, megjegyzi.
0: And so in the book we have a number of these examples.
1: És ebben a könyvben számos ilyen példa van.
0: How do you teach your child courage?
1: Hogyan
0: and how to stand?
1: Hogyan tanítsd meg a gyerekedet a bátorságra, a kiállásra?
0: And about our daughter that Roland was talking about.
1: A lányunkról, akiről Roland beszélt.
0: She is today she's a play therapist.
1: Ma ő egy játékterapeuta.
0: She you know was she did her degree in South Africa and then went to study in England.
1: A Dél-Afrikában megszerezte a diplomáját.

0: siempre daban.
1: How do you teach your child courage and how to stand?
0: Hogyan tanítsd meg a gyerekedet a bátorságra, a kiállásra?
1: And about our daughter that Roland was talking about.
0: A lányunkról, akiről Roland beszélt.
1: She is today she's a play therapist.
0: Ma ő egy játékterapeuta.
1: She you know was she did her degree in South Africa and then went to study in England.
0: A Dél-Afrikában megszerezte a diplomáját, aztán tovább ment tanulni Angliába.
1: And she was a very insecure little girl.
0: Nagyon bizonytalan kislány volt.
1: Because her father so protected her.
0: Mert az apja annyira védte.
1: She was afraid to try anything.
0: Félt megpróbálni bármit.
1: And even when she left school, her first camp that she went on.
0: És amikor elment az iskolából, befejezte az iskolát, az első tábor, ahova elment.
1: She was so afraid to be alone, to go alone.
0: Annyira félt egyedül oda menni.
1: And we realized, oh, what will happen with this child?
0: És aztán rájöttünk, hogy jó ég, mi fog történni ezzel a gyerekkel?
1: We made mistakes.
0: Hibákat követtünk el.
1: And today,
0: és ma,
1: she's married to a wonderful husband.
0: Egy csodálatos férje van ennek a lányunknak.
1: That has really supported her.
0: Aki mindig támogatta eddig is.
1: And he has studied our daughter very well.
0: Nagyon jól tanulmányozta, áttanulmányozta a lányunkat.
1: And he's looked at her gifts.
0: Megnézte az ajándékait.
1: That she's sensitive.
0: Hogy very sensitive. Nagyon érzékeny.
1: And she's gentle.
0: És gyengéd.
1: She's an artist.
0: Művész.
1: She feels people's pain.
0: Megérzi mások fájdalmát.
1: She'll come into the room.
0: Bejön a terembe.
1: Say hello to everybody.
0: Mindenkinek köszön.
1: And then she'll know who's got pain in their hearts.
0: És aztán tudja, hogy kinek van fájdalom a szívében.
1: She's very prophetic.
0: Nagyon profetikus.
1: Her gifts is mercy and compassion.
0: Az ajándékai az irgalom, a könyörület.
1: And she's got a servant heart.
0: Szolgáló szíve van.
1: So then she qualifies as a play therapist.
0: Tehát nagyon alkalmas volt játékterapeutának.
1: And she has so developed.
0: És annyira kifejlődött.
1: We've asked forgiveness for our mistakes.
0: Mi bocsánatot kértünk tőle a hibáinkért.
1: And she's now registered a company in South Africa.
0: Most az Dél-Afrikában már beindított egy vállalkozást.
1: Called Baby Bonding.
0: Aminek az a neve, hogy baba kötődés.
1: How must a mommy bond and attach to their child?
0: Ami arról szól, hogy hogyan kell egy anyának kötődnie, kapcsolódnia a kisbabájához.
1: And the other day she was a speaker at a big conference.
0: És itt valamelyik nap a közelmúltban egy nagy konferencián adott elő.
1: With therapists.
0: Amin terapeuták voltak.
1: That she was teaching them about baby bonding.
0: És ő tanította őket a csecsemőkhöz való kötődésről.
1: This is what God has done with our big mistakes.
0: Isten ezt hozta ki a mi nagy hibáinkból.
1: That he has healed her heart.
0: Meggyógyította a lányunk szívét.
1: Given her courage and boldness.
0: Bátorságot adott neki.
1: To be able to stand.
0: Arra, hogy ki tudjon állni.
1: And live out her gifts that God has given her.
0: És meg tudja élni az ajándékait, amiket Isten belé helyezett.
1: So I just needed to tell you where this daughter of ours is now.
0: Csak egyszerűen el kellett mondanom nektek, hogy hol tart most ez a mi lányunk.
1: Amen. I want to for the rest of the time that we have left now.
0: A mostantól még meglevő időnkben a szünetig.
1: I want to share a little bit of baby bonding with you.
0: Szeretnék egy kicsit a baba kötődésről beszélni.
1: So I'm going to give you a chance to stand up and give a stretch.
0: Akkor most esetleg felállhattok, nyújtózkodhattok,
1: tűnhessetek. And then we're going to do some baby bonding.
0: És akkor egy kis csecsemő kötődésről fogunk beszélni.
1: Okay.
2: Elhangzott Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának második része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent a Királyság négy szakasza című tanítássorozatának hatodik részét hallhat.
3: Well, let's turn to Luke chapter 12, please. Let's go back to where we were.
4: Menjünk vissza a Lukács evangélium a 12. részéhez, ahol tartottunk.
3: Luke chapter 12.
4: Lukács 12.
3: And Jesus is crying out.
4: Jézus felkiált.
3: Verse 49.
4: 49. vers.
3: I came to send fire on the earth, and how I wish it was already kindled.
4: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna.
3: But I have a baptism to be baptized with, and how distressed, how restricted, shut in. That's what the word means. How restrained I am.
4: Until it's
3: accomplished.
4: Kerességgel kell azonban megkereszteltetnem, és mennyire szorongok. A szó, ami itt szerepel, mennyire bezárt vagyok, vagy korlátozott vagyok, még ez végbe nem megy.
3: So Jesus had begun to bring the kingdom with power.
4: Tehát Jézus elkezdte erőben bemutatni Isten királyságát.
3: He'd moved powerfully himself.
4: Ő maga erőben mozgott, cselekedett.
3: He'd got the 12 moving, he'd got the 70 moving.
4: Aztán ott volt a 12, valamint a 70, akiket kiküldött erőben.
3: He was still totally unsatisfied.
4: De még mindig teljesen elégedetlen ezzel az állapottal.
3: He'd come to set the world on fire.
4: Azért jött, hogy tűzre, lángra gyújtsa a világot.
3: And he was not going to be content until that was accomplished.
4: És mindaddig, amíg ez meg nem valósul, nem elégszik meg.
3: And it was going to be accomplished by the baptism which he still had to go through.
4: Mindez azon keresztül, a bemerítetésen keresztül valósul majd meg, amelyen neki keresztül kell mennie.
3: At the beginning of his ministry he was baptized with water.
4: Szolgálata elején vízbe merítkezett be.
3: But at the end of his ministry he was going to be baptized with the suffering of the cross.
4: De itt a földi szolgálata végén a kereszten való szenvedésbe merítkezik be.
3: Because he several times refers to this as another baptism.
4: Mert néhány alkalommal erre úgy utal Jézus, mint bemerítkezésre.
3: When James and John with their mother came to Jesus and said, "We want to sit at your right hand and your left hand in the kingdom."
4: Amikor Jakab és János az ő anyjukkal odajönnek Jézushoz, és azt mondják, hogy a te jobb és bal kezed felől szeretnénk ülni a te királyságodban.
3: He said two things.
4: Két dolgot mond nekik Jézus.
3: It's not for me to give, it's for my father.
4: Az egyik az, hogy nem az én döntési vagy hatásköröm ez, hanem az atyámé.
3: And then he asked the question, are you able to be baptized with the baptism that I'm going to be baptized with?
4: És aztán pedig azt kérdezi tőlük, hogy be tudtok-e merítkezni azzal a bemerítéssel, vagy abba a bemerítésbe, amivel én fogok, amiben én fogok.
3: He's talking about the suffering of the cross. Can you suffer to bring the kingdom to your people?
4: És ott pedig a kereszten való szenvedésről beszél és arra utal, vajon tudsz-e szenvedni azért, hogy eljöjjön a királyság az emberek közé?
3: And they said, we are able.
4: És azt mondják, igen,
3: and
4: meg
3: then,
4: tudjuk tenni.
3: And then he said, it will be so.
4: Akkor azt mondja, hogy akkor úgy lesz.
3: Now, we need to just understand this, because Jesus completed the full payment for sin on the cross.
4: Meg kell ezt értenünk, mert Jézus teljesen kifizette a bűnnek az ellentételezését a kereszten.
3: But the Bible still talks a lot about the suffering that we have to suffer in order to bring the power of the cross to our particular generation.
4: Viszont a Biblia meglehetősen sokat beszél arról, hogy még mindig szenvednünk kell, sokat kell szenvednünk. Amikor Jakab és János az ő anyjukkal odajönnek Jézushoz, és azt mondják, hogy a te jobb és bal kezed felől szeretnénk ülni a te királyságodban.
3: He said two things.
4: Két dolgot mond nekik Jézus.
3: It's not for me to give, it's for my father.
4: Az egyik az, hogy nem az én döntési vagy hatásköröm ez, hanem az atyámé.
3: And then he asked the question, are you able to be baptized with the baptism that I'm going to be baptized with?
4: És aztán pedig azt kérdezi tőlük, hogy be tudtok-e merítkezni azzal a bemerítéssel, vagy abba a bemerítésbe, amivel én fogok, amiben én fogok.
3: He's talking about the suffering of the cross. Can you suffer to bring the kingdom to your people?
4: És ott pedig a kereszten való szenvedésről beszél és arra utal, vajon tudsz-e szenvedni azért, hogy eljöjjön a királyság az emberek közé?
3: And they said, we are able.
4: És azt mondják, igen,
3: and
4: meg
3: then,
4: tudjuk tenni.
3: And then he said, it will be so.
4: Akkor azt mondja, hogy akkor úgy lesz.
3: Now, we need to just understand this, because Jesus completed the full payment for sin on the cross.
4: Meg kell ezt értenünk, mert Jézus teljesen kifizette a bűnnek az ellentételezését a kereszten.
3: But the Bible still talks a lot about the suffering that we have to suffer in order to bring the power of the cross to our particular generation.
4: Viszont a Biblia meglehetősen sokat beszél arról, hogy még mindig szenvednünk kell,

0: bemerítéssel, vagy abba a bemerítésbe, amivel én fogok, amiben én fogok.
1: He's talking about the suffering of the cross. Can you suffer to bring the kingdom to your people?
0: És ott pedig a kereszten való szenvedésről beszél és arra utal, vajon tudsz-e szenvedni azért, hogy eljöjjön a királyság az emberek közé?
1: And they said, we are able.
0: És azt mondják, igen, meg tudjuk tenni.
1: And then he said, it will be so.
0: Akkor azt mondja, hogy akkor úgy lesz.
1: Now, we need to just understand this, because Jesus completed the full payment for sin on the cross.
0: Meg kell ezt értenünk, mert Jézus teljesen kifizette a bűnnek az ellentételezését a kereszten.
1: But the Bible still talks a lot about the suffering that we have to suffer in order to bring the power of the cross to our particular generation.
0: Viszont a Biblia meglehetősen sokat beszél arról, hogy még mindig szenvednünk kell, sokat kell szenvednünk azért, hogy a királyság erejét elhozzuk.
1: Now I'll give you an example, a present day example of this.
0: Egy napjainkban történt példát hadd mondjak erről.
1: There's a young, well, he's not so young now. There's a man that I've known for years.
0: Van egy ember, akit már évek óta ismerek.
1: He's a Nepali. His name is Reshem Raj Pudel is his name.
0: Nepali emberről van szó, és Reshem
1: Raj Pudel.
0: Raj Pudel a neve.
1: Now this man was a very zealous Hindu priest.
0: Ez az ember egy nagyon lelkes hindu pap volt régen.
1: And Nepal up until recently has been a Hindu nation.
0: Nepal egészen nem rég, tehát egészen napjainkig, vagy nem olyan régen lett nem hindu ország.
1: And it did not tolerate other religions.
0: És semmilyen más vallást nem toleráltak ott.
1: It was against the law to convert to Christianity.
0: Törvény ellenes volt Nepálban kereszténységre áttérni.
1: If a Hindu became a Christian and was baptized, he would go to jail for a year just for conversion.
0: Ha egy hindu megtért, keresztény lett és bemerítkezett, akkor egy évet kellett börtönbe töltenie csak azért, mert ő megtért.
1: And if you preached the gospel and incited others to convert, then you could go to jail for 6 years.
0: Hogyha pedig az evangéliumot hirdette valaki ott, és másokat arra ösztönzött, hogy térjenek meg, akkor 6 éves börtönbüntetés várhatott rá.
1: Now, I've worked in Nepal since 1972.
0: 1972 óta dolgozom Nepálban.
1: And you had to dodge the police in order to keep preaching the gospel.
0: És you had to what?
1: Keep avoiding the police.
0: És el kellett kerülni a rendőrséget ahhoz, hogy mehessen a munka.
1: But we saw some tremendous things happen.
0: Viszont láttunk csodálatos dolgokat, amelyek megtörténtek.
1: And in the year 1972, they were estimated to be maybe 400 believers in 16 little communities.
0: 1972-ben úgy satszolták, hogy talán esetleg 400 hívő van 16 különböző településen.
1: But nevertheless, the gospel was having its power because miracles were happening.
0: Viszont az evangélium erőben hirdetetett, mert csodák történtek.
1: So they appointed this man to be their main person to discredit Christianity.
0: Ezért kinevezték ezt a bizonyos embert, akiről beszélünk, a hinduk, hogy ő legyen az, aki majd hiteltelenné teszi a kereszténységet ott.
1: He was an ardent Hindu priest, totally devoted to Hinduism.
0: Egy teljesen a hinduizmusnak odaszánt hindu papról van szó.
1: So they said, we want you to read the New Testament in order to refute all of the Christian teaching.
0: És ezért azt kérték ettől az embertől, hogy olvass el az Új Szövetséget azért, hogy aztán majd vitázzon és megcáfolja az Új Szövetség minden tanítását.
1: So he read the New Testament and was powerfully converted.
0: Tehát így elolvasta az Új Szövetséget, és erőteljes módon megtért.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And he immediately began to preach Christ.
0: És rögtön elkezdte Krisztust hirdetni.
1: They threw him into jail, so he preached Christ.
0: Börtönbe vetették, tehát hirdette az evangéliumot, Krisztust.
1: Over the next nearly 20 years he went in and out of jail 22 times.
0: És a következő 20 éven keresztül 22-szer ment ki és be a börtönbe.
1: They beat him up, they broke his legs on one occasion. He suffered very, very, very terribly.
0: Megverték, egy alkalommal eltörték a lábait, nagyon sokat szenvedett.
1: But in or out of prison he just preached Jesus. He'd get the prisoners converted or he'd get the people converted.
0: De akár a börtönben, akár kint Krisztust hirdette, és vagy a rabok tértek meg, vagy pedig a kint lévő emberek.
1: They couldn't stop him.
0: Nem tudták megállítani.
1: In 1990, through world pressure, at last Nepal had to change its laws.
0: 1990-ben végül is a világ

0: világból érkező ráhatása vagy nyomás következtében Nepálnak meg kellett változtatni a törvénykezését.
1: So at last some freedom came.
0: És végül eljött a szabadság.
1: And he came out of jail.
0: Ő is kijött a börtönből.
1: And began to evangelize Nepal.
0: És elkezdte evangelizálni egész Nepált.
1: There are 37 districts in Nepal. He's planted a living church already in 35 of them.
0: Nepálban 37 kerület van, és ebből 35-ben ő már élő gyülekezetet hozott létre.
1: Missionaries worked in Nepal for about 100 years and made 400 converts.
0: Nepálban misszionárusok már körülbelül 100 éve működtek, szolgáltak, és 400 keresztény lett az eredménye.
1: He has now seen more than 500,000 Nepalis come to Jesus Christ.
0: De ő most már több mint 500,000 nepálit látott Krisztushoz jönni.
1: And the churches are growing and they're powerful.
0: És a gyülekezet pedig növekszik és erőteljes.
1: But this is what he said.
0: De a következőt mondta.
1: He said Jesus paid the price for the sins of the world and to save the world on the cross.
0: Azt mondta ez az ember. Jézus Krisztus kifizette az emberek bűneinek az árát a kereszten.
1: And his suffering was complete.
0: És az ő szenvedése teljes volt.
1: But we have paid the price for Nepal.
0: De mi megfizettük az árat Nepálért.
1: And Nepal is ours in Jesus' name.
0: És ezért Nepál a miénk Jézus nevében.
1: And so there's a suffering which you pay to save your nation, which is different to the suffering which Jesus accomplished on the cross.
0: Van egyfajta szenvedés, amit meg kell fizetni, ami más, nem olyan szenvedés, mint ami Jézusé volt a kereszten.
1: Paul speaks of filling up that which remains of the suffering of Christ.
0: Pál apostol arról beszél, hogy ami még hátra van Krisztus szenvedéséből, azt elszenvedni.
1: The underground Chinese church has suffered tremendously, but over 100,000,000 Chinese are now converted to Jesus Christ.
0: A keresztény, a kínai keresztény mozgalom, ilyen föld alatti keresztény mozgalom nagyon hatalmas módon szenvedett, de most már több százezer megtérő van.
1: So there's a price which has to be paid.
0: Tehát van ára annak, és meg kell fizetnünk ezt.
1: Amen.
0: Amen.
1: And Jesus said to James and John, are you able to be baptized with the baptism that I will be baptized with?
0: Jakabnak és Jánosnak Jézus ezt a kérdést teszi fel. Vajon ti be tudtok-e merítkezni azzal a bemerítéssel, amelyel én fogok?
1: If we suffer with him, we will be glorified with him. That's what the scripture says.
0: Hogyha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőítetni. Ezt mondja az ige.
1: Are you prepared to pay the price?
0: Vajon kész vagy-e megfizetni az árát?
1: Paul said to Timothy.
0: Pál azt mondja Timóteusnak.
1: He said, Timothy, then let's just look at that verse.
0: Nézzük meg ezt az igét.
1: Come to 2 Timothy.
0: 2 Timóteus.
1: Chapter 1.
0: Első rész.
1: And it says in verse 6.
0: Hatodik vers.
1: Stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
0: Gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned.
1: God does not give us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
0: Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem erő, szeretet és józanság szellemét.
1: Do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner.
0: Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóró bizonyságtételt, se engem az ő foglyát.
1: But take your share in the suffering for the gospel according to the power of God.
0: Hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által.
1: Now there's a gospel according to the power of God where you'll always end up suffering for it.
0: Van egy olyan evangélium, ami Isten ereje szerint való evangélium, és amelynek az eredménye mindig az, hogy szenvedésben kötsz ki.
1: And if you're not prepared for the suffering, then you avoid the gospel of power and you just keep away from it.
0: És hogyha nem készülsz fel az ilyen fajta szenvedésre, akkor mindig el fogod kerülni azt a fajta erőevangéliumot, amiről itt szó van.
1: But there must be you must be ready to suffer.
0: De kell, hogy készen állj arra, hogy szenvedj ehhez.
1: You don't go looking for trouble, but you can't avoid the trouble if you are fearless in the preaching and proclaiming of the gospel.
0: Nos, hát nem keressük magát a bajt, de nem is fogjuk tudni elkerülni akkor, hogyha félelem nélkül bátran fogjuk hirdetni ezt az evangéliumot.
1: Timothy had his hands laid on.
0: Timóteusra már kézrátétellel Pál adott valamit.
1: There was a gift and an anointing given to him.
0: Egy ajándékot és kenetet plántált belé Pál.
1: But he wasn't stepping out into that gift.
0: De nem lépett bele ebbe a az ajándékba Timóteus.
1: Because he was afraid of the suffering that would come.
0: Azért, mert félt attól a szenvedéstől, amit ez hozna.
1: Now I believe the days come when we've got to be prepared for the suffering and go into the battle with that attitude.
0: Most hiszem azt, hogy eljön az a nap, amikor bele kell lépnünk abba a szenvedésbe, ami ott lesz, és ilyen hozzáállással kell lennünk.
1: And in Europe there will be a persecution of the gospel of power.
0: És eljön Európába is az a fajta üldözés, ami az erő evangéliumnak az üldözése lesz.
1: Some years ago, just about 5 years ago, God told me personally to become an American citizen.
0: Néhány évvel ezelőtt, körülbelül 5 évvel ezelőtt Isten azt mondta nekem közvetlenül, hogy legyek amerikai állampolgár.
1: I didn't particularly want to. I was very happy with my British nationality.
0: Nem akartam igazából amerikai állampolgár lenni. Nagyon boldog voltam az én, vagy nagyon megelégedett voltam az én brit állampolgárságommal.
1: But God said, no, you've got to become an American citizen.
0: De azt mondta az Úr, hogy nem, legyél csak amerikai állampolgár.
1: I said, why must I do that, Lord?
0: Ó, Uram, hát miért kell ez? Kérdeztem
1: őt. He said, for two reasons.
0: Azt mondta, hogy két ok miatt.
1: Number one was identification.
0: Az egyik az azonosulás velük.
1: I had to become part of the America that I'd come to love by being one of its citizens.
0: Azonosulnom kellett azzal az Amerikával, amelyet szerettem, azáltal, hogy az egyik állampolgár leszek.
1: Like Ruth of old, their people had to be my people.
0: Mint ahogy Ruth és Naomival, hogy a te néped az én népem.
1: And I had to be prepared to die to see revival come to the United States.
0: Fel kellett készülnöm arra is, hogy akár meg is halok, csak jöjjön az ébredés.
1: And then he said a second reason to me.
0: De mondott egy másik okot is.
1: He said, if you are a green card holder, then if you, let me start again, preaching the gospel of the kingdom will be seen as political activity.
0: Az evangélium, a királyság evangéliumának hirdetését majd politikai tevékenységként fogják kezelni.
1: You speak out against abortion, against gay, lesbian rights and all these moral issues, that's seen as political activity.
0: Hogyha az erkölcstelenség ellen, hogyha az abortusz ellen, a homoszexuális házasságok ellen emeled fel a hangodat, ezt politikai tevékenységként fogják értékelni.
1: Because the kingdom must affect the politics of the nation.
0: Mert a királyságnak hatással kell lennie az adott nemzet politikai színterére.
1: The kingdom must take over the media, the kingdom must take over the education system, the kingdom must take over the politics, and it must take over the finances of the nation.
0: A királyságnak át kell vennie az irányítást a média felett, a közoktatás felett, a politika felett és a gazdasági élet felett.
1: The kingdom has got to invade these places.
0: Ezeket meg kell támadnia, el kell foglalnia a királyságnak.
1: Our purpose is moral reform.
0: A célunk a morális reform.
1: To bring the standards of the kingdom into the public life of our nation.
0: Mégpedig az, hogy az Isten királyságának erkölcsi mércéjét alapítsuk meg a társadalomban.
1: Amen.
0: Így van.
1: We got to take over these things.
0: Tehát mindezeket ben át kell vennünk az irányítást.
1: And then God said, well, when you start doing that,
0: de azt mondta Isten, hogy amikor ez elkezdődik megtörténni,
1: if you are a green card holder, they can throw you out of the country.
0: Kidobhatnak az országban akkor, hogyha csupán zöld kártyád, munkavállalási engedélyed van.
1: He said, but if you are an American citizen,
0: de hogyha amerikai állampolgár vagy,
1: then all they can do is to throw you into jail. That's
0: akkor
1: what
0: csak annyit tehetnek, hogy börtönbe tesznek.
1: Now, amen. Now I'm absolutely serious. I'm not looking for trouble.
0: Teljesen komolyan mondom ezt. Én nem keresem magamnak a bajt.
1: But I'm not going to keep quiet. I'm going to speak out boldly the things God tells me to say.
0: De nem leszek néma, hanem bátran el fogom mondani mindazt, amit Isten mond.
1: If it means jail, so be it.
0: És hogyha ez börtönt jelent, akkor legyen úgy.
1: We will not back down on these things. We will see the breakthrough in Jesus.
0: Nem hátrálunk meg, hanem Jézus nevében meg fogjuk látni az áttörést.
1: Amen.
0: Amen.
1: So Jesus had a suffering at the end of his ministry, which was going to release a whole new power of the kingdom.
0: Tehát Jézus Krisztus a szolgálata, a földi szolgálata végén olyan szenvedésen kell, hogy átmenjen, ami egy újfajta erőt hoz el a királyságba.
1: And you got to see the difference between these things.
0: Látnunk kell a különbséget ezek között.
1: See, the first Adam had never earned the right to become the ruling king that God had wanted him to be.
0: Az első Ádám nem érdemelte ki azt a jogot, hogy azzá az uralkodóvá váljon, akivé Isten teremtette őt.
1: He was tested to see if he would be obedient on earth.
0: Próba alatt volt, hogy Isten meglássa, hogy vajon engedelmes lesz-e.
1: And he was never given power in the heavens because he failed the obedience test on earth.
0: És a levegő égben nem kapott hatalmat soha azért, mert a földi szférában nem volt engedelmes.
1: And because of his disobedience, a kingdom had been established by the devil.
0: És az ő engedetlensége miatt a sátán egy másik királyságot hozott létre.
1: And man was now the agent of Satan rather than the agent of God.
0: És az ember így sokkal inkább sátán eszközévé vált, mint Isten eszközévé lett.
1: For the devil to have a kingdom on earth, he has to find human beings to work through.
0: Ahhoz, hogy a sátánnak a földön megalapított királysága legyen, ahhoz embereket kell találni, akiken keresztül ezt
1: végzi. And at his present stage, God has to limit himself to work through man.
0: És jelenleg Istennek keretek között kell, vagy tud csak dolgozni, hogy az emberek között munkálkodjék.
1: Without men and women doing the will of the devil, there would be no kingdom of darkness on earth.
0: Hogyha nem lennének olyan emberek, akik a sátán akaratát viszik véghez, akkor nem lenne sátánnak királysága itt a földön.
1: Many of them do it unconsciously, not realizing who they are serving.
0: Sokan tudatlanul teszik ezt, nem nincsenek tudatában annak, hogy kinek szolgálnak.
1: But some do it consciously, knowing and choosing to serve the devil.
0: De vannak olyanok, akik tudatosan teszik ezt, és tudják, hogy a sátánt szolgálják ezzel.
1: And they're the wicked ones which have to be removed.
0: Ők azok a gonosz emberek, akiket el kell mozdítani.
1: And the others have to have their minds open to see who they've been deceived by all these years.
0: A többieknek pedig meg kell, hogy nyíljon az elméje, hogy lássák azt, hogy ki az, aki becsapja őket.
1: But it's a battle of the kingdoms, and man is the key for both kingdoms.
0: Mivel mindez a két királyságnak a csatája, és tulajdonképpen az ember a kulcs.
1: So Jesus came as a man.
0: Tehát Jézus eljött mint ember.
1: To begin again the kingdom of God on earth through his humanity.
0: Hogy az ő emberi mi voltán keresztül ismét megalapítsa Isten királyságát itt a földön.
1: He was given power on earth because that was the first stage of his kingdom.
0: Az ő királyságának az első fázisában, első szakaszában itt a földön kapott erőt.
1: And he had to become obedient even unto death to earn the greater authority that was going to be his.
0: Engedelmesnek kellett lennie méghozzá kereszt halálig, ahhoz, hogy ki eszközölje ezzel a levegő égbeni hatalmat is.
1: The power of the kingdom of darkness was certainly active on earth.
0: A sötétség királyságának ereje aktív volt itt a földön.
1: But the power centers of that kingdom was in the heavenly realm.
0: De ennek a királyságnak, a sötétség királyságának az erőcentrumai a levegő égben helyezkednek el.
1: I want to spend a few moments just understanding what gates are in scripture.
0: Szeretnék most néhány percet azzal tölteni, hogy értsük meg igazából, hogy az igében mit jelentenek a kapuk.
1: Because the battle of our cities is the battle of the gates.
0: Azért, mert a városaink harca az igazából a kapuknak a harca.
1: In the Old Testament every major city was protected by a strong wall around the city.
0: Az Ószövetségben minden nagy várost vagy minden főbb várost egy városfallal vette körül és így védték meg.
1: And these walls were something like 10 meters thick and maybe 30 meters high.
0: Ezek a falak körülbelül 10 méter vastagok és 30 méter magasak lehettek.
1: They were very very formidable obstacles.
0: Nagyon-nagyon átjárhatatlan akadályok voltak ezek.
1: The wall was built completely around the city.
0: Teljesen körbevette a várost a fal.
1: But there were certain entry points by which you came into the city.
0: Viszont voltak bizonyos bejáratok, amin keresztül bemehettél a városba.
1: And these were like tunnels in the wall that went through the 10 meter thickness.
0: Ezek tulajdonképpen alagutak voltak, amelyek a 10 méter vastag falon keresztül vezettek.
1: And at the end of this tunnel, wooden doors were fixed to keep it secure at night.
0: És a folyosók végén, vagy az alagutak végén fa ajtók voltak, amik lezárták a bejárást éjszakára.
1: And guards were posted to make sure the doors remained shut the whole night.
0: És őrök vigyázták az ajtókat ahhoz, hogy biztos ne nyitassanak azok ki.
1: During the day the doors were opened and you came into the city through this tunnel.
0: Nappal nyitva voltak ezek az ajtók, és ezeken az alagutakon lehetett bejönni a városba.
1: Now the tunnel was called the gate. It wasn't just the doors at the end, it was the whole tunnel.
0: Nos, nem csak az ajtókat a kapuk, hanem ez az egész alagút ami bevezetett, ezt mind kapunak hívták.
1: During the day when the gate was open,
0: nappal, amikor az ajtók nyitva voltak,
1: the elders of the city would sit in the gate,
0: akkor a vének, a város vénei ott ültek a kapuban.
1: He was there for two reasons.
0: Két okból.
1: And he'd have armed soldiers there waiting to obey his orders.
0: És ott voltak felfegyverzett őrök is, akik a véneknek a parancsát vagy utasításait várták.
1: The first purpose was to regulate everybody that came in or out of the city.
0: Az egyik az az, hogy szabályozták azt, hogy ki az, aki bemegy, ki az, aki kimegy.
1: They had to pass under the nose of the elder, and if he didn't like the look of them, he would stop them and find out what they were bringing into the city.
0: A vének előtt kellett bemennie az idegennek, és hogyha valami nem tetszett az idegenben a véneknek, akkor megállították őt és kikérdezték, hogy mit kereső ott.
1: And if he didn't like what they were bringing, he would ban them from coming into the city.
0: És hogyha ez a kikérdezés azzal az eredménnyel zárult, hogy nem tetszett a véneknek az, amit ő csinál, vagy amit hoz, akkor kizárták őt a városból.
1: So everything that went in and out of the city was regulated from the gates.
0: Tehát mindent a kapuban szabályoztak, hogy mi juthatott be és mi menhetett ki.
1: The second thing was that he sat there during the day.
0: Másik dolog, ott ültek napközben.
1: He was like a judge or a magistrate.
0: És mint egy bíró voltak, bírói funkciót láttak ott el.
1: If any people had any issue to be judged in a court of law, they would bring it to the gate, and there he would bring a judgment.
0: Ha bárkinek vitás ügye volt valakivel, amit bíróság elé akartak vinni, akkor oda mentek a kapuba, és ott született meg a döntés.
1: So the lives of the people were regulated by the government which flowed out from the gate.
0: Tehát az emberek feletti kormányzás nak a szabályozása onnan a kapukból eredt.
1: So the gates were the seat of government.
0: Tehát a kapu az a kormányzás helye.
1: And they controlled all that came in or out of the city.
0: Valamint annak a kontrollálása, annak a szabályozása, hogy mi megy be és mi megy ki.
1: As you move into the prophets,
0: ahogy a prófétai könyvekbe bele megyünk,
1: the prophets start to speak of these gates as being spiritual in the heavenlies.
0: A proféták elkezdenek arról írni, vagy arról beszélni, hogy az ilyen kapuk vannak a levegő égben is.
1: They still have the same purpose.
0: Ugyanez a céljuk.
1: But the rule is from the immediate heavenlies rather than simply being on earth.
0: Viszont az irányítás, a kormányzásnak a helye az a levegő égben van, nem pedig itt a földön.
1: And that's where the demonic powers set up their rule and government. It was in the heavenlies overruling the city.
0: És ezért a démoni fejedelmek és hatalmasságok ott a levegő égben állítják fel az ő befolyásuknak, uralmuknak a központját, és ezáltal kontrollálják a földet.
1: And the gate was not a physical door in the physical wall.
0: A kapu nem egy fizikális ajtó, egy fizikális falon.
1: But it was a point of entry into the minds of the people.
0: Hanem ez az emberek elméjébe való bejutási pont.
1: Because the main battle is to win the battle of the way people think.
0: Mert a fő harc az azon van, hogy vajon győzök-e azon, hogy az emberek hogy gondolkodnak.
1: That's what the Bible says.
0: A Biblia erről beszél.
1: The god of this world has blinded the minds of those that do not believe.
0: Mert a világisten megvakította azoknak az elméjét, akik nem hisznek.
1: So think about what controls the way people think.
0: Csak gondolkozzunk el azon, hogy mi befolyásolja, irányítja azt, ahogyan az emberek gondolkodnak.
1: It's the education system.
0: A képzési rendszer.
1: It's the media.
0: Az oktatás, a média.
1: It's what politicians tell them.
0: A politika, hogy mit mondanak
1: it's
0: a politikusok.
1: What religious leaders say.
0: A vallási vezetők szava.
1: Amen. And so we go on.
0: És még sorolhatnánk.
1: Now if you look at your city, who has control of these gates in your city?
0: Nézd meg, hogy a te városodban vajon ki befolyásolja, ki felügyeli ezeket a kapukat.
1: Who runs the television programs? Who runs the cinema?
0: Ki az, aki a mozikat működteti, vagy a tévé adókat?
1: Who controls our education system?
0: Ki kontrollálja, ki felügyeli a közoktatást, vagy az
1: What's
0: oktatást?
1: The medical profession saying?
0: Mit mondanak az orvosok és az egészségügy?
1: What is the religious system saying?
0: Mit mond a vallási rendszer?
1: What are the politicians saying?
0: Mit mondanak a politikusok?
1: What are they teaching people to think about certain things?
0: Mire tanítják az embereket? Milyen gondolkodásmódra?
1: And every one of them, I'm sure you would agree, is controlled by the devil. It's not controlled by God. Would you agree with that?
0: Biztos vagyok abban, hogy egyetértesz, hogy mindnyájukat a sátán kontrollálja, és nem pedig az Úr. Így van ez?
1: Now Abraham was shown a city.
0: Nos, Ábrahámnak mutatott az Úr egy várost.
1: In Hebrews 11 it says he saw this city.
0: Azt olvassuk a Zsidók 11-ben, hogy Ábrahám látta ezt a várost.
1: It wasn't on earth, it was in the heavens.
0: Nem a földön volt, hanem a levegő égben.
1: It's what we now have come to call New Jerusalem.
0: Ez az a város, amit mi Új Jeruzsálemnek nevezünk.
1: It's already in existence according to scripture.
0: Az ige szerint már ez létezik akkor ott.
1: It's not on earth, it's in the heavens.
0: Nem a földön van, hanem a levegő égben.
1: And the responsibility of the leaders of the kingdom is to build that city in the heavenly place.
0: A királyság vezetőinek a felelőssége az, hogy megépítsék ezt a várost ott a levegő égben.
1: God showed Abraham that his inheritance wasn't just the holy land, it was the whole earth.
0: Isten megmutatta azt Ábrahámnak, hogy az öröksége nem csupán a szent föld, hanem az egész föld.
1: He and his descendants were going to recapture the whole earth and bring it under the rule and government of God.
0: Ábrahám és az utódai fogják foglalni az egész földet, és Isten uralma alá fogják azt hozni.
1: But what God showed him was this.
0: De Isten a következőt is megmutatta neki.
1: If he was going to take possession of the earth, he had to capture the territory in the heavens, because that was the way to bring earth under the rule and government of God.
0: Hogyha a földet akarja Isten uralma alá hozni, akkor ezt úgy teheti meg, hogyha a levegő égbeli hatalmasságok felett vesz uralmat, mert ez a módja annak, hogy a föld Isten fennhatósága alá kerüljön.
1: Now that's clearly taught in Hebrews 11.
0: Ez teljesen egyértelműen ott van a Zsidók 11-ben.
1: And the language of the New Testament is constantly saying this.
0: És az Új Szövetség nyelvezete pedig ismét és ismét azt mondja.
1: Jesus was constantly saying this.
0: Jézus is következetesen ezt hangsúlyozza.
1: For example, in Matthew 16 and in Matthew 18.
0: Például Máté 16-ban és 18-ban is.
1: We get this promise from Jesus.
0: Jézus ezt ígéri.
1: Whatever you bind on earth,
0: bármit megkötök a földön.
1: And this is what it literally says in the Greek.
0: És a következőképpen hangzik eredetileg ott a görög nyelvben.
1: It's a strange construction in the Greek.
0: Nagyon furcsa összetétel ott a görögben.
1: There is a future tense connected to a past perfect tense.
0: Ott van egy jövő idő, ami egy befejezett múlt idővel van összekapcsolva.
1: And it literally reads will be because it has been.
0: Szó szerint úgy hangzik, hogy meg fog történni, mert már megtörtént.
1: Whatever you bind on earth,
0: bármit megköttök a földön,
1: will be bound,
0: meg lesz kötve,
1: because it already has been bound in heaven.
0: Mert már megköttetett a levegő égben.
1: In other words, the real battle is not on earth, the real battle is in the heavenlies.
0: Más szóval, az igazi harc nem itt a földön folyik, hanem a levegő égben.
1: If you get victory in the heavenlies, victory on earth is guaranteed.
0: Hogyha győzelmet aratsz a levegő égben, akkor garantált a földi győzelem.
1: The heavenly victory must come first, and that will lead to the earthly manifestation of that victory.
0: A levegő égbeni győzelem kell, hogy jöjjön először, és ez fog oda vezetni, hogy az meg fog nyilvánulni a fizikai valóságban.
1: Now, this is so clearly taught, and it's something we do really have to understand.
0: Teljesen egyértelműen benne van, vagy ezt tanítja Isten igéje, és meg kell értenünk.
1: In spirit, we can war and live in the heavenlies.
0: Szellemben háborúzhatunk, sőt élhetünk a levegő égben.
1: And when this is after we're born again and we have the spirit of God and the new man in us.
0: Persze azután, hogy újjászülettünk és hogy az új ember van bennünk és Isten szelleme van bennünk.
1: We can occupy the heavenlies.
0: Elfoglalhatjuk a levegő eget.
1: We can war with principalities and powers.
0: Háborúzhatunk erőkkel és hatalmasságokkal.
1: We can throw them down and overcome them in the heavenlies.
0: Levethetjük őket a levegő égből és legyőzhetjük őket ott.
1: When this has already happened in heaven,
0: és amikor ez már megtörtént a levegő égben,
1: then there's going to come a manifestation of this on earth.
0: Akkor ennek a kinyilatkoztatása, a manifestációja meg fog jelenni a földön.
1: When that demon came down over the city of Bombay,
0: amikor Bombay városában az a démoni fejedelem térdet hajtott, le összeomlott,
1: the war was over.
0: Akkor véget ért a háború.
1: The enemy was defeated.
0: Az ellenség legyőzetett.
1: And then it was easy to change, to drive out the demonic powers and to bring transformation in the city.
0: Akkor már a földön könnyű volt kiűzni a démonokat az emberekből és átváltozást hozni a népnek a városba.
1: Jesus, all the while he was on earth,
0: végig, amíg Jézus itt volt a földön,
1: had not yet won the victory in the heavenlies.
0: Még nem szerezte meg a végső győzelmet a levegő égben.
1: No man had ever been exalted to the heavens.
0: Még senki nem magasztaltatott fel az egekig.
1: No man had ever had power to rule in the heavenly places.
0: Még egyetlen egy embernek sem adatott meg addig a hatalom, hogy a levegő égben uralkodjék.
1: Their sphere, their domain was earth.
0: A fő uralkodási területük a föld volt.
1: But the demonic powers and the rulers of this present darkness were told in scripture that their place of authority is in the heavenlies.
0: De ez élet sötétségének a világbírói ott vannak a levegő égben, ott van az uralkodásuk központja, ezt olvassuk.
1: While Jesus was on earth,
0: miközben Jézus itt volt a földön,
1: during those years of ministry on earth,
0: a földi szolgálata évei alatt,
1: he was fighting under a severe handicap.
0: Egy nagyon
1: he was restricted in what he could do.
0: Meg volt kötve a keze abban, hogy mit tudott megtenni.
1: Because he had not yet been given power and authority in the heavenlies.
0: Mert még a levegő égben nem adatott neki uralom.
1: No man had ever had that authority.
0: Még soha senkinek azelőtt nem adatott ez meg.
1: And it was going to become the prize of his resurrection.
0: És ez az ő feltámadásának az eredménye, díja lett.
1: So while Jesus was on earth,
0: tehát miközben Jézus itt volt a földön,
1: he could deal with demonic activity on earth,
0: a földi démoni tevékenységekkel el tudott bánni.
1: But the time had not yet come when he could deal with the powers of darkness in the heavenlies.
0: De még nem jött el az ideje annak, hogy a levegő égbeli hatalmasságokkal elbánjon.
1: As a result,
0: ennek eredményeképpen,
1: the demons that ruled over Jerusalem,
0: azok a démonok, akik Jeruzsálem fölött uralkodtak,
1: they were powerful demons that had been there a long time,
0: erőteljes démonokról van szó, akik már hosszú ideje ott voltak,
1: they were not removed by the ministry of Jesus on earth.
0: Jézus szolgálatán keresztül ezek a fejedelmek nem lettek kimozdítva onnan.
1: They were still there.
0: Még mindig ott voltak.
1: They retained the demonic darkness.
0: Fenntartották a démoni sötétséget.
1: And they kept the rule of darkness over the city of Jerusalem all the time that Jesus was ministering.
0: Jeruzsálem városa felett és sötétség uralmát fenntartották mindvégig, amíg Jézus ott szolgált.
1: He could drive out demons.
0: Ki tudta üzni az ördögöket, persze.
1: He could heal the sick.
0: Meggyógyította a betegeket.
1: He had authority on earth.
0: Volt tekintélye itt a földön, hatalma.
1: But he did not yet have authority in the heavens.
0: De még nem volt hatalma a levegő égben.
1: That's one reason why he could not wait to get to the cross.
0: Ez az egyik oka annak, hogy alig várta már, hogy a keresztre kerüljön.
1: Because the cross was going to settle this issue.
0: Azért, mert a kereszt bánt el, vagy a keresztet pontot ennek az ügynek a végére.
1: So, tens of thousands of people got healed.
0: Tízezrek tértek meg rajta keresztül.
1: Wonderful miracles took place.
0: Csodálatos csodák történtek.
1: He taught the most fantastic teaching.
0: A legfantasztikusabb tanításokat mondta.
1: He lived the full glory of God's eternal life before the people.
0: Isten örök életének teljes dicsőségében élt az emberek szeme láttára.
1: But it had very little effect on the city.
0: De a városra nézve kevés volt a hatása ennek.
1: Because the demonic powers ruled undisturbed in the heavenlies, and he could not yet go and attack them.
0: Azért, mert az uralkodó démoni fejedelmek és hatalmasságok zavartalanul uralkodhattak, és még nem jött el az ideje, hogy megtámadja őket.
1: So at the end of three and a half years ministry,
0: ezért 3,5 éves szolgálat végén,
1: he got a committed church membership of 120 people.
0: Ott volt egy 120 odaszánt tagból álló gyülekezete.
1: That's with miracles like Lazarus being raised from the dead.
0: Olyan csodák mellett, mint hogy Lázárt feltámasztja hallottak közül.
1: Until that demonic canopy was removed, he wasn't doing any better in Jerusalem than you're doing in your city today.
0: Mindaddig, ameddig a sötétségnek ez a takarója nem mozdítatott ki Jeruzsálem fölül, addig ő se volt ilyen módon sikeresebb a szolgálatában, mint te.
1: Amen.
0: Így van.
1: Because it had to wait until the cross.
0: Mert várnia kellett a keresztig.
1: And when Jesus went to the cross,
0: de amikor Jézus a keresztre ment,
1: and rose again from the dead,
0: és aztán feltámadt a halottak közül,
1: the kingdom came in a totally new power which they had never seen before.
0: Teljesen más erővel jött el Isten királysága, amit addig soha nem tapasztaltak meg.
1: Now, the cross powerfully affected the disciples on earth.
0: Nos, a kereszt nagyon erőteljes hatást gyakorolt a földön a tanítványokra.
1: But it also powerfully affected the spirit realm where these principalities and powers were.
0: De ugyanakkor nagyon erőteljes hatást gyakorolt arra a szellemi valóságra, ahol ezek a sötét szellemi hatalmak fészkeltek.
1: By the power of the cross.
0: A kereszt erejével.
1: He not only saved men from their sin, he destroyed the dominion and power of these spirit powers.
0: Nem csak az emberek bűnére hozott bűnbocsánatot, hanem lerombolta ezeknek a hatalmasságoknak a királyságát, vagy az uralmát.
1: And as a result, the kingdom came at a different level altogether.
0: És ennek eredményeképpen Isten királysága egy új szintre emelkedett a földön.
1: Jesus now not only had power on earth.
0: Most már Jézusnak nem csak a földön volt ereje, hatalma.
1: He also had power in heaven.
0: Hanem volt a levegőjékben is hatalma.
1: And that heavenly realm became the his domain, not simply earth.
0: És ez a levegő égbeli terület is az ő királysága részévé vált, nem csak a föld.
1: And because of that,
0: és ennek következtében,
1: the power of the rule of hell was broken.
0: A pokol erejének a pokol uralkodásának az ereje megtört.
1: And these gates were taken possession of.
0: És ezeket a kapukat elfoglalta.
1: See, God promised Abraham.
0: Mit is ígért Isten Ábrahámnak?
1: He promised him in Genesis 22.
0: Az 1 Mózes 22-ben.
1: He said, "You will possess the gates of your enemies."
0: Azt ígérte Ábrahámnak, hogy te az ellenségeid kapuit fogod birtokolni.
1: When Rebecca was being brought to become the bride of Isaac.
0: Amikor Rebekát Izsák menyasszonyá nyaként elhozták.
1: And they prophesied over her before she went to marry Isaac.
0: És mielőtt Izsákhoz férhez ment volna, profétáltak neki.
1: And that's a beautiful picture of Christ and his church.
0: És ez csodálatos kép Krisztusról és az ő gyülekezetéről.
1: Isaac is a picture of Christ.
0: Izsák Krisztusnak az előképe.
1: And Rebecca is a picture of the bride, his church.
0: Rebecca pedig az ő menyasszonyának, a gyülekezetnek az előképe.
1: And they say over Rebecca.
0: És Rebekára azt mondják.
1: Genesis 24.
0: Az 1 Mózes 24-ben.
1: Verse 60.
0: A 16. vagy 60. vers.
1: Multitudes and multitudes will be your children.
0: Tömegek lesznek a te gyermekeid.
1: And then there's the same prophetic promise.
0: És ugyan ilyen prófétai ígéret van ott.
1: You will possess the gates of your enemies.
0: A te ellenségeid kapuit fogod birtokolni.
1: And the first words that Jesus said to the church.
0: Az első szó, amit Jézus a gyülekezet felé szólt.
1: When Simon's name was changed to Peter.
0: Akkor, amikor Simon nevét átváltoztatta Péterré.
1: And he became the building material out of which Jesus could build a great victorious church.
0: És Péter azzá az építő kővé vált, amelyből és amelyekből Jézus győzelmes, hatalmas gyülekezetet tud felépíteni.
1: Jesus said these words.
0: Jézus a következő szavakat mondta neki.
1: You are Peter.
0: Te Péter vagy.
1: And I'm going to build my church with you.
0: És én veled együtt felépítem az én gyülekezetemet.
1: I'm going to build it on this foundation which I myself am.
0: Ezen az alapon, amely én magam vagyok, fogom felépíteni azt.
1: And this is the first thing I promise you.
0: És az első dolog, amit megígérhetek neked.
1: The gates of hell will not be able to stand against.
0: A pokol kapui nem állhatnak ellene neki.
1: You can go possess those gates.
0: Elmehetsz, birtokba veheted, legyőzheted azokat a kapukat, és Isten királyságát hozhatod el oda azokba a kapukba, azért, hogy az emberek elméjén lévő befolyás megváltozzék. És Isten azt fogja parancsolni, hogy világosság gyújjon fel, és Isten fogja megnyitni a szemeiket, és a sötétségből áthozod őket a világosságba.
1: Thinking the way the kingdom of God thinks.
0: És elkezdenek megváltozni az ő értelmükben a démoni befolyásoltságból az Isten királysága szerint.
1: So the battle of the city is the battle of the gates.
0: Ezért a városokért folytatott küzdelem a kapuk küzdelem.
1: If we have a church that knows how to take gates, then it can take cities.
0: Hogyha olyan gyülekezeted van, amely ismeri, hogy hogyan kell a kapukat elfoglalni, akkor városokat foglalhat.
1: These are skills and abilities that God is restoring to the church.
0: Ezek pedig olyan képességek és olyan készségek, amelyeket Isten helyre állít ma az egyházban.
1: These are powerful weapons of our warfare.
0: Ezek a mi háborunk erőteljes fegyverei.
1: And it's the forceful way that we bring the kingdom in.
0: És ez pedig az erőszakos mód, ahogyan Isten királyságát behozzuk a világba.
1: Now, the moment Jesus died and dealt with those powers and principalities.
0: Abban a pillanatban, ahogy Krisztus meghalt és leszámolt ezekkel a hatalmakkal és erőkkel.
1: Through the cross they were destroyed.
0: A kereszt által leromboltattak.
1: We're going to look at this more fully in the next session.
0: A következő tanításban fogjuk ezt részletesebben megnézni.
1: But I just want to make the point and then move on for the moment.
0: De most szeretnék egy kijelentést tenni és tovább menni.
1: It was completed after the resurrection of Jesus Christ.
0: Feltámadás után vált teljessé mindez.
1: And now those demonic powers and principalities were no longer able to rule over the city of Jerusalem.
0: És azután már ezek a démoni fejedelmek és hatalmasságok nem tudták a felügyeletük alatt tartani Jeruzsálemet.
1: Before he was crucified,
0: mielőtt Krisztus keresztre feszítette,
1: and before he rose again,
0: és mielőtt feltámadt volna,
1: those demonic powers remained undisturbed, still ruling the darkness of Jerusalem.
0: Ezek az a démoni fejedelmek érintetlenül ott kontrollálhatták Jeruzsálemet.
1: And the manifestation of the kingdom was restricted because that heavenly realm could not yet be conquered.
0: A királyság megnyilvánulása azért volt korlátozva, mert ott a levegő égben ezek a hatalmak uralkodtak.
1: Now that's why Jesus said, I am restricted, I'm shut in, I can't wait to get to the cross.
0: Ezért mondta azt Jézus, hogy szorongok, ami annyit jelent, hogy korlátok között vagyok, alig várom, hogy már végre a keresztre menjek.
1: We'll never really see the kingdom come.
0: Mert soha nem láthatjuk meg a királyságot igazából eljönni.
1: Until we are released to invade the heavenly realm.
0: Amíg fel nem szabadulunk arra, hogy a levegő égben folytassuk a támadást.
1: Take over the gates of the enemy.
0: És hogy az ellenség kapuin fölött vegyük át az irányítást.
1: And turn the gates of hell into the gates of heaven.
0: És a pokol kapuit fordítsuk, vagy változtassuk át a menny kapuivá.
1: When that power comes,
0: amikor ez az erő eljön,
1: we're really going to see the kingdom come.
0: Akkor fogjuk meglátni a királyságot teljességében.
1: Now, the moment Jesus was risen from the dead,
0: abban a pillanatban, hogy Krisztus feltámadt a halálból,
1: the Spirit came upon that early church,
0: és a Szent Szellem Isten utána eljött a korai gyülekezetre,
1: and in the upper room,
0: ott a felházban,
1: God taught them how to be a gate-taking, praying community.
0: Isten arra tanította meg őket, hogy hogyan lehetnek egy kapubevevő, városbevevő gyülekezet.
1: The moment that happened.
0: Abban a pillanatban, ahogy ezek megtörténtek.
1: Everything in the city of Jerusalem changed.
0: A városban minden, Jeruzsálem városában minden megváltozott.
1: We're jumping ahead a bit, but I wanted just to complete this thought.
0: Egy picit előreugrunk, de szeretném befejezni ezt a gondolatot.
1: When Peter comes into the same city.
0: Amikor Péter ugyanebbe a városba jön el.
1: Jesus had been preaching there for years.
0: Jézus éveken át prédikált ott is.
1: Mighty miracles.
0: Hatalmas csodák történtek.
1: Incredible teaching.
0: Fantasztikus tanítás.
1: The amazing life of God manifested for everybody to see.
0: Istennek csodálatos élete nyilvánvalóvá lett mindenki előtt.
1: But the city of about 60,000 people still resisted the kingdom and would not come into the kingdom.
0: De a körülbelül 60,000 lélekszámú város még mindig visszautasította Jézus korában az Isten királyságának eljövetelét.
1: They were still prisoners of the religious system and of the demonic darkness that it represented.
0: Még mindig a vallási rendszernek és a mögötte álló démoni hatalmasságoknak a fogjai voltak.
1: But the power of that was broken in the cross.
0: De ennek az ereje megtört a kereszten.
1: And the power of the kingdom was released in a new way in the resurrection.
0: És Isten királyságának az ereje a feltámadás által egy új módon nyilvánult meg.
1: As a result.
0: És ennek eredménye.
1: On the day of Pentecost.
0: Az lett, hogy pünkös napján.
1: When Peter came into this same city.
0: Amikor Péter ugyanebbe a városba jön el.
1: Preached the gospel once.
0: Egyszer hirdeti az evangéliumot.
1: 3,000 people turned.
0: 3,000 ember megtér.
1: Then a few weeks later,
0: néhány héttel később,
1: a lame man was raised and began leaping and dancing and worshiping and praising God.
0: Néhány héttel később egy sánta ember meggyógyul, és ott ugrál és dicsőíti az Urat.
1: A wonderful miracle.
0: Csodálatos a csoda maga.
1: But not to be compared with a rotting corpse walking alive out of the tomb.
0: De nem is fogható ahhoz, hogy Lázár mint egy büdös halott feltámad és ott jár az emberek között.
1: When Lazarus was raised,
0: amikor Lázárt feltámasztotta
1: az Úr, the whole city went crazy.
0: Az egész város felbojdult.
1: I'm sorry, let me rephrase that.
0: Hadd mondjam másképp inkább.
1: When Lazarus was raised,
0: amikor Lázárt feltámasztotta az Úr,
1: everybody ignored it.
0: Mindenki figyelmen kívül hagyta.
1: And the only response was plotting how to kill Jesus.
0: Az egyedüli válaszuk erre, reakciójuk az volt, hogy akkor hogyan öljük meg ezt a Jézust.
1: When the lame man started to leap and dance and praise God.
0: Amikor a sánta ember elkezdett járni és dicsőíteni az Urat és ugrándozni.
1: The whole city went crazy.
0: Az egész város felbojdult.
1: 5,000 people turned to the Lord.
0: 5,000 ember lett az eredménye, hogy megtért.
1: It's a historic fact.
0: Ez történelmi tény.
1: Within 2 years of Pentecost,
0: Pünköstől számított két éven belül.
1: Within 2 years.
0: Két éven belül.
1: The church in Jerusalem went from 120 to more than 20,000 people.
0: A jeruzsálemi gyülekezet 120-as létszámról több mint 20,000-es taglétszámúvá növekedett.
1: And what does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: Was Peter a better preacher than Jesus?
0: Azt jelenti, hogy Péter jobb prédikátor volt, mint Jézus?
1: Did he have more anointing?
0: Vajon nagyobb volt a kenete?
1: Absolutely not.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: What happened was the shift in the heavenlies brought the harvest.
0: Az történt, hogy a levegő égbeli váltás meghozta az aratást.
1: So when we start preaching under an open heaven.
0: Tehát amikor egy nyitott menny alatt hirdetjük az igét.
1: When the demonic rulers in the gates of hell overruling a city are pulled down, then we see breakthrough.
0: Amikor leromboljuk azokat a mennyei, azokat a levegő égbeli démoni hatalmakat, amelyek egy adott városnak a kapuiból irányítják azt a várost, akkor tudjuk bevenni azt a várost.
1: And we move into another level of the kingdom.
0: És akkor a királyságnak egy következő szintjére lépünk.
1: And what I want to look at is how that happens.
0: Azt szeretném majd megnézni, hogy mindez hogyan történik.
1: It's a little bit early, but I think we're just gonna have a break now.
0: Egy kicsit korán van még, de azt hiszem, hogy itt tartunk szünetet.
1: Gone almost 1 hour.
0: Majdnem egy óránk van.
1: Then I want to spend the last session today on showing you how that change in the heavens takes place.
0: És aztán utána az utolsó előadásban azt szeretném majd megnézni, hogy hogyan ez a háború a levegőjékben hogyan zajlik.
1: Because the post Pentecost church was more powerful than the life that Jesus lived in the kingdom.
0: Mert a pünkösd napja utáni gyülekezet erőteljesebb volt, mint az, amit Jézus, mint ami Jézuson keresztül prezentálódott az emberek között.
1: It was Jesus who accomplished that change.
0: Jézus vitte véghez ezt a változást.
1: And it was his power, of course, which brought about the new level of the kingdom.
0: És az ő erején keresztül érkezett el a királyságnak ez az új szintje.
1: But it couldn't happen.
0: De nem történhetett meg.
1: Until the cross and the resurrection had fulfilled its glorious purpose.
0: Mindaddig, amíg a kereszt és a feltámadás be nem töltötte ezeket a dicsőséges célokat.
1: Once it had happened.
0: De azzal, hogy megtörtént.
1: Even nobody's like Peter.
0: Még annak ellenére, hogy olyan senkik, mint Péter is.
1: Moved in a power.
0: Ők is olyan erőben működtek.
1: And they did miracles.
0: És olyan csodákat tettek,
1: which even Jesus did not do in the days of his flesh.
0: Amelyeket Jézus sem tett az ő testi szolgálatában.
1: Now Jesus had already prophesied that.
0: Fizikai szolgálatában, és Jézus erről már előtte prófétált is.
1: He said, if you come to live in the Father the way I live in the Father.
0: Azt mondta Jézus, hogy ha olyan kapcsolatban kezdtek el élni az Atyával, mint ahogy én élek vele.
1: And the cross has done its work.
0: És amikor a kereszt elvégzi az ő munkáját.
1: And destroyed the demonic powers that rule over the city.
0: És lerontja azokat a démoni fejedelmeket, amelyek egy város felett uralkodnak.
1: Then you're going to do the works that I do.
0: Akkor ti is azokat fogjátok tenni, amiket én teszek.
1: And you're going to do even greater works than this because I'm going to the
0: Father. Sőt, még nagyobbakat, mert én az Atyához megyek.
1: Now Jesus saw his kingdom days on earth as the days of his restriction.
0: Az ő Jézus az ő földön eltöltött királyságban eltöltött idejét korlátolt időként tekinti.
1: They were wonderful, powerful days.
0: Csodálatos erőteljes napok voltak ezek.
1: But he saw them as his restriction.
0: De úgy tekintett rájuk, mint ha meg lenne kötve a keze.
1: In this bondage, I cannot be my fullness.
0: Ebben a kötelékben vagy ebben a megkötöttségben nem tudok teljességre jutni.
1: But when I've given my life on the cross.
0: De amikor odaadom az életemet a kereszten.
1: When I've risen again from the dead.
0: Amikor ismét feltámadok a halálból.
1: And when I come and live in my new body, the church.
0: És amikor a gyülekezeten, az én új testemen keresztül kezdek élni,
1: then I'll really have room to move.
0: Akkor igazából meg tudom valósítani a kormányzásomat.
1: Jesus saw the days of the church.
0: Tehát Jézus úgy tekintett az egyház, a gyülekezet korszakára,
1: as the days of his fullness.
0: Mint az ő saját kiteljesedésének a korszakára.
1: And the days of his life personally upon earth as the days of his restriction.
0: És az ő személyes földön eltöltött szolgálatban eltöltött idejére pedig mint amikor a keze meg volt kötve.
1: It says this in the end of Ephesians chapter 1.
0: Az Efézus 1 végén így olvassuk.
1: Paul says, I want your eyes to be open.
0: Pál azt mondja, hogy szeretném, ha megnyílna a szemetek.
1: I want you to see the power of his resurrection.
0: Szeretném, ha meglátnátok az ő feltámadásának az erejét.
1: I want you to see it in us who believe.
0: És szeretném, ha ezt bennünk, akik hiszünk, bennünk látnátok
1: meg. When you've really seen it.
0: Vajon megláttad már?
1: When you've really seen what the risen Jesus Christ can do through us.
0: Amikor valójában meglátod azt, hogy mit tud a feltámadt Úr Jézus Krisztus tenni rajtunk keresztül.
1: Then he can come and live in his church.
0: Akkor eljöhet és az ő gyülekezetében élhet.
1: Not working on his own.
0: És nem csak önmaga fog működni.
1: Not working through 10 people here and 12 people here and 70 people there.
0: És akkor nem az lesz, hogy hát itt 12 embert használ föl, ott 70-t.
1: But he can be his fullness.
0: Hanem akkor ő eljöhet az ő teljességében.
1: Then you will see Jesus in his fullness.
0: És akkor látjátok meg Jézus Krisztust az ő teljességében.
1: The fullness of him that fills all in all.
0: Azt a teljességet, amely mindenekben minden.
1: We're going to have a break.
0: Most szünetet tartunk.
1: And we'll look at that session, the last session today.
0: És a mai utolsó tanításban ezt fogjuk megnézni.
1: Amen. God bless you.
2: Elhangzott Ellen Vincent, a Királyság 4 szakasza című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler hogyan lehet Isten áldását megkapni című tanítása következik.
3: I'm going to reserve some things about the future until tomorrow.
4: Néhány jövővel kapcsolatos dolgot megtartok holnapig.
3: Probably talk a little bit about breakthrough.
4: Valószínűleg beszélek egy kicsit majd az áttörésről.
3: And I certainly want to talk about the coming of the Holy Spirit in regard to the kingdom.
4: Feltétlenül akarok beszélni a Szent Szellem eljöveteléről a királyság vonatkozásában.
3: And then I'm gonna ask the Holy Spirit to come and we're gonna see God touch you by the Holy Spirit.
4: És én hívom is majd a Szent Szellemet, hogy jöjjön el közénk, és majd átéljük, hogy Isten meg is érint titeket.
3: But I think for this last session today I'm going to focus on the Sermon on the Mount.
4: De azt gondolom, hogy a mai utolsó tanításon a hegyi beszédre fogok koncentrálni.
3: And if there's time, we may pray for some miracles at the end. It depends how far I get in my notes.
4: És aztán végül majd meglátom, meddig jutok el a jegyzeteimben, lehet, hogy a végén néhány csodáért is imádkozom.
3: But I want to talk to you about how to be blessed by God.
4: Szeretnék arról beszélni, hogy hogyan lehet Isten áldását megkapni.
3: And I'm not just doing that to appeal to your carnality.
4: És nem csak a testiességetekre appellálok ezzel.
3: But you know in the Sermon on the Mount, which is Matthew 5 through 7.
4: Tudjátok, hogy a hegyi beszéd a Máté 5-6-7-ben van.
3: Jesus outlines the culture of the kingdom.
4: Ebben Jézus felvázolja a királyság kultúráját.
3: And he talks about the kind of attitudes, heart attitudes that we should have to live in the kingdom.
4: És elmondja, hogy milyen szívbeli hozzáállásunknak kell, hogy legyen ahhoz, hogy a királyságban élhessünk.
3: So he talks about attitudes and values.
4: Tehát hozzáállásokról és értékrendről beszél.
3: He addresses relationships and money and possessions.
4: Beszél a kapcsolatokról, a pénzről, egyéb tulajdonokról.
3: He addresses sexuality and a whole list of topics.
4: Beszél a szexualitásról és még egy sereg dologról.
3: But he begins with a short section we call the Beatitudes.
4: De a boldog mondásoknak nevezzük magyarul azt a kis szakaszt, amivel kezdi.
3: And he outlines 8 kinds of heart attitudes that if we have, we will be happy and blessed.
4: És 8 olyan szívbeli hozzáállásról beszél itt, amit hogyha betartunk, akkor áldottak és boldogok leszünk.
3: Each of these 8 statements begins with blessed are those, and then it gives the attitude.
4: Mindegyik állítás azzal kezdődik, hogy áldottak. Angolul, magyarul boldogok, és utána jön, hogy kik lesznek boldogok.
3: So someone who's blessed is to be envied and is happy, prosperous.
4: Aki boldog vagy áldott, az bővölködik, irigylésre méltó, jól megy neki.
3: Particularly blessed by God.
4: Különösen Istentől áldott állapotot jelent ez.
3: So let me just go through these 8 and then I'm going to tell you some stories.
4: Tehát szeretném ezt a 8-at végigvenni és utána néhány történetet mondok el.
3: And I know that these are very common. If you've grown up in the church, you've probably recited these many times.
4: Tudom, hogy nagyon jól ismert versek ezek, ha valaki a gyülekezetben nőtt fel, valószínűleg már sokszor hallott róluk.
3: But I want to be sure that you understand that these are the way we are supposed to live.
4: De biztos akarok benne lenni, hogy értitek, hogy nekünk így kell élnünk.
3: If I immigrated to Hungary and I wanted to become a Hungarian citizen.
4: Hogyha bevándorolnék Magyarországra és magyar állampolgár akarnék lenni.
3: I would have to learn some things about the culture of Hungary.
4: Akkor meg kéne tanulnom néhány dolgot Magyarország kultúrájáról.
3: So I know you have good paprika.
4: Tudom, hogy jó paprikátok van.
3: You have wonderful buildings in Budapest.
4: És gyönyörű épületek vannak Budapesten.
3: Many other things, but there's a lot about Hungary that I don't know.
4: És még sok egyéb dolgot tudok, de nagyon sok mindent nem tudok Magyarországról.
3: So if you want to live in the kingdom of God, you must understand the values and the culture of the kingdom.
4: Tehát, hogyha Isten királyságában akarunk élni, akkor élnünk kell, vagy értenünk kell a királyságnak a kultúrálása, útjait.
3: The first attitude is poor in spirit.
4: Az első magatartásmód a szellemi szegénység.
3: God blesses those who are poor in spirit and they realize their need for him, for the kingdom of heaven is theirs.
4: Áldottak Istentől a szellemi szegények, akik tudják, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága.
3: So also this is list 8 attitudes.
4: Tehát van 8 magatartásmód.
3: But then there are 8 rewards or results if you have this attitude.
4: És van 8 jutalom vagy eredmény, hogy mivel jár együtt az a hozzáállás.
3: They're very clear.
4: Ezek nagyon világosak.
3: And if you want the rewards, you have to meet the condition.
4: És hogyha akarod a jutalmat, akkor be kell töltened a feltételt.
3: So in a sense, these are blessings that God gives if we have these attitudes.
4: Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ezeket az áldásokat kapjuk Istentől, ha megfelelő magatartásmóddal élünk.
3: Now, to be poor means that we have nothing.
4: Aki szegény, annak nincs semmije.
3: We are bankrupt, we are broke.
4: Csődben vagyunk, össze vagyunk törve.
3: And to be poor in spirit means to come to the understanding that we have nothing in ourselves, even in our best efforts.
4: Szellemben szegénynek lenni azt jelenti, hogy nincs bennünk semmi lehetőség, nincs semmi a legjobb erőfeszítéseink ellenére sem.
3: It's an attitude of coming to the end of ourselves, and we find that we have nothing.
4: Ezzel az magatartással eljutunk önmagunk végére, rájövünk, hogy nincs semmink.
3: Sometimes we go through a crisis situation that brings us to that point.
4: Néha átélünk válságokat, amelyek eljuttatnak minket idáig.
3: And I've seen many people go through a crisis and they actually push away from God.
4: Láttam sok embert, aki válságba került és igazából eltávolodott Istentől.
3: But a crisis can lead us to despair. But it also can lead us to utter dependence and reliance upon the Lord.
4: A válság juttathat minket kétségbeesésbe, de juttathat minket oda is, hogy jobban az Úrra hagyatkozunk, mint korábban.
3: You know, the Bible tells us that pride comes before a fall.
4: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a bukás előtt büszkeség jár.
3: So one of the worst attitudes that we can develop is that we have plenty.
4: Tehát az egyik legrosszabb hozzáállás, ami kialakulhat bennünk, az, hogy van nekünk bőven elég.
3: We're doing fine.
4: Köszönjük, jól vagyunk.
3: We're mature.
4: Érettek vagyunk.
3: We have what we need.
4: Megvan az, amire szükségünk van.
3: And we become smug and arrogant when that happens.
4: És ilyen arrogánsak leszünk, felfúvalkodottak leszünk, hogyha így érezzük.
3: In Revelation 3, verse 16.
4: A Jelenések 3:16-ban.
3: But since you are lukewarm, like lukewarm water, neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. You say,
4: mivel langyosak voltak, mint a langyos víz, langyosak vagytok, sem hidegek, sem forróak, kiköplek titeket a számból.
3: You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing.
4: Ti azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, mindenem megvan, amire szükségem van, nem kell semmi.
3: And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked.
4: És nem tudjátok, ti vagytok a nyomorultak, a szegények, a vakok és a mezítelenek.
3: Now this letter was written to Christians.
4: Ezt a válság juttathat minket kétségbeesésbe, de juttathat minket oda is, hogy jobban az Úrra hagyatkozunk, mint korábban.
3: You know, the Bible tells us that pride comes before a fall.
4: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy a bukás előtt büszkeség jár.
3: So one of the worst attitudes that we can develop is that we have plenty.
4: Tehát az egyik legrosszabb hozzáállás, ami kialakulhat bennünk, az, hogy van nekünk bőven elég.
3: We're doing fine.
4: Köszönjük, jól vagyunk.
3: We're mature.
4: Érettek vagyunk.
3: We have what we need.
4: Megvan az, amire szükségünk van.
3: And we become smug and arrogant when that happens.
4: És ilyen arrogánsak leszünk, felfúvalkodottak leszünk, hogyha így érezzük.
3: In Revelation 3, verse 16.
4: A Jelenések 3:16-ban.
3: But since you are lukewarm, like lukewarm water, neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. You say,
4: mivel langyosak voltak, mint a langyos víz, langyosak vagytok, sem hidegek, sem forróak, kiköplek titeket a számból.
3: You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing.
4: Ti azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, mindenem megvan, amire szükségem van, nem kell semmi.
3: And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked.
4: És nem tudjátok, ti vagytok a nyomorultak, a szegények, a vakok és a mezítelenek.
3: Now this letter

0: And we become smug and arrogant when that happens.
1: És ilyen arrogánsak leszünk, felfúvalkodottak leszünk, hogyha így érezzük.
0: In Revelation 3, verse 16.
1: A jelenések 3:16-ban.
0: But since you are lukewarm, like lukewarm water, neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. You say,
1: mivel langyosak voltak, mint a langyos víz, langyosak vagytok, sem hidegek, sem forróak, kiköplek titeket a számból.
0: You say I am rich, I have everything I want, I don't need a thing.
1: Ti azt mondjátok, hogy gazdag vagyok, mindenem megvan, amire szükségem van, nem kell semmi.
0: And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked.
1: És nem tudjátok, ti vagytok a nyomorultak, a szegények, a vakok és a mezítelenek.
0: Now this letter was written to Christians.
1: Ezt a levelet keresztényeknek írták.
0: They're born again, they belong to God.
1: Újjászületettek, Istenhez tartoznak.
0: But the temperature had begun to cool.
1: De elkezdtek hűlni.
0: They were no longer fervently hot.
1: Már nem vörösen izzanak.
0: And Jesus rebukes them.
1: És Jézus megdorgálja őket.
0: And he says, you think you're rich, but actually you're not.
1: És azt mondja, ti azt gondoljátok magatokról, hogy gazdagok vagytok, pedig nem vagytok azok.
0: So it's possible for us to develop an attitude that things are going fine for me.
1: Tehát kifejlődhet bennünk az a hozzáállás, hogy jól mennek a dolgaim.
0: But we have to cultivate an attitude of poverty of spirit.
1: De mégis ápolnunk kell magunkban a szellemi szegénység hozzáállását.
0: That we have a needy desperation for God.
1: Hogy érezzük, hogy szükségünk van Istenre, és kétségbe esetten keressük őt.
0: I think this happens to all of us at times when we lose our desperation for God.
1: Azt gondolom, ez mindannyiunkkal megtörténik, amikor elveszítjük azt az eltökélt törekvést Isten után.
0: And at that point we have to ask our question, I have to ask ourselves the question, what's happening and why is it this way?
1: Ilyenkor kell megkérdeznünk magunktól, hogy mi történik velem, miért vagyok ilyen?
0: The result of this attitude is that the whole kingdom of God is now at our fingertips.
1: Tehát ha valóban szellemben szegények vagyunk, akkor elérhető távolságba kerül számunkra Isten királysága.
0: So if we are poor in spirit, God says the kingdom is yours.
1: Tehát hogyha szellemben szegények vagyunk, azt mondja Isten, hogy tietek a királyság.
0: He gives the kingdom to those who are desperate and know their need.
1: Azoknak adja Isten a királyságok, akik tudják, hogy szükségben vannak, és eltökélten keresik Istent.
0: And if we lose our awareness of our need, then we stop receiving the kingdom.
1: És hogyha már nem érezzük, hogy szükségben vagyunk, akkor nem is kapunk többet a királyságból.
0: So if you want the kingdom, this is something you have to develop.
1: Ki kell, hogy alakuljon benned a szellemi szegénység, ha akarod a királyságot.
0: The second attitude is those who mourn.
1: A másik, akik sírnak vagy gyászolnak.
0: It says God blesses those who mourn, for they will be comforted.
1: Azt mondja, Isten megáldja azokat, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
0: Now, it's not saying that God blesses sad people.
1: Ez nem azt jelenti, hogy Isten megáldja a szomorú embereket.
0: It's not saying that if you're depressed and sad that God's going to bless you.
1: Nem azt jelenti, hogy ha depressziós vagy szomorú, akkor Isten megáld.
0: I mean, if that's true, I think God does want to bless you.
1: Persze egyrészt igaz, hogy Isten meg akar áldani ebben az állapotodban.
0: But I think it's talking about a person who's broken-hearted.
1: De azt gondolom, hogy itt a megtört szívűekről van szó.
0: That we are so identified with God that we become broken-hearted and moved by the things that move God.
1: Amikor annyira azonosulunk Istennel, hogy az töri össze a szívünket, és az indít meg minket, ami Istent.
0: And I see that in two areas.
1: Ezt én két területen látom.
0: One hatred and one of compassion.
1: A gyűlölet és az irgalom területén.
0: First we're moved with hatred for sin and sickness and all works of darkness.
1: Először is meggyűlöljük a betegséget, a bűnt és a sötétség minden munkáját.
0: So we hate everything that God hates and we want to see it eradicated.
1: Tehát gyűlölünk mindent, amit Isten, és azt akarjuk látni, hogy ezek megszűnnek, ezek a jelenségek.
0: So that means if it happens in someone else's life or our life, wherever it is, if God hates it, we agree and we hate it.
1: Ez azt jelenti, hogy akár a saját életünkben, akár mások életében látjuk ezeket, úgy utáljuk őket, mint Isten, és meg akarunk szabadulni tőlük.
0: It also means that our hearts are moved for the things that move God's heart, the things that He loves.
1: Ez azt is jelenti, hogy az indítja meg a szívünket, ami Isten szívét megindítja, tehát amit ő szeret.
0: So we're going to be moved with compassion toward to people to see them saved and healed and set free.
1: Tehát könyörületességre indulunk az emberek iránt, hogy lássuk a gyógyulásukat, az üdvösség elnyerését, a szabadulásukat.
0: I think that the beginning of all true ministry is to receive the heart of God.
1: Azt gondolom, minden igazi szolgálat kezdete az, hogy az ember

0: megkapja Isten szívét.
1: And I learned to hate what God hates and I learned to love what God loves.
0: Megtanulom gyűlölni azt, amit Isten gyűlöl, és szeretni azt, amit ő szeret.
1: Because that means the heart of the king has been thoroughly put into me.
0: Ez azt jelenti, hogy alaposan belém plantálódik a király szíve.
1: And now I have the same heart as the king has.
0: És ugyanolyan a szívem már, mint a királyé.
1: And the things that bother God also bother me.
0: Engem is zavarnak azok a dolgok, amik Isten zavarják.
1: If there are things that the Bible says that God dislikes or hates, we should dislike and hate the same things.
0: Hogyha a Biblia azt mondja valamiről, hogy Isten azt nem szereti vagy gyűlöli, akkor azt nekünk sem szabad szeretni és gyűlölni kell.
1: There was a contest for the Times of London a number of years ago. For the newspaper, the Times of London.
0: Ja, igen, tehát pár évvel ezelőtt a londoni Times című újságért volt egy verseny.
1: And people were asked to write essays on the title of What is Wrong with the World.
0: Aha, tehát egy versenyt írt ki ez az újság, az embereknek a dolgozatot kellett írniuk arról, hogy mi baj van a világgal.
1: So many people wrote these long essays listing all the things that were wrong with the world.
0: Úgyhogy nagyon sokan írtak hosszú tanulmányokat arról, hogy mi minden baj van a világgal.
1: But one man wrote this letter.
0: Az egyik ember ezt a levelet írta.
1: Dear sirs,
0: tisztelt uraim,
1: I am.
0: Én vagyok a baj a világgal.
1: I am what's wrong with the world.
0: Én vagyok a világ baja.
1: And he signed it sincerely yours, G.K. Chesterton.
0: És akkor aláírta, hogy maradok tisztelettel, XY.
1: So here is a man who understood what the problem in the world is.
0: Ez az ember tudta, hogy mi a baj a világgal.
1: We are the problem. Our sins, our brokenness, all the things that we do are the problems of the world.
0: Mi vagyunk a világ problémája, a mi bűneink, a mi összetörtségünk, azok a dolgok, amiket mi rosszul csináltunk.
1: He wasn't pointing the finger at anybody else or any political party.
0: Ő nem mutogatott senkire, semmilyen pártra.
1: His heart was mourning for the things that God mourns for.
0: Az ő szíve sírt azokért a dolgokért, amelyekért Isten szíve sír.
1: So if we have this attitude and we are those who mourn that what God will give us is comfort.
0: Tehát, hogyha mi ilyen emberek vagyunk, és mi is így sírunk Istennel együtt, akkor ő megvigasztal minket.
1: So if you want God to comfort you, this is what you need to do. You need to mourn and be disturbed about the things that disturb God.
0: Tehát, ha azt akarod, hogy Isten megvigasztaljon, akkor azok a dolgok kell, hogy zavarjanak téged, azok miatt kell sírnod, amelyek Isten zavarják.
1: That could be ranging from the sin that we see.
0: Ezek lehetnek a bűnök, amiket látunk.
1: It could be injustice.
0: Lehet az igazságtalanság.
1: But it certainly includes those that are lost that are around us.
0: De kétségtelenül beletartoznak a körülöttünk élő elveszettek.
1: Because the Bible tells us that Jesus gave himself to save the world, and so that's what concerned him. That should be a high priority for us as well.
0: Mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus a világ üdvösségéért adta önmagát, ez neki nagyon fontos volt, tehát nekünk is fontos kell, hogy legyen.
1: Let's look at attitude number three.
0: Mi a harmadik boldogság?
1: The meek or the humble.
0: Az alázatosak vagy szelídek boldogok, áldottak.
1: It says God blesses those who are meek or humble, for they will inherit the whole earth.
0: Azt mondja, Isten meg fogja áldani a szelídeket, az alázatosokat, mert ők örökségül bírják a földet.
1: So to live in the kingdom, this is an attitude we have to have.
0: Tehát ahhoz, hogy a királyságban éljünk, ilyen magatartással kell élnünk.
1: Meekness is not weakness.
0: A szelídség nem gyengeség.
1: Meekness is strength that's brought willingly under the control of another.
0: Hanem olyan erő, ami önként aláveti magát egy másiknak.
1: So I believe God is saying that God blesses the man who has seen the authority of Jesus and brought his life completely under him.
0: Azt gondolom, ez azt jelenti, hogy Isten megáldja azokat, akik meglátták Jézus tekintélyét, és önként betagozódnak Jézus hatalma alá.
1: The primary signs of meekness is obedience to Christ.
0: A szelídség elsődleges jelei a Krisztus iránti engedelmesség, az alázat.
1: And gentleness with others.
0: És a mások iránti gyengétség.
1: It's the opposite spirit that the world moves in.
0: Ez pont az ellenkező szellemisége annak, amiben a világ mozog.
1: But the word meek again does not mean weak.
0: Tehát még egyszer mondom, hogy a szelídség nem gyengeséget jelent.
1: Sometimes we see someone who's really weak and doesn't have a backbone, is unable to say no, we might say that they're a meek person.
0: Néha, amikor látunk egy gyenge embert, akinek talán gerince sincs és nem tud nemet mondani, azt mondjuk, ez egy nagyon szelíd ember.
1: But a meek person is actually very strong.
0: Pedig a szelíd ember valójában nagyon erős.
1: But is restraining their personal strength for a better purpose.
0: De egy jobb cél érdekében visszafogja a saját erősségét.
1: You know, in the Bible it says that Moses was the meekest in all the land.
0: Azt mondja a Biblia, hogy Mózes volt a legszelídebb ember a földön.
1: One funny thing about that is that Moses wrote the book that says that.
0: Ebben az az egyik vicces dolog, hogy Mózes írta ezt a könyvet, amiben ez van.
1: So he wrote that he was the meekest in all the land.
0: Tehát ő írta le magáról, hogy ő volt a legszelídebb a földön.
1: But it is the inspired word of God.
0: De mégiscsak Isten ihletett beszéde az a könyv.
1: Moses was an incredible leader.
0: Mózes elképesztő vezető volt.
1: He led over a million people to be delivered from slavery.
0: Több mint 1 millió embert vezetett a szabadságra, a rabszolgaságból.
1: He had the strength to confront the powers of Pharaoh.
0: Volt ereje ahhoz, hogy szembeszálljon a fáraó erejével.
1: Moved in signs and wonders greater than all the magicians of Pharaoh.
0: Nagyobb jeleket és csodákat tett, mint a fáraó összes varázslója.
1: And led 1 million people out, and these people had no military skills.
0: És 1 millió olyan embert vezetett ki Egyiptomból, akinek semmilyen katonai képzettsége nem volt.
1: They were slaves. They did manual labor.
0: Rabszolgák voltak, alantos munkákat végeztek.
1: They were not trained in weapons.
0: Nem tanultak fegyverhasználatot.
1: They had no wealth.
0: Nem volt pénzük.
1: And Moses led them all.
0: És Mózes mindnyájukat.
1: And at first he led them single-handedly.
0: Kivezette, és kezdetben egyedül végezte ezt a munkát.
1: It wasn't until his father-in-law Jethro came and confronted him that he was doing too much that he changed that.
0: Ezen csak azután változtatott, hogy meglátogatta az apósa Jethro, és megmondta neki, hogy nem jól csinálja.
1: So Moses was a very strong leader.
0: Tehát Mózes nagyon erős vezető volt.
1: And yet this strength was bridled and was submitted.
0: Mégis tehát megzabolázta ezt az ő erejét, és alávetette.
1: The Greek word that's translated meek here is the word praos.
0: A praos az a görög szó, amit itt szelídségnek fordítanak.
1: And it's used when they trained a horse for war.
0: Ezt akkor használták, amikor harcra tanítottak egy lovat, tehát harci lónak tanították.
1: I don't know if you have the movie War Horse shown here.
0: Nem tudom, hogy itt bemutatták-e a Csataló című filmet.
1: But it's about a horse that was in World War One, I think.
0: Ez egy olyan lóról szól, ami az első világháborúban szerepelt.
1: But when you take a horse into war, it must be a strong horse.
0: Tehát háborúba csak erős lóval lehet menni.
1: It must be able to stand still until its rider tells it to charge.
0: Képesnek kell lennie egy helyben állni addig, amíg a lovas azt nem parancsolja, hogy ügessen, vagy menjen el.
1: The horse must be fearless.
0: Nem szabad, hogy féljen ez a ló.
1: But it must be very, very self-controlled so that it's able to stand still even in battle.
0: Nagyon uralommal kell bírnia, hogy nyugton tudjon állni a csatában is.
1: It can't be a fearful horse that would be afraid of an attack.
0: Nem szabad félős lónak lenni, amelyik megijed, hogyha támad valaki.
1: And I think that's what it's speaking of here that God wants from us.
0: És azt gondolom, itt arról van szó, amit Isten tőlünk elvár.
1: We need to be strong.
0: Erősnek kell lennünk.
1: And yet well disciplined and well controlled by him.
0: Mégis önuralmunk kell, hogy legyen, és kell, hogy ő tudjon irányítani minket.
1: Sometimes pastors are afraid of what I would call wild horses.
0: Néha a pásztorok félnek azoktól a hívőket, akiket én mondjuk vadlónak címeznék.
1: Because of their strength.
0: Az erejük miatt.
1: But if a wild horse can be broken and trained, it will give you some of the best work that you'll get from any horse.
0: De hogyha egy ilyen vadlovat sikerül betörni és beidomítani, megtanítani, akkor az egyik leghasznosabb ló lesz belőle.
1: There's a whole process of breaking a wild horse so that they're usable.
0: A vadlovak betörésének egy egész folyamata van, hogy utána használhatóak legyenek.
1: Before I was a pastor, I was a farmer.
0: Mielőtt pásztor lettem, farmer voltam.
1: We had all kinds of animals that we had on the farm.
0: Mindenféle állatunk volt a farmon.
1: But when I was a boy, we also had ponies and horses.
0: És amikor kisfiú voltam, póniaink és lovaink is.
1: Every year they had a colt.
0: Minden évben ellettek egy csikót.
1: So my job was to take the colt and break it and train it so that it could be sold.
0: Tehát az volt a dolgom, hogy a csikókat betörjem és kiképezzem, és ilyen módon eladhatók legyenek.
1: At first you can't even go close to the horse.
0: Először az ember a közelébe se tud menni annak a csikónak.
1: And then the goal is to be able to put a bridle on the horse.
0: Aztán el kell odáig jutni, hogy zablát lehessen a szájába tenni.
1: And slowly train the horse so that the horse obeys commands.
0: És lassan kell kiképezni, hogy engedelmeskedjen a parancsoknak.
1: And I did this with many through the years.
0: Én az évek során sok lóval megtettem ezt.
1: Then there's another task that's even harder.
0: Aztán jön egy még egy próba, ami még nehezebb ezeknél.
1: And that is to take a strong workhorse and train them to work in team with other horses.
0: Ez pedig az, amikor egy erős munkás lovat fogunk, és arra képezzük, hogy más lovakkal közös igában együtt dolgozzunk.
1: This is how we train leaders in the church.
0: Így képezünk vezetőket a gyülekezetben.
1: And I want strong leaders.
0: Én akarok erős vezetőket.
1: Not only mild leaders that say yes to everything.
0: Nem csak olyan lágy vezetőket, akik mindenre igent mondanak.
1: But also strong leaders that I can hitch with other strong leaders into a team.
0: Hanem erős vezetőket is akarok, akiket egy igába rakhatok más erős vezetőkkel, hogy csapat legyenek.
1: That's a whole other leadership training lesson.
0: Ez egy egészen különálló vezetőképző tanfolyam lenne.
1: But that's a picture of meekness.
0: De ez a szelídség képe.
1: When someone could be that strong, they could be self-willed and it could overcome all kinds of things, but they choose to restrain themselves because of the voice of the master.
0: Aki erős, de önuralmat gyakorol, és inkább visszatartja magát dolgokról csak azért, hogy a mesternek engedelmeskedhessen, ő irányíthassa.
1: So if we embrace meekness, the Bible says that we will inherit the whole earth.
0: Hogyha magunkévá tesszük a szelídséget, a Biblia azt mondja, hogy akkor örököljük az egész földet.
1: Wow, that's quite a promise.
0: Hát ez egy elég jó kis ígéret.
1: That is quite a promise.
0: Ez egy komoly ígéret.
1: The world tells us that we get ahead by fighting and looking out for ourselves.
0: A világ azt mondja, hogy harccal és önmagunkról való gondoskodással juthatunk előbbre.
1: We pass people and we try to get ahead of them.
0: El kell mennünk mások mellett, mások elé kell kerülnünk.
1: We have to be selfish and look out for ourselves.
0: Önzőnek kell lennünk, csak magunkkal törődnünk.
1: And yet in the kingdom it's not that way.
0: Pedig a királyságban nem így van.
1: Jesus says that to win the world, we have to submit ourselves and give up our rights.
0: Jézus azt mondta, hogy ahhoz, hogy megnyerjük a világot, alá kell vetnünk magunkat, és le kell mondanunk a jogainkról.
1: We have to live in humility, and we have to put him and others ahead of ourselves.
0: Alázatban kell élnünk, és őt és másokat kell önmagunk elé helyeznünk.
1: And I believe Jesus modeled this himself.
0: Én hiszem, hogy maga Jézus mutatta be, hogy kell ezt csinálni.
1: He was God.
0: Isten volt.
1: And yet he laid his prerogatives as God aside.
0: Mégis az isteni előjogait félretette.
1: And he became a servant and he came and served us.
0: És szolga lett, és azért jött, hogy minket szolgáljon.
1: But of course he was filled then with authority and power from heaven.
0: De természetesen a mennyből betöltötték őt erővel és hatalommal.
1: Okay, attitude number four.
0: Akkor a negyedik boldogság.
1: Is the hungry.
0: Azok az éhesek.
1: God blesses those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.
0: Isten megáldja azokat, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz állapotot, mert ők megelégítetnek.
1: So we have to have an attitude that desires and craves righteousness.
0: Tehát vágyódnunk, sóvárognunk kell az igaz állapot után.
1: Now the doctors have put me on a diet right now.
0: Jelenleg diétáznom kell az orvosom miatt.
1: I need to lose some weight.
0: Mert fogynom kell egy kicsit.
1: So I'm living with some hunger.
0: Úgy egy kicsit éhes vagyok mostanában.
1: But I know where Cheryl keeps her European dark chocolate. I know where Cheryl hides her chocolate.
0: De tudom, hogy hova rejti el a csokiját a Cheryl.
1: She likes European chocolate better than American chocolate, and she hides it from me.
0: Mert ő jobban szereti az európai csokit, mint az amerikait, és eldugja előlem.
1: I found it.
0: De megtaláltam.
1: So this is speaking of a deep, passionate desire for Christ and his kingdom.
0: Tehát ez egy mély, szenvedélyes vágyat, sóvárgást jelent Krisztus és az ő királysága iránt.
1: I'm not talking about a Christianity that does just enough to get by.
0: Nem arról a kereszténységről beszélek, ami éppen eleget megtesz ahhoz, hogy még úgy elboldoguljon valami.
1: But a hunger and a thirst for more of God.
0: Hanem arról, aki éhezik és szomjazik többre Istenből.
1: So there are many things that we're hungry for.
0: Sok dologra éhezünk.
1: Like dark chocolate.
0: Például a fekete csokira.
1: But the question is, how hungry are we for God?
0: De az a kérdés, hogy mennyire éhezünk Istenre?
1: How desperate are we for his kingdom to come to our community or to our nation?
0: Milyen végzetesen sóvárgunk arra, hogy az ő királysága eljöjjön hozzánk és az nemzetünkbe.
1: And particularly, how hungry are we for his righteousness?
0: És főképpen mennyire éhezünk az ő igaz állapotára?
1: Whatever we are hungry for, that's what we'll pursue.
0: Azután törekszünk, amire éhezünk.
1: So when I'm hungry for chocolate,
0: Tehát ha én csokira éhezem,
1: I go find chocolate.
0: Akkor megyek és megtalálok.
1: If I'm hungry for the kingdom,
0: ha a királyságra éhezem,
1: I seek the kingdom and I find it.
0: Akkor a királyságot kutatom és meg is találom.
1: If we are not hungry enough to change and to seek after God fully, we will not find him.
0: Hogyha nem vagyunk elég éhesek ahhoz, hogy megváltozzunk és maradéktalanul csak Isten után törekedjünk, akkor nem fogjuk megtalálni.
1: Our hunger level must exceed our comfort level or nothing will happen.
0: Az éhesebbnek kell lennünk, mint amennyire kényelmesen akarunk élni, és akkor össze fog jönni a dolog.
1: We have to hunger for God more than the level of happiness that we have.
0: Jobban kell éheznünk Istenre, mint amennyire élvezzük a boldogságunkat, ami éppen van.
1: The many Christians are hungry for a good, safe Christian life with just enough of God and the kingdom to get by.
0: Sok keresztény egy kényelmes, kellemes keresztény életet akar, arra éhezik, amelyben éppen annyi van Istenből és a királyságból, ami még a dolog nevéhez elég.
1: But the promise here is that if we hunger and thirst for righteousness, we will be satisfied.
0: De itt az az ígéret, hogyha éhezzük és szomjúhozzuk ezt az igaz állapotot, akkor megelégítetünk.
1: There's a deep inner satisfaction that comes because we're finding him and his love and the goodness of his house. We are happy with that.
0: Amikor megtaláljuk Istent, az ő szeretetét, az ő házának a jó voltát, akkor egy elégedettség költözik belénk.
1: There's nothing else that can satisfy like Christ, and you know that.
0: Ti is tudjátok, hogy semmi más nem elégíthet minket meg úgy, mint Krisztus.
1: There's a country music song in America that's entitled Looking for Love in All the Wrong Places.
0: Van Amerikában egy country szám, ami arról szól, hogy mindenféle rossz helyeken keresni a szerelmet.
1: And sometimes the decisions we make come out of a fact that we are looking for something and longing for something, and so we try different things, but actually the answer is found in God himself.
0: Néha abból adódnak a hibáink, hogy mindenféle helyeken keressük a válaszokat, az életünkre pedig csak Istenben találhatók meg.
1: The psalmist says, satisfy us in the morning with your loving kindness.
0: A zsoltáros azt mondja, hogy elég is meg minket a te szerető kedvességeddel reggel.
1: So that we may sing for joy and be glad all day long.
0: Hogy örömmel énekelhessünk és boldogok lehessünk egész nap.
1: So he's saying, when I get up in the morning, let me be satisfied with you.
0: Azt mondja, hogy amikor reggel felkelek, akkor hadd elégedjek meg veled.
1: So I'll be happy all day.
0: Hogy egész nap boldog legyek.
1: He says, as for me, I shall behold your face in righteousness.
0: Azt mondja, hogy kérd, és én szemlélem a te orszádat igazságban.
1: And I shall be satisfied with your likeness when I awake.
0: És amikor éber vagyok, megelégszem a te hasonlatosságoddal.
1: So we must learn to satisfy our hunger and our desires in him alone.
0: Tehát meg kell tanulnunk, hogy az éhségünket, a vágyainkat egyedül ő elégítse meg.
1: Number five, attitude is the merciful.
0: Ötödik, az irgalmasok, boldogok.
1: God blesses those who are merciful, for they shall be shown mercy.
0: Isten megáldja az irgalmasokat, mert ő irántuk is irgalmasak lesznek.
1: This one is probably the most neglected one of all.
0: Valószínűleg mindegyik közül ez a legelhanyagoltabb.
1: And we are happy to receive mercy from God.
0: Mi nagyon örülünk, hogy Isten irgalmas hozzánk.
1: In fact, the whole kingdom is based on mercy.
0: Igazából az egész királyság az irgalmon alapszik.
1: Correct? You entered the kingdom through mercy?
0: Így van, irgalom által léphetünk be a királyságba.
1: You need God's mercy every day?
0: Minden nap szükségünk van Isten irgalmára.
1: You're not perfect yet, right?
0: Mert még nem vagyunk tökéletesek.
1: So the Bible says that his mercies are new every day.
0: És a Biblia azt mondja, hogy az ő irgalma megújul minden reggel.
1: Every day we can count on God's mercy toward us.
0: Minden nap számíthatunk arra, hogy Isten irgalmas lesz hozzánk.
1: And yet we are required to show mercy.
0: Mégis azt kívánja tőlünk is, hogy irgalmasak
1: legyünk. And if we show mercy to others, he says we'll be shown mercy.
0: És hogyha irgalmasok vagyunk másokhoz, azt ígéri, hogy mi is irgalmat kapunk.
1: And yet we judge and we criticize and we form opinions about other people's hearts.
0: Mégis ítéleteket mondunk, kritizálunk, véleményt formálunk mások szívéről.
1: We're like the Olympic judges.
0: Olyanok vagyunk, mint az olimpiai bírók.
1: We hold up 4 or 8.
0: Feltartjuk a számokat, hogy 4-es, 8-as.
1: And we judge each other's performances.
0: Megítéljük egymás teljesítményét.
1: We judge each other people's hearts.
0: Megítéljük mások szívét.
1: And we say who is good and who is bad.
0: Mi mondjuk meg, ki a jó és ki a rossz.
1: We say who the winners and the losers are.
0: Mi mondjuk meg, kik a győztesek és kik a vesztesek.
1: But mercy feels sympathy for the less fortunate.
0: De az irgalom együtt érez a szerencsétlenebbekkel.
1: The merciful are even willing to show to help those who are less fortunate.
0: És az irgalmasok hajlandóak segíteni a kevésbé szerencséseknek.
1: Listen to what the Bible says in James chapter 2 verse 13.
0: A Jakab 2:13-ban azt mondja a Biblia.
1: For judgment will be merciless to one who has shown no mercy.
0: Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem volt irgalmas.
1: Mercy triumphs over judgment.
0: De az irgalom diadalmaskodik az ítélet fölött.
1: So when I read this, this motivates me to be merciful to other people.
0: Amikor én ezt olvasom, arra indít, hogy irgalmas legyek másokhoz.
1: Because if I'm merciless to others,
0: mert ha irgalmatlan vagyok,
1: judgment will be merciless to me.
0: Akkor az ítélet velem szemben is irgalmatlan lesz.
1: If we have time tomorrow, I'm going to talk a little bit about judgment and final things.
0: Holnap lesz időnk rá, akkor beszélek egy kicsit majd az ítéletről, az utolsó dolgokat illetően.
1: Many Christians see judgment as only a separation between those who are saved and those who are not.
0: Sok keresztény az ítélet lényegét abban látja, hogy különbséget tesz az üdvözültek meg a nem üdvözültek között.
1: So we come to heaven and God says some go this direction and some go that direction.
0: Tehát odaérünk a mennyhez, és akkor Isten azt mondja némelyeknek, hogy erre menjenek, másoknak meg, hogy arra.
1: But the Bible also speaks of a judgment of rewards for believers.
0: De a Biblia arról az ítéletről is beszél, ami a hívőknek jutalmat oszt.
1: And even in the last day we're not all going to be treated the same.
0: És még az utolsó idők végén sem egyformán fog minket
1: And so I want to have mercy on other people.
0: Tehát én irgalmas akarok lenni másokhoz.
1: So mercy triumphs over judgment.
0: Tehát az irgalom győzedelmeskedik az ítélet fölött.
1: So which activity is more important?
0: Tehát melyik tevékenység a fontosabb?
1: Judging and rating others or having mercy on others?
0: Mások megítélése vagy a mások iránti könyörület?
1: So if we have mercy on other people, God will have mercy on us.
0: Tehát ha könyörülünk másokon, akkor Isten is könyörül rajtunk.
1: And I think many Christians, we cut ourselves off from the mercy and blessings of God simply because we are unmerciful.
0: És azt gondolom, hogy mi keresztények sokan Isten irgalmától és állásaitól azzal vágjuk el magunkat, hogy nem vagyunk irgalmasak.
1: Now I don't know much about what happens in the church in Hungary.
0: Nem sokat tudok arról, ami a magyarországi egyházban történik.
1: But I know in America that many times the church is not very merciful.
0: De tudom, hogy Amerikában a gyülekezetek nem mindig túl irgalmasak.
1: And we talk and we pass judgment.
0: Beszélünk, ítélkezünk.
1: And unbelievers and Christians alike don't always find mercy in the church.
0: És a keresztények és a hitetlenek sem mindig találnak irgalmat az egyházban.
1: So we have to deal with our attitudes of criticism and judgmentalism.
0: Tehát le kell számolnunk a kritikus és az ítélkező hozzáállásunkkal.
1: And even the New Testament teaches that in order to be forgiven, we have to forgive.
0: Még az Új Szövetség is azt tanítja, hogy meg kell bocsátanunk, hogyha bocsánatot akarunk kapni.
1: I don't like those verses because that requires me to be forgiving.
0: Nem szeretem ezeket a verseket, mert azt követelik tőlem, hogy megbocsátó legyek.
1: I'm just happy for God to forgive me, and that settles that.
0: Én számomra annyi elég lenne az ügyből, hogy Isten megbocsát nekem.
1: But he says, because I've been forgiven, I also must forgive.
0: De azt mondja Isten, hogy mivel én bocsánatot kaptam, nekem is meg kell bocsátanom.
1: And I think when we're judgmental, that becomes a funnel that blessings may not always flow through to us.
0: És azt gondolom, hogy amikor ítélkezőek vagyunk, akkor ez eldugítja mintegy az áltások csatornáját.
1: Okay, attitude number six.
0: Hatodik hozzáállás.
1: The pure in heart.
0: A tiszta szívűek.
1: God blesses those whose hearts are pure, for they will see God.
0: Isten megáldja azokat, akiknek a szíve tiszta, mert ők az Istent meglátják.
1: Sometimes people say, Pastor, I don't experience God.
0: Néha az emberek mondják nekem, hogy pásztor, én nem tapasztalom meg Istent.
1: I don't sense his presence.
0: Nem érzem a jelenlétét.
1: He doesn't talk to me very much.
0: Nem beszél hozzám
1: tudatlan. And I don't understand him.
0: Nem értem őt.
1: I believe he exists, but I don't understand him.
0: Hiszem, hogy ő van, de nem értem.
1: And I want to see him.
0: Szeretném látni.
1: Here's a very simple formula.
0: Íme egy nagyon egyszerű szabály.
1: That if you can bring your heart to a place of purity, you will see God.
0: Hogyha el tudod juttatni a szívedet a tisztaságig, akkor meglátod Istent.
1: Now pure simply means without mixture.
0: Az tiszta itt azt jelenti, hogy nem kevert.
1: If I open a carton of pure orange juice,
0: hogyha kibontok egy doboz tiszta narancslét,
1: that means it doesn't have water,
0: ami azt jelenti, hogy nincs benne víz,
1: or other things added,
0: és semmi más nem tettek hozzá,
1: just juice.
0: Csak narancslé.
1: 100% pure juice.
0: 100%-ig tiszta narancslé.
1: A pure heart has only one thing in it. It's just Jesus. So that's what it's about.
0: A tiszta szívben egy dolog van, csupán Jézus, ez a lényeg.
1: And instead of sharing our hearts with a multitude of things,
0: és ahelyett, hogy sok dolog között osztanánk fel a szívünket,
1: I have a one thing life that I'm living, and that's all about Jesus and His kingdom.
0: Egyetlen dologért élek, ez pedig Jézus és az ő királysága.
1: Like I said, Mary, Jesus complimented Mary because she chose the one thing that could not be taken away from her.
0: Ahogyan már említettem, Mária például Jézus megdicsérte őt, mert ő azt az egy dolgot választotta, ami nem vétethetik el tőle.
1: She chose intimacy with God.
0: Az Istennel való bensőséges viszonyt választotta.
1: And you know, Martha's work was good. There was nothing wrong with Martha being busy preparing for Jesus.
0: Tudjátok, Márta elfoglaltsága is jó dolog volt, semmi rossz nem volt abban, hogy előkészített ételt Jézusnak.
1: Jesus obviously liked Martha's cooking, or he wouldn't have returned there so many times to eat at her house.
0: Nyilvánvalóan szerette Márta főztjét Jézus, különben nem ment volna olyan sokszor el hozzájuk.
1: And yet Mary was so consumed with Jesus and his presence that Jesus complimented her for that.
0: Máriát mégis annyira lekötötte Jézus és az ő jelenléte, hogy Jézus megdicsérte ezért.
1: Paul said to the church in Corinth,
0: Pál azt mondta a korintusi gyülekezetnek,
1: I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness,
0: tartok tőle, hogy ahogyan a kígyó megtévesztette Évát az ő ravasságával,
1: your minds will be led astray from the simplicity and the purity of devotion to Christ.
0: Ugyanúgy a ti szívetek is el lesz fordítva a Krisztus utáni egyenességtől és tisztaságtól.
1: Essentially the Christian life is very simple.
0: Alapvetően a keresztény élet nagyon egyszerű dolog.
1: It's not complicated.
0: Nem bonyolult.
1: We complicate it sometimes.
0: Néha mi bonyolítjuk meg.
1: And I know that there are some things in Scripture that are hard to understand.
0: Tudom, hogy a Bibliában van néhány dolog, amit nehéz megérteni.
1: He's talking about pure and simple devotion to Jesus.
0: De itt a Jézus iránti tiszta és egyszerű odaszántságról van szó.
1: Just completely devoted to Him, that's it.
0: Csak legyél tisztán odaszánva neki, ennyi a lényeg.
1: Not Jesus plus this and this and this, just Jesus.
0: Nem Jézus meg ez, csak Jézus.
1: Like I told you this morning when Jesus saw Nathanael coming to him.
0: Ahogy mondtam már délelőtt, amikor Jézus látta Natánielt ő hozzájönni.
1: He said, behold an Israelite indeed in whom there is no deceit.
0: Azt mondta, hogy íme egy izraelita, akiben hamisság vagy megtévesztés nincsen.
1: Nothing false.
0: Semmi hamis.
1: No pretense.
0: Semmi megjátszás.
1: The real thing.
0: Ő az igazi.
1: A pure heart after God.
0: Tiszta a szíve Isten iránt.
1: And God says, come close to God, and God will come close to you.
0: Isten azt is mondja, hogy közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
1: Wash your hands, you sinners.
0: Mossátok meg a kezeteket, ti bűnösök.
1: Purify your hearts.
0: Tisztítsátok meg a szíveteket.
1: For your loyalty is divided between God and the world.
0: Mert a hűségetek megvan osztva Isten és a világ között.
1: That's in James 4, verse 8.
0: Ez a Jakab 4:8-ban van.
1: So if we can do that, then the promise is that we will see God.
0: Tehát, hogyha ezt meg tudjuk mind tenni, akkor az az ígéret, hogy meglátjuk Istent.
1: This is probably the greatest promise of all.
0: Valószínűleg ez mindenek között a legnagyobb ígéret.
1: For those of you that really want to know God, this is your answer. Get yourself completely, your heart completely focused on Him.
0: Ez a válasz azok számára, akik nagyon akarják Istent megismerni, hogy a szívetek egyedül őre koncentráljon.
1: Okay, attitude number 7.
0: Hetedik hozzáállás.
1: The peacemakers.
0: A békességre igyekezők.
1: God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God.
0: Isten megáldja azokat, akik a békességért munkálkodnak, mert ők az Isten fiainak mondatnak.
1: So there's a lot of teaching about being sons of God and daughters of God.
0: Nagyon sok tanítás van arról, hogy mit jelent Isten fiának lenni.
1: But here's a very simple formula. To be called the sons of God, and that is to become a peacemaker.
0: Íme egy nagyon egyszerű szabály, hogy hogyan érhetjük el, hogy Isten fiának nevezzenek minket, a békességen kell munkálkodnunk.
1: Those who bring peace into every situation and circumstance.
0: Azok, akik minden helyzetbe és körülmények közé békességet hoznak, itt azokról van szó.
1: Now that doesn't mean that everything around you is going to always be peaceful.
0: Ez nem azt jelenti, hogy körülötted bármi történik, az mindig békés lesz.
1: As we've learned, sometimes peace only comes on the other side of confrontation or war.
0: Ahogy már megtanultuk, néha a békesség csak a konfrontáció és a háború után jön el.
1: Sometimes personal peace only comes after some kind of hardship that we go through.
0: Néha a személyes békességünk csak némi nehézség után jön el, amin átmentünk.
1: It might only come on the other side of repentance.
0: Lehet, hogy csak megtérés után jön el.
1: But true peace is found in those who have fully yielded to God and His way and His will.
0: De a valódi békesség azokban található meg, akik teljesen átadták magukat, odaszánták magukat Istennek és az ő útjainak.
1: I'm sure you've heard Alan teach this, but the meaning of the Greek word for peace is irene.
0: Hallottatok már biztos tanítást Ellentől erről, de a békességet jelentő görög szó az az irene.
1: It's a medical term used of when a bone has been broken but then has been healed.
0: Ez egy egészségügyi kifejezés arra, amikor egy csont eltörik, és utána újra összefor.
1: The bone is said to have come to peace.
0: Akkor azt mondják, hogy békességre jutott a csont.
1: And where that bone has been healed, it's stronger there than any other place.
0: És az összeforrás pontján erősebb az a csont, mint bárhol máshol.
1: So many of us have had broken relationships.
0: Sokunknak voltak összetört kapcsolatai.
1: And when they are healed, there can be more strength there than before.
0: És amikor ezek meggyógyulnak, akkor erősebbek lehetnek, mint előtte voltak.
1: In 2 Corinthians 5 verse 18.
0: A 2 Korintus 5:18-ban.
1: It said God has given us this task of reconciling people to Him.
0: Azt mondja, Isten nekünk adta a békéltetés szolgálatát, hogy az embereket vele megbékítsük.
1: For God was in Christ reconciling the world to Himself. Go ahead, I'm sorry.
0: Mert Isten megbékéltette magával a világot Krisztus által.
1: No longer counting people's sins against them.
0: És már nem tartja a számon az emberek ellen a bűneiket.
1: And He gave us this wonderful message of reconciliation.
0: És nekünk adta a békéltetés csodálatos üzenetét.
1: Many people in the movement of the Spirit in America want to find their ministry.
0: Sokan Amerikában megpróbálják megtalálni a szellem munkálkodásában a szolgálatukat.
1: This is the ministry that every believer has.
0: Ez az a szolgálat, ami minden hívőnek adatott.
1: This is it. It's the ministry of reconciliation.
0: Ez a békéltetés szolgálata.
1: In fact, every gift or ministry comes out of this basic call to reconcile people with God.
0: Igazából minden ajándék, minden szolgálat és munka ebből az egy elhívásból nő ki, hogy embereket megbékítsünk Istennel.
1: Hebrews 12 verse 14 says this.
0: A Zsidó 12:14 azt mondja.
1: Work at living in peace with everyone.
0: Munkálkodjatok azon, hogy mindenkivel békességben legyetek.
1: And work at living a holy life.
0: És törekedjetek a szent életre.
1: For those who are not holy will not see the Lord.
0: Mert akik nem szentek, nem látják meg az Urat.
1: Again, very simple language of how we can see God.
0: Ez is egy nagyon egyszerű nyelvezettel elmondott arról, hogy hogyan láthatjuk meg Istent.
1: But I've made it a life goal to be at peace with everybody.
0: Életem céljává tettem, hogy mindenkivel békességben leszek.
1: I've had some people do some very hurtful things to me through the years.
0: Az évek során voltak emberek az életemben, akik nagyon fájó dolgokat tettek velem.
1: But regardless of what's happened between us, I want to be able to face anybody on the earth, and I don't want to be afraid that I'm going to bump into them.
0: De bármi is történt kettőnk között, én azt akarom, hogy a világon minden ember olyan legyen, akivel nem félek találkozni, és nem kívánom azt, hogy bárcsak ne futnánk össze.
1: So I don't want to have to be walking down the street and see somebody that there's something between me and this person and I want to cross to the other side of the street.
0: Nem akarok úgy végigmenni az utcán, hogy látom, hogy valaki jön felém, akivel érzem, hogy van köztünk valami probléma, és legszívesebben átmennék a túloldalra.
1: I don't want to have anybody that I'm afraid that if I go to the mall shopping to buy clothing that I'm going to meet them and not feel comfortable.
0: Nem akarom, hogy olyan embereket ismerjek, akikkel, hogyha elmegyek a bevásárlóközpontba ruhát venni, és összefutok velük, akkor rosszul érezzem magam ettől.
1: It dawned on me earlier that I'm wearing Hungarian clothing.
0: Az előbb éppen eszembe jutott, hogy magyar ruha
1: van
0: rajta.
1: So my American clothing is in the suitcase and I'm wearing Hungarian clothing.
0: Úgyhogy amerikai ruháim a bőrönde vannak, most magyar ruha van rajtam.
1: Anyway, don't have anybody that you can't face.
0: Tehát ne legyen az életedben olyan ember, akivel nem tudsz szembenézni.
1: Is there anybody that you would be afraid to go to see?
0: Van olyan ember, akit félnél meglátogatni?
1: Anybody that you can think of right now that if they walked in this room you would feel something in your heart that would make you nervous or not feel well?
0: El tudok gondolni olyan valakit, aki ha most belépne a terembe, akkor egy kicsit, hogy valami remegni kezdene a gyomrod, vagy ilyesmi.
1: If that's the case, you need to come to a place of peace through forgiveness.
0: Hogyha van ilyen ember, akkor békességre kell jutnod megbocsátás által.
1: And I've worked with people who have been abused in unimaginable ways by other people.
0: Szolgálok olyan embereknek, akiket mások egészen elképzelhetetlen módon bántalmaztak.
1: The only way to get away from that hurt and that feeling is To forgive. That's
0: attól
1: the only way.
0: Attól az érzéstől, a fájdalomtól, emléktől egyetlen módon szabadulhatnak meg a megbocsátás által.
1: Sometimes we have to do something to stop the abuse.
0: Néha valamit tennünk kell, hogy leállítsuk a bántalmazást.
1: Could be from a parent or a spouse or an employer.
0: Ami lehet szülő részéről, házastárs részéről, vagy munkaadó részéről.
1: And I understand sometimes we have to draw a line because we will not allow the abuse to continue.
0: És tudom, hogy néha meg kell húzni egy vonalat, hogy nem engedjük, hogy tovább folytatódjon a bántalmazás.
1: And yet I don't want to have to feel hard things towards that person. I need to forgive them.
0: De nem akarom, hogy nehéz érzések legyenek bennem valaki iránt, kell, hogy tudjak békében lenni vele, megbocsátok neki.
1: I remember hearing the story of Corrie ten Boom, who you may be aware of her. She eventually met one of the guards from the concentration camp.
0: Emlékszem, hogy hallottam egyszer Corrie ten Boom történetét, talán ti is tudjátok, hogy egyszer végül találkozott egy olyan emberrel, aki őr volt a koncentrációs táborban, ahol ő volt.
1: Who had done atrocities to her and her family.
0: Aki őt és a családját is borzalmas módon bántalmazta.
1: It was a test for her Christianity.
0: És egy próba volt Corrie ten Boom kereszténysége számára.
1: The way to freedom is only through forgiveness.
0: De a szabadságra csak a megbocsátáson keresztül vezet az út.
1: I'll return to this at the end because I'm going to tell you some stories.
0: Majd a végén erre visszatérek, mert néhány történetet szeretnék elmondani
1: But
0: nektek.
1: The reward for being a peacemaker is that you will be called the sons of God.
0: A békességgel munkálkodóknak az a jutalma, hogy Isten fiainak hivatnak.
1: Not only by God himself, but by others.
0: Nem csak Isten fogja őket a fiának nevezni, hanem mások is.
1: When I was a young man, I worked for my father on the farm.
0: Amikor fiatal voltam, az apámmal dolgoztam a farmon.
1: We had two farms. I lived on the one and he lived on the other when they were next to each other.
0: Két farmunk volt egymás mellett, az egyiken ő élt, a másiken én.
1: And when I would go to the hardware store and people would say, "Oh, you are Glenn Whistler's son."
0: Amikor elmentem a műszaki áruboltba, mondták, hogy te a Glenn Whistlernek a fia vagy, ugye?
1: I was always proud to be called my father's son.
0: Mindig büszke voltam, hogy az apám fiának neveznek.
1: I loved my dad and I was proud to be called his son.
0: Mert nagyon szerettem az apukámat és büszke voltam, hogy a fia vagyok.
1: What greater honor than to be called a son by others? This is truly a son or a daughter of God.
0: Micsoda, milyen nagyobb dicséretet mondhat ránk bárki ember, mint azt, hogy Isten fiai vagyunk valóban.
1: All right, let's go on to attitude number 8.
0: Akkor menjünk rá a nyolcadikra.
1: The persecuted.
0: Az üldözöttek.
1: God blesses those who are persecuted for doing right, for the kingdom of heaven is theirs.
0: Isten megáldja azokat, akik üldöznek az igaz cselekedeteik miatt, mert övék a menny királysága.
1: God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things against you because you are my followers.
0: Áldottak vagytok, ha szidalmaznak, háborgatnak titeket, és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek azért, mert engem követtek.
1: Be happy about it, be very glad, for a great reward awaits you in heaven, and remember, the ancient prophets were persecuted in the same way.
0: Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak.
1: Not all persecution fits into this category.
0: Nem minden üldöztetés illik be ebbe a versbe.
1: Sometimes people are mistreated simply because they've been bad to other people.
0: Néha emberekkel azért bánnak rosszul, mert egyszerűen ők is rosszak voltak másokhoz.
1: They've picked a fight and so now they have a problem.
0: Felvették a kesztyűt és most bajban vannak.
1: But this is specifically speaking about being mistreated because you are associated with the kingdom of God.
0: Itt kifejezetten arról van szó, amikor azért bánnak rosszul valakivel, mert köze van Isten királyságához.
1: Because of our relationship with Jesus the King, other people may not always treat us well.
0: Azért, mert kapcsolatban vagyunk Jézussal a királlyal, lehet, hogy néha mások nem bánnak jól velünk.
1: Remember that Jesus himself was insulted.
0: Ne felejtsétek, hogy magát Jézust is sértegették.
1: He was mocked, he was falsely accused.
0: Gúnyolták és hamisan megvádolták.
1: He was rejected.
0: Elutasították.
1: He was unjustly tried.
0: Igazságtalan tárgyalást tartottak ellene.
1: And eventually he was put to death on false charges.
0: És végül hamis vádak alapján végezték ki.
1: If you study the trial system between the Romans and the Jews, there were some legal problems in the way they tried Jesus.
0: Hogyha megvizsgáljátok a rómaiak és a zsidók között rendszeres, tehát való igazságszolgáltatási rendszert, akkor megláthatjátok, hogy Jézus tárgyalásában, jogi eljárásában több hiba is volt.
1: But what Jesus is saying is that if you suffer because of your relationship with me, I will give you the kingdom.
0: De Jézus azt mondta, hogy ha ti szenvedtek a velem való kapcsolatotok miatt, akkor nektek adom a királyságot.
1: In America we enjoy a lot of religious freedom.
0: Amerikában elég nagy mértékű a vallásszabadság.
1: That's changing though.
0: Már változik ez a helyzet.
1: And there are some religions that now get more freedom than what Christians do in America.
0: Néhány vallás jelenleg nagyobb szabadságot kap Amerikában, mint a keresztények.
1: And I won't go into the details of that.
0: Most nem fogok belemenni a részletekbe ezzel kapcsolatban.
1: But there are nations where the persecution is outright because people are killed for becoming Christians.
0: De vannak országok, ahol egyegészen nyílt lapokkal megy az üldöztetés, embereket megölnek a hitük miatt.
1: I know of people who converted to Christianity, and when they called their parents some 20 years later, their parents denied that they knew them.
0: Ismerek embereket, akik megtértek, 20 évvel később felhívták telefonon a szüleiket, és meg azt mondták, hogy nem ismerik őket.
1: This one lady said on the phone, "This is your daughter calling," and the mother said, "Our daughter died 20 years ago."
0: Volt egy valaki felhívta egy ilyen anyát, és mondta, hogy a lányod akar beszélni veled, és azt mondta, hogy a lányom 20 évvel ezelőtt meghalt.
1: In India, the one state called Orissa.
0: Indiában az egyik állam, tagállam, Arissának vagy minek hívják.
1: Christians have been killed by the hundreds.
0: Százával ölték meg a keresztényeket.
1: One pastor that my friend Mohan knew was cut up in pieces and spread along the road.
0: Egy pásztort, akit a Mohan barátom ismert, feldaraboltak, és a darabjait így végigrakták az úton.
1: And I had the privilege one time of praying for six young men who were going to plant churches in Orissa.
0: Egyszer kiváltságom volt imádkozni hat fiatal emberért, aki gyülekezetet plantálni ment Arissába.
1: This was right during the peak of all the violence.
0: Az erőszakosságoknak a csúcspontja volt ekkor ebben az időszakban.
1: We're sending these men into Orissa to plant a church when they might meet their death.
0: És úgy küldtük ezeket a fiatal embereket gyülekezetet plantálni oda, hogy lehet, hogy ott fognak meghalni.
1: One doctor in India serves in a hospital where there's been a lot of violence.
0: Van Indiában egy orvos, aki egy olyan kórházban dolgozik, ahol sok erőszakosság volt.
1: He came to me after a conference and he wanted me to pray with him, so I would pray to send him back to where he was.
0: Egy konferencia után jött oda hozzám, kérte, hogy imádkozzak érte, és imádkoztam is, hogy ilyen módon bocsássam vissza őt oda, ahova ugye vissza akart menni.
1: Very few Christians there.
0: Ott nagyon kevés a keresztény.
1: He's the senior surgeon at the hospital where many of these wounded Christians were brought.
0: Ő a fősebész abban a kórházban, ahova sok megsebesült keresztényt bevisznek.
1: But he knew that he was called there for the kingdom.
0: Tudta, hogy a királyságért hívta őt oda Isten.
1: So I stood there and prayed for him while tears rolled down his face.
0: Úgy, hogy ott álltam, imádkoztam érte, miközben könnyek peregtek az arcán le.
1: I assured him that the blood of the martyrs is a guarantee of the growth of the church.
0: Biztosítottam őt, hogy a mártirok vére a biztosítéka a gyülekezet növekedésének.
1: It's always been that way. Anywhere the church has been persecuted, eventually it has grown.
0: Ez mindig így volt, mindenhol valahol üldözték az egyházat, végül növekedni kezdett.
1: An example would be China when they sent all the foreign missionaries home in the 1950s.
0: Kína az egyik jó példa erre, ahonnan 1950-es években minden misszionáriust hazaküldtek.
1: And today they baptize 30,000 people every day.
0: És manaponta 30,000 embert merítenek be.
1: So persecution sometimes, well, persecution always backfires on the devil.
0: Tehát az üldöztetés végül is mindig az ördögnek okoz bajt.
1: In Acts 14 it says they encourage, this is Acts 14 verse 22.
0: Az Apcsel 14.
1: They encourage them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God.
0: Erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és sok háborúságon által kell nékünk az Isten királyságába bemennünk.
1: So when we're being mistreated, we need to be encouraged to continue And realize that there are hardships that we suffer to enter the kingdom.
0: Tehát amikor rosszul bánnak velünk, akkor fel kell bátorodnunk, hogy menjünk tovább, mert tudjuk, hogy nehézségek árán kell nekünk Isten királyságába belépnünk.
1: In 2 Thessalonians chapter 1 verse 5.
0: 2 Thessalonika 1:5-ben.
1: And God will use this persecution to show his justice and to make you worthy of his kingdom for which you are suffering.
0: Isten ezt az üldöztetést arra használja fel, hogy a ti igaz voltatokat megmutassa, és a királyságának a terjedését általatok elősegítse.
1: In his justice, he will pay back those who persecute you.
0: Az ő igazságosságában megfizet azoknak, akik titeket üldöznek.
1: And the Bible tells us that we must leave room for the wrath of God.
0: A Biblia azt is mondja, hogy adjunk teret Isten haragjának.
1: That means that we shall not take revenge upon those who mistreat us.
0: Ez azt jelenti, hogy ne álljunk bosszút azokon, akik rosszul bánnak velünk.
1: We should bless those who persecute us.
0: Áldanunk kell azokat, akik üldöznek minket.
1: And we should allow God to deal with injustice.
0: És engednünk el, hogy Isten bánjon el az igazságtalansággal.
1: In 1998 and 99, I went through probably the most difficult time of my life.
0: 1998-ban és 99-ben valószínűleg az életem legnehezebb időszakát éltem át.
1: I was posted on a website of witches that was targeted because of the work of the Holy Spirit in our church.
0: Boszorkányoknak a honlapján jelentem, megkerültem oda, írtak oda engem, mert támadtak minket a boszorkányok a Szent Szellem munkája miatt, ami a gyülekezetünkben volt.
1: We came under tremendous attack both in the church and our family.
0: A gyülekezetben és a családban is borzasztó támadások értek minket.
1: It says here, blessed are you when people mock you and lie about you and say evil about you.
0: Itt azt mondja, hogy áldottak vagytok, hogyha az emberek gúnyolnak titeket, hazudnak felőletek és mindenféle rosszat mondanak rátok.
1: I'm only going to tell you a little bit about what was happening.
0: Most csak egy picit mondok el abból, ami történt.
1: We were in the process of building a new church building.
0: Épp egy új gyülekezeti épületen dolgoztunk.
1: I had only 10% of the funds in hand.
0: Csak a költség 10%-ára volt pénzem.
1: Some of the persecution even came from other Christians.
0: Az üldöztetés egy része más keresztényektől jött.
1: One guy prophesied that the building would never be built. It wasn't the will of God.
0: Valaki azt profétálta, hogy ez az épület soha nem fog elkészülni, mert nem Isten akarata.
1: He was from our church.
0: Ő a mi gyülekezetünk.
1: And so I had to wrestle with this with Alan and with the elders whether this prophecy was true.
0: Úgyhogy Alannel és a vénekkel végig kellett küzdködnöm azt, hogy ez a profécia igaz vagy nem.
1: One man prophesied that I would lose my firstborn at the laying of the foundation and I would lose my secondborn at the hanging of the doors.
0: Valaki azt profétálta, hogy az elsőszülött gyermekemet az alapok letételékor fogom elveszíteni, a másodikat pedig, amikor felakasztjuk az ajtókat.
1: I have only two children.
0: És csak két gyerekem van.
1: So I knew that this word wasn't correct, but still, and I didn't tell the children.
0: A gyerekeknek nem mondtam meg, tudtam, hogy nem helyes ez a profécia.
1: But we had to take this word before God, and of course it bothered me, I had to deal with it.
0: Isten elé kellett vinnünk ezt a kijelentést, amit valaki ugye kijelentett. Nekem magamnak fel kellett dolgoznom.
1: One of the men who prophesied this was from our church, and he was a wealthy businessman.
0: Az egyik ember, aki ezt profétálta, a gyülekezetünkhöz tartozott és gazdag üzletember volt.
1: Him and another man both left the church, and they were the largest contributors to the church's finances.
0: Ő és egy másik ember elmentek a gyülekezetből, ők ketten voltak a legjobb adakozók a gyülekezetben.
1: One of them circulated letters about me within the church, bringing accusations against me which were false.
0: Az egyikük ilyen vádló leveleket terjesztett rólam a gyülekezetben olyan vádakkal, amik nem voltak igazak.
1: So sometimes, even in the church, we have difficult things like this happen.
0: Tehát néha még a saját gyülekezetünkben is történhetnek ilyen nehéz ügyek.
1: Well, the charges that they brought were proven to be false, and everybody realized that.
0: Bebizonyosodott, hogy a vádjaik hamisak voltak, mindenki tudta már.
1: My two children are still alive.
0: A két gyerekem még mindig él.
1: The building was built.
0: Az épület elkészült.
1: It was paid for in a little more than a year.
0: Kicsit több mint egy év után kifizettük az egészet.
1: And I don't say this to brag, but one check for $250,000 came from outside the church from someone I didn't know.
0: Nem dicsekvésként mondom, de egy negyedmilliós vagy milliós check adomány egy gyülekezeten kívüli embertől jött.
1: So even though the two greatest contributors of the church left, The church building was paid for in a little over a year's time.
0: Tehát annak ellenére, hogy a két legjobb adakozó elment a gyülekezetből, kicsit több mint egy év alatt az egész épületet ki tudtuk fizetni.
1: So I felt, you know, I would go to God and I would say, God, you told me to do this. This was none of this was my idea.
0: Tehát én úgy éreztem, hogy oda mennék úgy Istenhez, és azt mondanám neki, hogy most mi történik itt, miért csináltad ezt, hiszen te mondtad, hogy építsek ezt, meg nem én találtam
1: and
0: ki.
1: He would reaffirm the will of God to me.
0: De akkor Isten megerősítette újra, hogy igen, ezt ő akarja.
1: And Alan and the elders all agreed.
0: Alan is és a vének is mind egyetértettek velem.
1: Concerning the witches, I would pray a prayer every night before Cheryl and I went to bed.
0: A boszorkányokat illetően minden este, mielőtt Cheryl meg én lefeküdtünk, elmondtam egy imát.
1: We said, Father, if there are those who have rejected us and are speaking ill against us.
0: Azt mondtuk, hogy Uram, hogyha vannak olyanok, akik elutasítottak minket és rosszakat mondtak rólunk.
1: We forgive them and we bless them.
0: Megbocsátunk nekik, megáldjuk őket.
1: But we do not accept the power of their words.
0: De nem fogadjuk el a szavaik erejét.
1: We declare that every weapon formed against us will not prosper.
0: Kijelentjük, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó cselekvés.
1: And every tongue that accuses us in judgment we condemn.
0: És kárhoztatunk minden nyelvet, ami velünk kárhoztató módon perbeszáll.
1: That is our inheritance as sons and daughters of yours.
0: Hiszen ez a mi örökségünk, mint a ti fiaidé, lányaidé.
1: Now concerning the two men that left the church and spoke all these bad things.
0: A két emberrel kapcsolatban, aki elment a gyülekezetből és mindezeket a rosszakat mondta.
1: I wanted to get to a place where I could see them and not feel any anger toward them.
0: El akartam jutni odáig, hogyha látom őket, ne gerjedjen bennem harag irántuk.
1: So the plan that I got was that I prayed for them every year for probably 3 or 4 years.
0: Az volt a terv, amit kaptam, hogy 3-4 éven keresztül minden nap imádkoztam értük.
1: I mean every day for 3 or 4 years.
0: 3-4 évig minden nap.
1: And I did that because I needed to get the poison and the bitterness out of my own spirit.
0: És ez azért volt, mert a saját keserűségemet, a mérget a saját szellememből ki kellett raknom.
1: I said, Father, I pray that you would bless them.
0: Azt mondtam, Atyám, imádkozom, hogy áld meg őket.
1: I pray you would bless their marriage.
0: És áld meg a házasságukat.
1: I pray you would bless their children.
0: Imádkozom, hogy áld meg a gyerekeiket.
1: I pray that you would bless their businesses.
0: És áld meg a vállalkozásukat.
1: And God answered my prayers.
0: És Isten válaszolt az imámra.
1: In both cases, their families, their businesses have done tremendous.
0: Mindkét esetben a családjuk remekül kialakult, és a vállalkozásuk is felvirágzott.
1: And I can now meet them anytime, anywhere, and I don't have any feelings, nothing between us.
0: És most már bármikor, bárhol találkozhatok velük, és semmi rossz érzés nincs bennem irántuk.
1: But you know, sometimes forgiveness takes place in stages, and there are layers of forgiveness that we have to go through.
0: De tudjátok, a megbocsátás néha szakaszokban történik, és több rétegben történik.
1: And we have to forgive, and then we forgive again.
0: Meg kell bocsátanunk, és utána megint megbocsátunk.
1: And then we forgive again.
0: Aztán újra megbocsátunk.
1: And we continue forgiving and continue blessing until there's no bitterness towards the person.
0: És addig bocsátunk meg, és addig áldjuk a másikat, amíg már nincs bennünk keserűség iránta.
1: Might even be toward a parent.
0: Esetleg ez szülőnek is mondhatják.
1: You know, the Bible tells us to honor our parents.
0: Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy tiszteljük a szüleinket.
1: Even if a father and mother have been harsh toward us or been hurtful toward us.
0: Akkor is, hogyha bántott minket, vagy kemény volt hozzánk a két szülőnk.
1: We must forgive.
0: Meg kell bocsátanunk nekik.
1: And we must still honor.
0: És továbbra is tisztelnünk kell őket.
1: Even if what they did was horrible toward us.
0: Akkor is, hogyha szörnyűségeket tettük velünk.
1: Our way of freedom is through forgiveness.
0: A megbocsátáson át vezet az út a mi szabadságunkba.
1: And we honor them because all authority comes from God.
0: És azért tiszteljük őket, mert minden tekintély Istentől van.
1: God placed us in the family where we were born.
0: Isten tett minket abba a családba, ahol megszülettünk.
1: It doesn't mean we can excuse what a parent has done against us.
0: Ez nem azt jelenti, hogy felmenthetjük azt, amit egy szülő mondjuk elkövetett ellenünk.
1: But we can still honor them.
0: De azért továbbra is tisztelhetjük őket.
1: This is the only commandment in scriptures that has a blessing.
0: Ez az egyetlen parancs a Bibliában, amihez egy áldás társul.
1: That if we will honor our father and mother, our life will go well with us.
0: Hogyha tiszteljük atyánkat és anyánkat, akkor hosszú és jó életünk lesz.
1: And God will bless us.
0: Isten megáld minket.
1: So all 8 of these attitudes are attitudes that we must have to be kingdom people.
0: Ezt a 8 felsorolt magatartást kell a magunkévá tennünk, ha a királyság emberei akarunk lenni.
1: And if you want to be a truly kingdom person, you must embrace these 8 attitudes.
0: És valóban, hogyha királysághoz akarsz tartozni, és azt előmozdítani, akkor így kell élni ezen a nyolc módon.
1: Each one of them has a reward that comes only from God if you embrace those attitudes.
0: Mindegyikhez társul egy áldás, amit Isten akkor ad nekünk, hogyha azt az adott magatartást a magunkévá tesszük.
1: So if you want to have a life blessed by God,
0: tehát hogyha Istentől áldott életet akartok,
1: these are eight simple things that you need to make your own.
0: Akkor ez nyolc egyszerű dolog, amit be kell tartani.
1: Let's pray together.
0: Akkor imádkozzunk.
1: Perhaps some of you were thinking of someone that you need to forgive while I was speaking.
0: Talán némelyiknek eszébe jutott valaki, akinek meg kell bocsátani, amiközben beszéltem.
1: Someone has hurt you badly.
0: Valaki súlyosan megbántott.
1: Maybe you've been offended even by a brother or a sister in the church.
0: Talán egy gyülekezeti testvér botránkoztatott, megbántott meg.
1: Jesus says that it is impossible for offenses not to come.
0: Jézus azt mondta, hogy lehetetlen, hogy ne történjenek botránkozások.
1: And today I want to call you to forgive.
0: És ma arra hívlak titeket, hogy bocsássatok meg.
1: Maybe you've been persecuted because you're a kingdom Christian.
0: Talán azért üldöztek titeket, mert a királysághoz tartozó keresztények vagytok.
1: People have made fun of you.
0: Emberek kigúnyoltak, kisúfoltak.
1: Maybe they've said bad things about you.
0: Talán rossz dolgokat mondtak rólatok.
1: But again, I want to ask you to forgive and realize that God will give you the kingdom because you're persecuted.
0: De újra azt akarom mondani nektek, hogy bocsássatok meg, és Isten nektek fogja adni a királyságot emiatt.
1: So Father, we bring all these offenses to you.
0: Tehát Atyám, mindezeket a sérelmeket eléd hozzuk.
1: And we release them at your feet.
0: És ezeket letesszük a lábadhoz.
1: Knowing that there is nothing that is said or done that is not noticed by you.
0: Tudva, hogy nem tettek velünk és mondtak nekünk olyan dolgokat, amiről te ne tudnál.
1: And as the ultimate judge of the universe, we release these situations to you.
0: És ezeket a helyzeteket átadjuk neked, mint az univerzum legfőbb bírájának.
1: We choose to forgive.
0: Úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
1: Help us to feel forgiveness deeply.
0: Segíts, hogy mélyen átéljük ezt a megbocsátást.
1: But even if we don't feel it now, we make a choice to forgive in obedience to you.
0: De mégis, hogyha nem is érezzük, hogy megbocsátunk, irántad való engedelmességből úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
1: We choose to bless those who curse us and persecute us.
0: Úgy döntünk, hogy áldjuk azokat, akik átkoznak és üldöznek minket.
1: And we choose the path of being merciful.
0: És az irgalmasság útját választjuk.
1: And we ask you, God, kingdom Christian.
0: Talán azért üldöztek titeket, mert a királysághoz tartozó keresztények vagytok.
1: People have made fun of you.
0: Emberek kigúnyoltak, kisúfoltak.
1: Maybe they've said bad things about you.
0: Talán rossz dolgokat mondtak rólatok.
1: But again, I want to ask you to forgive and realize that God will give you the kingdom because you're persecuted.
0: De újra azt akarom mondani nektek, hogy bocsássatok meg, és Isten nektek fogja adni a királyságot emiatt.
1: Father, we bring all these offenses to you.
0: Tehát Atyám, mindezeket a sérelmeket eléd hozzuk.
1: And we release them at your feet.
0: És ezeket letesszük a lábadhoz.
1: Knowing that there is nothing that is said or done that is not noticed by you.
0: Tudva, hogy nem tettek velünk és mondtak nekünk olyan dolgot, amiről te ne tudnál.
1: And as the ultimate judge of the universe, we release these situations to you.
0: És ezeket a helyzeteket átadjuk neked, mint az univerzum legfőbb bírájának.
1: We choose to forgive.
0: Úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
1: Help us to feel forgiveness deeply.
0: Segíts, hogy mélyen átéljük ezt a megbocsátást.
1: But even if we don't feel it now, we make a choice to forgive in obedience to you.
0: De mégis, hogyha nem is érezzük, hogy megbocsátunk, irántad való engedelmességből úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
1: We choose to bless those who curse us and persecute us.
0: Úgy döntünk, hogy áldjuk azokat, akik átkoznak és üldöznek minket.
1: And we choose the path of being merciful.
0: És az irgalmasság útját választjuk.

0: nothing that is said or done that is not noticed by you.
1: Tudva, hogy nem tettek velünk és mondtak nekünk olyan dolgokat, amiről te ne tudnál.
0: And as the ultimate judge of the universe, we release these situations to you.
1: És ezeket a helyzeteket átadjuk neked, mint az univerzum legfőbb bírájának.
0: We choose to forgive.
1: Úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
0: Help us to feel forgiveness deeply.
1: Segíts, hogy mélyen átéljük ezt a megbocsátást.
0: But even if we don't feel it now, we make a choice to forgive in obedience to you.
1: De mégis, hogyha nem is érezzük, hogy megbocsátunk, irántad való engedelmességből úgy döntünk, hogy megbocsátunk.
0: We choose to bless those who curse us and persecute us.
1: Úgy döntünk, hogy áldjuk azokat, akik átkoznak és üldöznek minket.
0: And we choose the path of being merciful.
1: És az irgalmasság útját választjuk.
0: And we ask you, God, I ask you just to remove the bitterness and the anger that yet remains.
1: Kérlek, hogy vedd ki, Uram, azt a keserűséget és haragot, ami még marad.
0: So that our hearts will be free and that there will be peace.
1: Hogy a szívünk szabad legyen és békességben legyünk.
0: And I say to you, receive the mercy and the forgiveness of God.
1: És azt mondom nektek, hogy fogadjátok el Isten bűnbocsánatát és irgalmát.
0: Receive the peace of God.
1: Fogadjátok el Isten békességét.
0: And today be free from this that shackles your heart.
1: És ma legyetek szabadok a szíveteket békjobba kötő dolgoktól.
0: I pray these things in Jesus' mighty name.
1: Ezeket Jézus hatalmas nevében imádkozom.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler, Hogyan lehet Isten áldásait megkapni című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Donald G. Level Szelítség és Alázat című tanítását hallhatjuk.
4: Amen.
5: Amen.
4: You noticed I looked at my watch.
5: Itt észrevettétek, hogy az órámra néztem.
4: Let me inform you, it doesn't mean a thing.
5: De tájékoztatlak titeket, hogy ez semmit nem jelent.
4: I've really appreciated everything that has happened in this meeting so far.
5: Valóban nagyon értékelek mindent, ami eddig történt ezen a mai napon.
4: Your presence, the praise and worship.
5: A jelenlétetek, a dicsőítés.
4: Franz and Barry.
5: Franz és Barry.
4: And I'm looking forward to Mark and all that's going to be said and done here.
5: És még nagyon várom Mark szolgálatát és mindent, ami itt még majd történik és elhangzik.
4: I tend to be very, very serious about the things of the Lord.
5: Nagyon komolyan kezdtem venni Isten dolgait már.
4: Sometimes I'm so intense, I say to our church, wait, I'm not angry, I'm just passionate.
5: Néha már annyira szenvedélyessé válok, hogy a gyülekezetemnek meg kell mondanom, hogy nem haragszom, csak nagyon erőteljesek az érzések bennem. Mert haragnak hangzik, de tulajdonképpen csak szenvedély van bennem.
4: Once I was, my wife and I were at home having some intense dialogue.
5: Egyszer otthon voltam a feleségemmel, és intenzív párbeszédünk volt.
4: And I said to her, and I was talking with her, and I said,
5: ugye beszéltem vele. És akkor azt is mondtam, hogy te haragszol.
4: And she looked at me and said, no, I'm just passionate.
5: És rám nézett, és azt mondta, nem, csak szenvedélyes vagyok.
4: So sometimes our words can and will be used against us.
5: Tehát néha a saját szavainkat használják velünk szemben. És én valóban szenvedélyes vagyok.
4: Because I see that Jesus died to have a perfect church, a whole church.
5: Mert azt látom, hogy Jézus azért halt meg, hogy egy épp és tökéletes egyház szülessen meg.
4: The scripture says that he died for a glorious church.
5: A Biblia azt mondja, hogy egy dicsőséges egyházért halt meg.
4: And so I think it is our responsibility to give him the church he died for.
5: Hogy kötelességünk olyan egyházat adni neki, amiért ő meghalt.
4: So every one of us should see that as our responsibility to be the church that he died.
5: Tehát mindannyiunknak kötelességünknek kell éreznünk, hogy olyan egyházban legyünk és olyat építsünk, amilyenért ő meghalt.
4: The only way we can do that is to go through a metamorphosis, a transformation.
5: Úgy tudjuk megtenni, hogyha átmegyünk egy metamorfózison, egy átalakuláson.
4: And Paul says we do that by the renewing of our mind.
5: Hogy ezt úgy tesszük, hogy megújítjuk az elménket.
4: Some of my favorite scriptures are in Jeremiah chapter 31.
5: Jeremiah 31-ben van néhány kedvenc Bibliahelyem.
4: Ezekiel chapters 11 and 36.
5: És az Ezekiel 11-ben és 36-ban.
4: Because we find in these chapters that God promises and he delivered to us a new heart.
5: Mert ezekben a részekben Isten új szívet ígér nekünk és új szívet ad át nekünk.
4: I tell Christians all the time, we don't have a Jeremiah 17 heart.
5: Én mindig azt mondom a keresztényeknek, hogy nekünk nem ilyen Jeremiás 17 beli szívünk van.
4: Where the heart is desperately wicked and who can know it?
5: Ahol kétségbejtően gonosz a szív, és ki tudja megzabolázni.
4: But we've been given a new heart wherein dwells the Holy Spirit.
5: Mi új szívet kaptunk, amelyben a Szent Szellem él.
4: And so I operate from newness of heart.
5: Tehát én a szív újságából működök.
4: But my mind, my head needs to be changed.
5: De az elmémnek, a fejemnek meg kell változni.
4: Your trouble is not that you don't have a good heart.
5: A probléma nem az, hogy nem a megfelelő szívünk van.
4: But you have perhaps a bad head at times.
5: De talán néha a fejünk rossz.
4: And it needs to be renovated.
5: És meg kell újítani.
4: And one of the major ways that God renovates it is by doing a work in the heart, in the spirit.
5: Az egyik módja annak, ahogy Isten megújítja az elménket, az, hogy a szívünkben és a szellemünkben dolgozik.
4: And he puts us under a particular type of pressure that squeezes the work of the Spirit into the mind, into the thinking, and then to the actions.
5: És olyan fajta módon működik bennünk Isten, ami belepréseli a Szent Szellemet az elménkbe és a tevék és a tetteinkbe.
4: But there is a better way.
5: De van ennél egy jobb mód is.
4: To be in this conference and to hear the word of God.
5: Az, hogy itt vagytok ezen a konferencián.
4: Then allow that word of God to change your thinking, your actions.
5: Halljátok Isten szavát, és engeditek, hogy az isteni üzenet megváltoztassa az elméteket és a tetteiteket.
4: We have defined the attributes of God as the character of God and or those things that belong to him.
5: Isten tulajdonságait úgy határoztuk meg, hogy ezek az ő vonásai, a hozzátartozó dolgok.
4: And he has shared them with us.
5: És ő megosztotta ezeket velünk.
4: Even the things that we think, as Franz said, are incommunicable, God has communicated them to us.
5: Isten még azokat a dolgokat is közölte velünk, amelyekről ugye Franz elmondta, hogy úgy gondolják, hogy ezek közölhetetlenek.
4: We should not be casual about that. We should realize that God has done something huge for us in giving us a part of his own character.
5: És nem szabad ezt könnyedén vennünk, hanem nagy dolognak kell azt vélnünk, hogy Isten a saját tulajdonságaitból adott nekünk.
4: Because before he made us, it does not appear that he has shared these even with angels, many of these even with angels.
5: Mert mielőtt megteremtette az embert, nincs arról szó, hogy ezeket a vonásokat vagy némelyiküket megosztotta volna akár az angyalokkal is.
4: Saved us and then he adopted us.
5: De minket megváltott, örökbe fogadott.
4: And he gave us an inheritance that cannot be taken away from
5: adott
4: us.
5: Nekünk, ami nem vehető el tőlünk.
4: And so, with that in mind, I would like for you to listen seriously
5: ezt
4: to the rest tartva, of this message today.
5: Szeretném, hogyha meghallgatnátok ezt az üzenetet ma.
4: To recap, we cannot change the world without the attributes of God operating in us.
5: Nem tudjuk megváltoztatni a világot, anélkül, hogy Isten tulajdonságai működnének bennünk és rajtunk keresztül. Ezt mondhatnánk így összefoglalásaként az előzőeknek.
4: I believe that in some measure all of the attributes of God are positionally ours.
5: Én hiszem, hogy Isten minden tulajdonsága valamilyen mértékben lehetőség szerint a miénk lehet.
4: But they must be apprehended or laid hold of.
5: De ezeket meg kell ragadnunk, magunkévá kell tennünk.
4: And I want to again share with you about humility and meekness today.
5: És újra szeretnék az alázatról és a szelídségről beszélni nektek.
4: In 1 Peter 5:5, Peter tells the younger people
5: azt mondja
4: to submit
5: Péter a fiataloknak,
4: to the older.
5: Hogy vessék alá magukat az idősebbeknek.
4: Peter, he says to the younger to submit themselves unto the elder.
5: Azt mondja az ifjabbaknak, hogy vessék alá magukat az időseknek.
4: So he talks about respect and humility.
5: Tehát a tiszteletről és az alázatról beszél.
4: And then he says that each of us is to be subject to one another.
5: Aztán azt mondja, hogy mindnyájunknak alá kell vetnünk magunkat egymásnak.
4: To recap, we cannot change the world without the attributes of God operating in us.
5: Nem tudjuk megváltoztatni a világot, anélkül, hogy Isten tulajdonságai működnének bennünk és rajtunk keresztül. Ezt mondhatnánk így összefoglalásaként az előzőeknek.
4: I believe that in some measure all of the attributes of God are positionally ours.
5: Én hiszem, hogy Isten minden tulajdonsága valamilyen mértékben lehetőség szerint a miénk lehet.
4: But they must be apprehended or laid hold of.
5: De ezeket meg kell ragadnunk, magunkévá kell tennünk.
4: And I want to again share with you about humility and meekness today.
5: És újra szeretnék az alázatról és a szelídségről beszélni nektek.
4: In 1 Peter 5:5, Peter tells the younger people
5: azt mondja Péter a fiataloknak,
4: to the older.
5: Hogy vessék alá magukat az idősebbeknek.
4: Peter, he says to the younger to submit themselves unto the elder.
5: Azt mondja az ifjabbaknak, hogy vessék alá magukat az időseknek.
4: So he talks about respect and humility.
5: Tehát a tiszteletről és az alázatról beszél.
4: And then he says that each of us is to be subject to one another.
5: Aztán azt mondja, hogy mindnyájunknak alá kell adnunk.

0: Magadnunk, magunkévá kell tennünk.
1: And I want to again share with you about humility and meekness today.
0: És újra szeretnék az alázatról és a szelídségről beszélni nektek.
1: In 1 Peter 5:5, Peter tells the younger people to submit to the older.
0: Hogy vessék alá magukat az idősebbeknek.
1: Peter, he says to the younger to submit themselves unto the elder.
0: Azt mondja az ifjabbaknak, hogy vessék alá magukat az időseknek.
1: So he talks about respect and humility.
0: Tehát a tiszteletről és az alázatról beszél.
1: And then he says that each of us is to be subject to one another.
0: Aztán azt mondja, hogy mindnyájunknak alá kell vetünk magunkat egymásnak.
1: And he tells us, and be clothed with humility.
0: És azt mondja, hogy öltözzünk fel alázatba.
1: And he gives us a good reason to be clothed with humility.
0: És ad egy nagyon jó okot arra, hogy miért öltözzünk fel alázatba.
1: Because God resists the proud.
0: Mert Isten ellenáll a büszkéknek, a gőgösöknek.
1: That's huge.
0: Ez nagy dolog.
1: That God resists the proud.
0: Hogy Isten ellenáll a büszkéknek.
1: And what this indicates is that God is resisting some of us.
0: És az azt jelzi, hogy Isten némelyikünknek ellenáll.
1: He's resisting some of our ministry goals and some of our ministry intentions.
0: Ellenáll némi szolgálati célunknak és szolgálati szándékunknak is.
1: But God gives grace to the humble.
0: Utána viszont az jön, hogy de Isten kegyelmet ad Barry, az alázatosoknak.
1: Well,
0: Barry nagyon jól beszélt erről ma.
1: So I wanted to refamiliarize you with that.
0: De szeretném, hogy újra megismernétek ezt az igazságot.
1: Also the words of Jesus in Matthew chapter 11, verse 29.
0: Jézus szavai a Máté 11:29-ben.
1: Jesus says to us, take my yoke upon you and learn of me.
0: Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok tőlem.
1: For I am gentle, I am meek, I'm lowly in heart.
0: Mert én szelíd és alázatos szívű vagyok.
1: And then he says, you will find rest for your souls.
0: És utána azt mondja, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
1: So Jesus is never arrogant.
0: Tehát Jézus soha nem felfúvalkodott.
1: So I would like for you to think about that.
0: Tehát szeretném, hogyha gondolkodnátok ezen.
1: Jesus is very gentle.
0: Jézus nagyon szelíd.
1: And obviously long-suffering.
0: És gyengéd, és nyilvánvalóan hosszú tűrő.
1: Now, as a backdrop today, let's talk about the power of the Lamb of God.
0: Beszéljünk Isten bárányának az erejéről egy kicsit ma, csak így mellékesen.
1: It is my strong conviction that the power of the Lamb of God is not seen in what we Westerners think it's seen in and through.
0: Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten bárányának az ereje nem abban látszik, amiről mi nyugatilag azt gondoljuk, hogy abban látszik.
1: I recently went to Mexico for ministry.
0: Nemrég elmentem Mexikóba szolgálni.
1: I had not been there for about 5 years because of the atrocities against the Mexican people by the drug cartels.
0: Nem mentem oda már vagy 4 éve, mert a mexikóiakat a drogkartellek nagyon durván kezelték.
1: But I decided I needed to go in spite of the dangers that are there.
0: De most úgy döntöttem, hogy el kell mennem oda a veszélyek ellenére.
1: Because we travel to many nations that are on our State Department's do not travel list.
0: Mert nagyon sok olyan országba elutazunk, amelyek nincsenek a minisztériumokban az utazási célok között ajánlva.
1: God performs several miracles, undeniable miracles right in front of us.
0: De mi alatt Mexikóban voltam, Isten a szemünk elét tett néhány tagadhatatlan csodát.
1: A baby born with Down syndrome and heart conditions was healed immediately.
0: Azonnal meggyógyult egy olyan gyermek, amelyik Down szindrómával és szívbetegséggel született.
1: A woman who had a hernia and came holding her stomach in her hand.
0: Akinek sérve volt és így szinte a kezével tartotta a hasát. Úgy
1: jött oda. Immediately was repaired in front of us. It was gone.
0: Az orrunk előtt elmúlt a sérve, meggyógyult.
1: And the Lord spoke to me.

0: És az Úr szólt hozzám.
1: He said, do not fear to travel in dangerous areas.
0: Ne félj utazni veszélyes helyekre.
1: Now that's the glory of God.
0: Ez Isten dicsősége.
1: You see, God does not want us to only travel in safe places.
0: Isten nem csak azt akarja, hogy biztonságos helyekre utazzunk el.
1: And he does not want us to arm ourselves so that we might be able to protect ourselves.
0: És nem akarja, hogy felfegyverkezzünk, hogy meg tudjuk védeni magunkat.
1: Because if I am fully armed and I protect myself, it's to my glory.
0: Mert hogyha teljesen fel vagyok fegyverezve és én védem magamat, akkor ez az én dicsőségem.
1: But when I walk around in Mexico with drug people who are decapitating those who they consider to be enemies.
0: De hogyha Mexikóban úgy járkálok a kábítószer kereskedők között, akik elbánnak azokkal, akiket ellenségnek tekintenek.
1: Can they touch me?
0: És ők meg sem próbálnak hozzám nyúlni.
1: That's the glory of God.
0: Ez Isten dicsősége.
1: And the Lord has been robbed of glory.
0: Az Urat megfosztották a dicsőségétől.
1: By his people who are walking analytically and logically.
0: Azok az emberei, Istennek azok az emberei fosztották meg őt a dicsőségétől, akik a logika szerint élnek és elemzik a dolgokat. És Isten azt mondta, ne féljek elmenni Mexikóba.
1: So it is not up to me to write my script.
0: Tehát nem én írom meg a tervemet.
1: Because if I wrote the script,
0: mert ha én írtam volna a forgatókönyvet,
1: I would write it, Don Lavelle goes into Mexico.
0: Akkor azt írtam volna, hogy Don Lavelle elmegy Mexikóba.
1: He walks amidst drug lords.
0: Kábítószer bárók között jár.
1: And Satanists.
0: És sátánisták között.
1: And comes out alive.
0: És megelevenedik.
1: But God might not write the script that way.
0: Isten ereje az életében.
1: Because
0: de Isten nem így írtett
1: meg. Because our salvation is to the glory of God.
0: Mert még az üdvösségünk is Isten dicsőségét szolgálja.
1: God saved us for his glory.
0: Isten a dicsőségére mentett meg minket.
1: As Franz and Barry were speaking earlier.
0: Ahogy Franz és Barry mondta korábban.
1: And this was touched upon.
0: Érintettük már ezt a témát.
1: That we sometimes don't realize that we are for the glory of God.
0: Hogy néha nem jövünk rá, hogy Isten dicsőségére vagyunk.
1: Because we write our own script.
0: Mert mi írjuk meg a forgatókönyvünket.
1: In John 12, verses 27, 28.
0: A János 12-ben, a 27-28-ban.
1: Jesus was about to go to heaven. He was about to die.
0: Jézus már készült arra, hogy meghal és a mennybe megy.
1: And he said, Father,
0: és azt mondta, atyám,
1: no, my soul is troubled, and what shall I say?
0: Azt mondja, az én lelkem háborog, és mit mondjak?
1: He asked the question, Father, save me from this hour?
0: Ezt kérdezte, hogy atyám, megmentesz ettől az órától?
1: And he answers it.
0: De válaszol is.
1: But for this purpose I came to this hour.
0: De ezzel a céllal jutottam erre az órára.
1: So Jesus was not asking to be saved from that hour.
0: Tehát Jézus nem kérte, hogy mentse meg őt Isten ettől az órától.
1: But Jesus was saying, Father, this is why I came, and I will
0: mondta,
1: go through it.
0: Atyám, én ezért jöttem és végig fogom csinálni.
1: Then he says, Father.
0: És azt mondta,
1: he says, Father, glorify atyám, your name. What?
0: Dicsőíts meg a te nevedet. Micsoda erőteljes gondolat.
1: Is that the way we live our lives?
0: Így éljük az életünket.
1: Jesus said, Father, glorify your name.
0: Dicsőítsd meg a te nevedet.
1: And then a voice came from heaven saying,
0: szózat jött azért az égből.
1: I have glorified it.
0: Már megdicsőítettem.
1: And I will glorify it again.
0: És újra megdicsőítem.
1: So I asked myself, how had God glorified his name?
0: Tehát megkérdeztem magamtól, hogy Isten hogyan dicsőítette meg az ő nevét.
1: He glorified it because Jesus, the Lamb of God,
0: úgy dicsőítette meg a nevét, hogy Jézus Isten báránya.
1: He was lamb from birth to death.
0: Ő bárány volt a születésétől a haláláig.
1: He was lamb of God from the cradle to the grave.
0: Ő a bölcsőtől a sírig Isten báránya volt.
1: And in the resurrection, there wasn't a lion that got out of the grave.
0: És a feltámadáskor nem egy oroszlány jött ki a sírból.
1: There was vindication of the Lamb of God.
0: Hanem Isten bárányának a visszaigazolása jött ki.
1: So Jesus was the Lamb from birth to death.
0: Tehát Jézus bárány volt a születésétől a haláláig.
1: He was Lamb from cradle to the grave.
0: A bölcsőtől a sírig bárány volt.
1: From the resurrection to the throne of God.
0: És a feltámadástól Isten trónjáig is.
1: This is huge for me.
0: Ez óriási dolog nekem.
1: This is so big for me.
0: Olyan nagy dolog ez nekem.
1: Because I'm unlike many of you.
0: Mert olyan vagyok, mint sokan közületek.
1: I've always been able to take ridicule and disrespect.
0: Mindig el tudtam fogadni, ha kinevetnek és nem tisztelnek.
1: But only to a point.
0: De csak egy szintig.
1: And then when you step over the line,
0: és aztán amikor átlépte valaki ezt a vonalat,
1: Christ was not seen, Lavelle was seen.
0: Akkor nem Krisztus látszott már bennem, hanem Lavelle.
1: Are you with me?
0: Tudtok követni? Egyetértetek?
1: So we tend to suffer to a point.
0: Tehát hajlamosak vagyunk szenvedni egy szintig, egy
1: we
0: pontig.
1: We are lamb to a point.
0: Egy bizonyos pontig vagyunk bárányok.
1: And then after that,
0: és utána
1: takes over.
0: Átveszi a vezetést az oroszlán.
1: And it's not the lion of Judah.
0: De az nem a Júda oroszlánja.
1: It's that other lion.
0: Az a másik oroszlán.
1: Let me show you in the scripture.
0: Hadd mutassam meg a Bibliában.
1: The Lord has shown me things I've never seen.
0: Az Úr megmutatott nekem dolgokat, amiket még nem láttam az előtt.
1: Let me show you what trusting in the Lord is like in Psalm 44.
0: A 44. Zsoltárban mutatom meg, hogy milyen az Úrban bízni.
1: And verses 5 through 8 I would like to read.
0: 5-től 8-ig szeretném olvasni.
1: We sometimes look at the psalmist David as this mighty little guy and the mighty king.
0: Néha erőteljes harcosként és nagy királyként látjuk Dávidot.
1: David was just a little shepherd boy before the anointing.
0: De Dávid csak egy kis pásztorfiú volt a felkenetése előtt.
1: His dad didn't even think him worthy to come to the meeting with the prophet.
0: Az apukája úgy gondolta, nem is méltó arra, hogy a profétával való találkozóra elmenjen.
1: He was just a little shepherd boy.
0: Mert csak egy kis pásztorfiú volt.
1: But after the anointing, something happened.
0: De felkenetése után történt valami.
1: But I think we misinterpret the anointing.
0: De azt gondolom, hogy félreértelmezzük a kenetet.
1: Because most of the messages I've heard on the anointing.
0: Mert a legtöbb üzenet, amit hallottam a kenetről,
1: goes something like this.
0: Valahogy így hangzik.
1: Once you are anointed,
0: ha megkapod a kenetet,
1: you have the power to use the anointing any way you desire.
0: Akkor hatalmad van arra, hogy úgy használd a kenetet, ahogy csak akarod.
1: That's not so.
0: De ez nem így van.
1: You see, we are meek people.
0: És azt gondoljuk, hogy szelíd emberek vagyunk.
1: And that's by God's own definition.
0: Méghozzá Isten meghatározása
1: well,
0: szerint.
1: We have a reserve of power.
0: Ez azt jelenti, hogy van
1: erőkészletünk,
0: de nem a saját elképzelésünk szerint használjuk.
1: The reserve of power is there when God wants it to be used.
0: Tehát ott van az erőtartalék, de Isten akarata szerint kell használni.
1: We've got some things wrong.
0: Tehát rosszul értjük a dolgokat.
1: But if we're going to change the world, we must get some things right.
0: De hogyha meg akarjuk változtatni a világot, akkor helyre kell igazítanunk néhány elképzelést.
1: He is still sending his children out as lambs among wolves.
0: Isten még mindig úgy küldi ki a gyermekeit, mint bárányokat a farkasok közé.
1: For his own glory.
0: A saját dicsőségére.
1: That's why God calls the lowly, the despised.
0: Ezért hívja Isten a megvetetteket, az alacsony sorsúakat.
1: For his glory.
0: Az ő dicsőségére.
1: So you see, if you have everything, why should you need God?
0: Mert hogyha mindened meg lenne, akkor miért lenne szükséged Istenre? Figyeljetek, mit mond a Zsoltár. Zsoltáros az 5.
1: Through
0: vers.
1: You, we will push down our enemies.
0: Általad verjük le szorongatóinkat, ellenségeinket.
1: Through your name, we will trample those who rise up against us.
0: A te neveddel tapodjuk le támadóinkat, akik ellenünk vannak.
1: Verse 6 says, I will not trust in my bow, nor shall my sword save me.
0: Mert nem az én ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem.
1: And then in verse 7, he says,
0: és a 7-es versben azt mondja,
1: but you have saved us from our enemies.
0: hanem te szabadítottál meg minket ellenségeinktől, szorongatóinktól.
1: And you have put to shame those who hated us.
0: És gyűlölőinket te szégyenítetted meg.
1: So in verse 80 he says,
0: and
1: God boasts all day long.
0: Istenben dicsekszünk minden nap.
1: Because we are defenseless.
0: Mert védtelenek vagyunk.
1: God wants you to be defenseless.
0: Isten azt akarja, hogy védtelen legyél.
1: I dare say there's someone in this audience who says, I don't agree with that.
0: Én merem állítani, hogy van, aki nem ért ezzel egyet.
1: Well, you're not heretical if you disagree with me.
0: Ön nem vagy eretnek, ha nem értesz egyet velem.
1: But you are wrong.
0: Te tévedsz.
1: In Psalm 56, verse 11.
0: Az 56. Zsoltár 11-ben.
1: This is what the psalmist says.
0: Azt mondja a Zsoltáros.
1: In God I have put my trust.
0: Istenbe vetettem bizalmamat.
1: I will not be afraid.
0: Nem félek.
1: What can man do to me?
0: Ember mit árthatna nékem?
1: One of our members said to me, Pastor, we're going to leave and go back home to our state, or go back to our state where we live.
0: Az egyik gyülekezeti tagunk mondta, hogy Pásztor, elmegyünk innen, visszaköltözünk abba az államba, ahonnan jöttünk, ahonnan eredünk.
1: Before I go, I need to tell you, see, I work for the State Department, he said.
0: Azt mondja, hogy de mielőtt elmegyek, el kell mondanom neked.
1: And before I go, I need to tell you, you're traveling in dangerous places.
0: Hogy veszélyes helyekre utazol, egy minisztériumban dolgozik.
1: I said to him, I know.
0: Azt mondtam neki, tudom.
1: And what I indicated to him was, I said, the Holy Spirit is taking us in these places.
0: És jeleztem neki, hogy a Szent Szellem visz engem ezekre a helyekre.
1: You see, these nations may be on the State Department's do not travel list.
0: Tudjátok, lehet, hogy ezek az országok nincsenek az ajánlott utazási célok között.
1: But they're not on God's do not travel list.
0: De Isten tiltó listáján nem szerepelnek utazási
1: and
0: szempontból.
1: So we must go where the Spirit of God leads us.
0: Tehát oda kell mennünk, ahova Isten szelleme vezet minket.
1: Not with carnal weapons.
0: Nem testi fegyverekkel.
1: Because the weapons of our warfare are not carnal.
0: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek.
1: They are not carnal.
0: Nem testiek.
1: But they are mighty in God.
0: De hatalmasak Istenben.
1: Someone said to me recently, a man has a right to protect his family.
0: Nekem valaki azt mondta nemrég, hogy egy férfinak joga van arra, hogy megvédje a családját.
1: There's so much craziness in the world, you don't have enough weapons to protect your family from all of it.
0: A világban annyi őrültség van, hogy nem is lehet annyi fegyvered, hogy meg tud jól védeni a családodat.
1: We are little lambs.
0: Mi kis bárányok vagyunk.
1: Barry said that talk about being little Christos.
0: Ugye Barry azt mondta, hogy kis Krisztusok.
1: That means that we are little lambs.
0: Ez azt jelenti, hogy mi kis bárányok vagyunk.
1: What part of lamb don't we understand?
0: A bárányból melyik részt nem értjük?
1: Defenseless.
0: Ez egy védtelen állat.
1: Having no offensive weapons.
0: Nincsenek támadó fegyverei.
1: Cannot run fast nor far.
0: Sem messze, sem gyorsan nem tud futni.
1: Let me show you in the scriptures.
0: Megmutatom a Bibliában a Gedeonnál ennek a képét.
1: In Judges chapter 7 verse 2.
0: 7:2-ben.
1: Gideon had amassed an army of over 22,000.
0: Gedeon összetoborzott egy körülbelül 22,000 fős hadsereget.
1: God told him their people are too many.
0: És azt mondta Isten neki, hogy túl sok ez az ember.
1: So whoever is fearful and afraid, tell them to go home.
0: És mondd azoknak, akik félnek, hogy menjenek haza.
1: 22,000 went home.
0: Úgyhogy 22,000-en hazamentek.
1: And then God says they're still too many.
0: És Isten azt mondta, még mindig túl sokan vannak.
1: Bring them down to the water and I will test them there.
0: Vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket.
1: So he told them, you shall set them apart, everyone who gets down on his knees to drink.
0: Azt mondja, hogy mindenkit választ szét a többitől, aki letérdel és úgy iszik.
1: And those who get the water vigilantly and laps.
0: Aki viszont a markába veszi a vizet és úgy lefetyel.
1: And there were only 300 left.
0: Azokat is vedd külön, és csak 300-an maradtak így.
1: So he sent the rest of them home.
0: Ugye a többit hazaküldték.
1: Because he still had too many.
0: Mert még mindig túl sokan voltak.
1: He had too many for God to get the glory.
0: Túl sokan voltak ahhoz, hogy Isten kapja a dicsőséget.
1: I want you to see that again.
0: Szeretném, ha újra látnátok ezt.
1: With 300 men,
0: 300 emberrel
1: defeated a huge multitude.
0: Gedeon egy óriási tömeget győzött le.
1: And everyone who saw that had to give God glory.
0: És mindenkinek, aki ezt látta, Istennek kellett adni a dicsőséget, mert ez lehetetlen egyébként.
1: I want to talk about Christ.
0: Krisztusról szeretnék beszélni.
1: Jesus was born in Bethlehem of Judea.
0: Jézus a judeai Betlehemben született.
1: And before he was 2 years old, the king, the most powerful person in the country.
0: És mielőtt betöltött a második életévét, a király az ország leghatalmasabb embere.
1: He tried to kill him.
0: Megpróbálta megületni.
1: He could not kill him.
0: De nem tudta.
1: That's to the glory of God.
0: Ez Isten dicsőségére van.
1: Many times during Jesus's ministry.
0: Sokszor Jézus szolgálata alatt.
1: The Pharisees tried to stone him. They could not.
0: A farizeusok megpróbálták megkövetni, de nem tudták.
1: In Nazareth, his hometown friends tried to throw him off a cliff.
0: Názáretben a saját városában a barátai megpróbálták az ikláról lehajítani, de nem tudták.
1: It was not because he was a lion.
0: És ez nem azért volt, mert Jézus oroszlán
1: it's
0: volt.
1: It's because he was a protected lamb.
0: Hanem mert egy védett bárány volt.
1: In these stories, God is showing us the power of the Lamb of God.
0: Ezekben a történetekben Isten bárányának az erejét mutatja meg nekünk.
1: It's not in his own strength.
0: Ez nem a saját erejében áll.
1: It's in the strength of the shepherd.
0: Hanem a pásztor erejében.
1: He shows us.
0: Megmutatja nekünk.
1: That we have had things wrong.
0: Hogy rosszul látjuk
1: a
0: dolgokat.
1: And we must get them right.
0: És helyre kell raknunk az agyunkban ezeket.
1: I remember reading once when the Jews tried to stone him and he hid himself in the temple.
0: Olvastam egyszer, amikor ugye a zsidók megpróbálták megkövezni Jézust, és ő elrejtőzött a templomban.
1: Because he had said before Abraham was I am.
0: Mert azt mondta, azért akarták megkövezni, mert azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok.
1: And another time,
0: egy másik esetben,
1: they wanted to kill him because he said I am my father are one.
0: Megkövezni, mert azt mondta, hogy az atya és én egy vagyunk.
1: But they could not kill him.
0: De nem tudták megölni.
1: Because it was not his time.
0: Mert még nem jött el az ideje.
1: That is amazing to me.
0: Ez lenyűgöző számomra.
1: John tells us the light shines in the darkness.
0: János azt mondja nekünk, hogy a fény fénylik a sötétségben, a világosság.
1: And the darkness was unable to overcome it.
0: És a sötétség nem tudta legyőzni ezt a fényt.
1: The darkness could not extinguish the light.
0: Nem tudta a sötétség kioltani a fényt.
1: That's to the glory of God.
0: Ez Isten dicsőségére van.
1: Can you imagine?
0: El tudod képzelni?
1: The most powerful man in the country can't kill a baby?
0: Hogy az ország leghatalmasabb embere nem tud megöletni egy kis babát?
1: Herod killed many babies.
0: Herodes nagyon sok kis babát megöletett.
1: But he could not kill the baby lamb of God.
0: De Istennek a csecsemő bárányát nem tudta megöletni.
1: I am thoroughly convinced.
0: Alaposan meg vagyok győződve arra.
1: That he cannot touch you until your ministry is over.
0: Hogy téged sem tud ez a király érinteni, amíg a szolgálatodat nem végzed el.
1: This is what we need to think about.
0: Ezen kell gondolkodnunk.
1: Let me talk a little bit more about the Lamb of God.
0: Még egy kicsit beszélek Isten bárányáról.
1: At 12 years old, he was in the temple.
0: 12 évesen.
1: The doctors of the law.
0: A templomban a törvény szakértőivel beszélgetett.
1: When you read this story, oftentimes it looks like Jesus just wandered into the temple.
0: Amikor ezt a történetet olvassuk, sokszor arra gondolunk, hogy Jézus csak el akart menni a templomba.
1: I think Jesus was led into the temple.
0: De én azt gondolom, hogy Isten vezette őt oda.
1: I think he was led there by the Holy Spirit.
0: Azt gondolom, a Szent Szellem vezette oda.
1: You see, to me this was a failure on Mary and Joseph's part.
0: Számomra ez hiba volt Mária és József részéről, hogy így elvesztették a gyereket.
1: It was not that Jesus was an impudent little kid.
0: De Jézus nem volt egy buta kisgyerek.
1: Mary knew that his birth was a mystery. It was a God thing.
0: Mária tudta, hogy az ő születése is egy titok volt, egy Istentől való dolog.
1: She should have kept herself next to him all the time.
0: És állandóan maga mellett kellett volna tartani ezt a gyereket.
1: That God was in this birth.
0: József is tudta, hogy ebben a születésben benne volt Isten.
1: Why wasn't he being more attentive?
0: Miért nem figyelt jobban erre a fiúra?
1: So they went a day's journey without him, going back to Nazareth.
0: Már egy napnyit utaznak vissza Názáretbe a gyerek nélkül.
1: And when they discovered he was not there, they went back to Jerusalem searching for him.
0: És amikor nem rájöttek, hogy nincs köztük a csapatban, akkor visszamentek Jeruzsálembe megkeresni. És a templomban találták meg.
1: Confounding the doctors of the law.
0: Aki zavarba ejtette az írástudókat és a törvénytudósokat is.
1: And Mary said, why did you do this to us?
0: És Mária azt mondta, miért tetted ezt velünk?
1: The question really should have been, why did we do this to you?
0: A kérdésnek annak kellett volna lennie, hogy miért tettük mi ezt veled.
1: But when things don't go well in our lives, we say to God, why?
0: De amikor a dolgok nem mennek jól az életünkben, akkor Istent kérdezzük, hogy miért.
1: But I love the answer that Jesus gives.
0: De nagyon tetszik Jézus válasza.
1: How is it that you didn't know I should be about my father's business?
0: Hogy nem tudjátok, hogy nekem az apám dolgaival kell foglalkoznom.
1: I find this very hard to grasp at times.
0: Néha nagyon nehezemre esik ezt felfogni.
1: How is it that a 12-year-old child
0: knows
1: that he's the Lamb of God?
0: Hogy egy 12 éves fiú tudja, hogy ő Isten báránya.
1: How do you handle that God is your daddy, your own proper dad?
0: Hogyan kezeli valaki azt, hogy Isten az ő saját apukája?
1: How do you know at 12 years old that you are destined to die?
0: Hogyan tudja 12 éves, hogy az a sorsa, hogy meghalljon?
1: He was born a lamb.
0: Báránynak született.
1: With a lamb's nature.
0: Bárány természettel.
1: It was so amazing again to me.
0: És ez is annyira megdöbbentő volt nekem.
1: Is that he went back to Nazareth with those two imperfect people.
0: Ahogy ment vissza Názáretbe, az két tökéletlen emberrel, akik a szülei voltak.
1: If when you and I have that lamb heart and that lamb mentality,
0: hogyha ilyen bárány szíve és bárány szemlélete van az embernek,
1: we will go places where ordinary men and women will never go.
0: Akkor elmegyünk olyan helyekre, ahova hétköznapi emberek nem mennének el.
1: We will follow where the rebellious refuses to go.
0: És megyünk oda mások után, ahova a lázadók nem hajlandók elmenni.
1: Because our trust is not in that natural man.
0: Mert nem a földi emberben bízunk.
1: Our trust is in the words of our God and our Father.
0: Hanem a mi Istenünk és Atyánk szavaiban bízunk.
1: He went back and submitted for 18 years.
0: Tehát visszament velük és még 18 évig alávetette magát nekik.
1: If you are not under submission, you don't have a lamb's heart.
0: Ha nem vagy alávetettségben, akkor nincs bárány szíved.
1: Do you want to do your own thing, or do you want to do God's thing?
0: A saját ötleteidet akarod tenni, vagy Isten dolgait?
1: Jesus was not trying to build his own ministry.
0: Jézus nem próbálta a saját szolgálatát felépíteni.
1: Jesus came to this world with one thing in mind.
0: Jézus úgy jött el a világba, hogy egyetlen dolog volt a fejében.
1: He said to God the Father,
0: azt mondta az Atya Istennek,
1: if you will prepare a body for me,
0: hogyha készítesz nekem egy testet,
1: I will go and do your will.
0: Elmegyek, és a te akaratodat fogom tenni.
1: You were not saved to do your will, but God's will.
0: Nem azért nyertél üdvösséget, hogy a saját akaratodat tegyed, hanem hogy Isten akaratát tegyed.
1: Can you say, I am doing the will of God?
0: Tudod azt mondani, hogy én Isten akaratát teszem?
1: If you don't listen to those who are over you in the Lord, you're not doing the will of God.
0: Hogyha nem hallgatsz azokra, akik az Úrban fölötted vannak, akkor nem Isten akaratát teszed.
1: There have been times when I followed my elders to the heartbreak of myself.
0: Voltak időszakok, amikor a véneket egész addig követtem, amíg már a szívem beleszakadt.
1: I didn't follow them into sin.
0: Nem követtem őket a bűnbe.
1: I followed them in the direction that they were going.
0: Hanem abba az irányba követtem őket, amerre mentek.
1: And I never extricated myself until God says it's time.
0: És soha nem vontam ki magam arról a helyről, amíg Isten azt nem mondta, hogy na eljött az idő.
1: We will never affect the world doing our own thing.
0: Soha nem a saját ötleteinket téve kell élnünk a világban.
1: If you are hard-headed in ministry, you are doing the kingdom a disservice.
0: Hogyha kemény fej vagy a szolgálatban, akkor nem teszel jó szolgálatot a királyságnak.
1: Do you listen?
0: Figyelsz?
1: Can your leaders tell you anything?
0: A vezetőid mondhatnak neked dolgokat?
1: Do you submit only when you agree?
0: Vagy csak akkor veted alá magad, amikor egyetértesz?
1: Submission and agreement are not synonymous.
0: Nem ugyanazt jelenti az alávetettség és az egyetértés.
1: You should submit even if you don't agree.
0: Akkor is alá kell vetned magad, amikor nem értesz egyet. Ez a próba.
1: And that is to the glory of God.
0: És ez van Isten dicsőségére.
1: He's amazing, isn't he?
0: Ő megdöbbentő, nem?
1: Well, nos, I think a 12-year-old knowing he's the son of God that submits to imperfect people shows the glory of God.
0: Azt gondolom, hogy egy 12 éves fiú, aki tudja, hogy ő Isten báránya és aláveti magát tökéletlen embereknek, na ez Isten dicsősége.
1: He began his ministry without sword and spears. That's to the glory of God.
0: És ő kard és dárda nélkül kezdte el a szolgálatát. Ez Isten dicsősége.
1: Jesus said, "The one who follows me shall not walk in darkness."
0: Jézus azt mondta, hogy aki engem követ, az nem járhat sötétségben, mert én vagyok a világ világossága.
1: So we can say that safely that Jesus was armed only with the light or the life of God.
0: Tehát biztonsággal mondhatjuk, hogy Jézus egyetlen fegyvere Isten élete és világossága volt, ami rajta volt ruhaként. Azt mondja Pál is, hogy a világosság fegyvereit öltsük magunkra.
1: What he is saying to us is that Jesus is
0: enough.
1: God is enough.
0: Hogy Jézus elég, Isten elegendő.
1: It's an affront to God to say that I need something other than the Lord.
0: Istennek sértés, ha azt mondjuk, hogy valami másra van szükségem, nem az Úrra.
1: Let me say it again.
0: Hadd mondjam újra.
1: You will never change the world doing things that you think are the will of God.
0: Soha nem változtatod meg a világot azzal, hogy olyan dolgokat teszel, amikről azt gondolod, hogy azok Isten akaratai.
1: You will never change the world by doing your own thing and implementing your own plan.
0: És soha nem változtatod meg a világot, ha a saját akaratodat teszed, és a saját ötleteidet valósítod meg.
1: Furthermore, if a natural man can do what you're doing, it's not God's vision.
0: Hogyha egy egyszerű más ember is meg tudja tenni azt, amit te, akkor az nem egy Istentől való látás.
1: If you can build a work with good planning and marketing, it's not of God.
0: Ha jó tervezéssel és marketinggel fel tudsz építeni egy munkát, akkor az nem Istentől van.
1: I dare say to you
0: that
1: Brother Franz has assembled here.
0: Hogy ezzel a csoporttal, akit Franz testvér itt összegyűjtött.
1: Each of us has a vision so large, if God doesn't come through, we look like idiots.
0: Hogy olyan nagy látás van a mögött, a munka mögött, hogyha nem jön össze a dolog Isten által, akkor bolondoknak fogunk tűnni.
1: Do you play it safe with God?
0: Ti biztonságos játékot játszottak Istennel?
1: I tell our church all the time, the Lord has appointed us to change the world.
0: Mindig azt mondom a gyülekezetemnek, hogy Isten arra jelölt ki minket, hogy megváltoztassuk a világot.
1: When you make statements like that, you've either been with God or you're just a fool.
0: Hogyha ilyeneket mond valaki, az vagy Istennel találkozott, vagy bolond.
1: How is it that we can think that we can change the world?
0: Hogy van az, hogy gondolhatjuk azt, hogy megváltoztathatjuk a világot?
1: I have been around people who said to me, young man, you can't change the world.
0: Én voltam már olyan emberek közelében, akik azt mondták, fiatalember, te nem változtathatod meg a világot.
1: I feel like David at the battle of the Philistine with Saul.
0: És olyankor úgy érzem magam, mint Dávid, aki harcolni akar menni a filiszteussal, és ott van közben Saullal. Hogy talán inkább mással beszélgetnék erről.
1: I believe we can change the world.
0: Én hiszem, hogy megváltoztathatom a világot.
1: I get an amen, I get a yes. I said, this is the group, we can change the world together.
0: És akkor, hogy erre áment és igen mondanak a hallgatók, akkor azt mondom, ez az a csoport, akivel megváltoztathatjuk a világot.
1: As a lamb.
0: de csak is bárányként.
1: Let me read something to you.
0: Hadd olvassak nektek valamit.
1: By the way, when I
0: egyébként,
1: walked out of my hallway a few weeks ago,
0: néhány héttel ezelőtt kimentem az előszobába, örökre megváltozott az életem.
1: One day you will get out of the bed one way and you can never sleep the same again.
0: Egy nap fölkelsz az ágyadból valamilyen állapotban, és többé nem tudsz ugyanolyan állapotban elaludni.
1: I got out of the bed the way I'd always gotten out of the bed.
0: Mindig kikelek az
1: ágyba.
0: Mindig úgy keltem fel, mint mindig máskor, és úgy mentem ki az előszobába, mint mindig. De egyszer csak volt egy látásom.
1: I was not looking for a vision.
0: Nem kerestem látást.
1: I had not asked God for a vision.
0: És nem kértem Istentől látást.
1: I was just faithfully doing whatever He told me to do.
0: Csak hűségesen éltem, és mindig tettem, amit Isten mondott.
1: As I said to you yesterday, I must say again.
0: Ahogy tegnap elmondtam, most is el kell mondanom.
1: When I saw myself, I had been stripped of all of my weaponry.
0: Amikor láttam magamat megfosztva minden fegyveremtől.
1: I had no smart words to speak to people.
0: Nem voltak okos szavaim, amiket mondhatnék az embereknek.
1: I had no human intellect to use against them.
0: Nem volt emberi érvem és logikám, eszem az emberek ellen.
1: Standing in front of vicious enemies.
0: És arra gondoltam, hogy ott állok, megveszekedett ellenségek előtt.
1: And the Lord says,
0: és az Úr azt mondta,
1: nekem,
0: azt mondta, hogy nagy áldozatok árán kell Isten országát előre mozdítanod.
1: You're probably a lot better than I am. I was afraid.
0: Biztos, hogy sokkal jobbak vagytok nálam. Én féltem ettől.
1: And I quickly gathered myself.
0: Aztán gyorsan összeszedtem magam.
1: And I realized I've just seen something.
0: És rájöttem, hogy most láttam meg valamit.
1: These are the people God's going to use now.
0: Isten ezeket az embereket fogja most használni, és őket használja most.
1: If you are other than that, you will be watching from the outside.
0: Ha nem vagy ilyen, akkor te kívülről fogsz szemlélődni.
1: I don't think this is something He's going to do way in the future.
0: Én nem hiszem, hogy Isten ezt valamikor a jövőben fogja tenni, hanem most teszi.
1: To live a life totally dependent on God is for God's glory.
0: Az, hogy a teljesen Istentől függve élünk, az Isten dicsőségét szolgálja.
1: According to the writer of Hebrews,
0: a zsidó levél írója szerint, ő ugye azt mondja nekünk,
1: I will never leave you.
0: Soha nem hagylak el titeket.
1: No, never will I leave you.
0: No, nem, soha nem hagylak el titeket.
1: Never will I forsake you.
0: Soha nem távozom el tőletek.
1: That's what he says.
0: Ezt mondja Isten.
1: You can trust him.
0: Bízni lehet benne.
1: You can trust him with your life, with your future.
0: Rábízhatod az életedet és a jövődet.
1: You can trust him with your ministry.
0: Rábízhatod a szolgálatodat. Rábízhatod a gyülekezetet.
1: You can't handle it.
0: Kezelni tudod az egész helyzetet is.
1: Let's look at Psalm 22.
0: Nézzük meg a 42. Zsoltárt.
1: And this is a prophetic psalm of David.
0: Ez Dávidnak egy profétai zsoltára.
1: In verse 23 he says, but you are holy.
0: A 23. versben azt mondja, de te szent vagy.
1: Enthroned in the praises of Israel.
0: És Izrael dicséretei között lakozol, trónolsz.
1: And he says, our fathers trusted in you.
0: Ami atyáink benned bíztak.
1: They trusted and you delivered them.
0: Benned bíztak, és te megszabadítottad őket.
1: Have you ever asked yourself, why would God rescue Israel and place them in the midst of enemies?
0: Megkérdezted már valaha magadtól, hogy Isten miért szabadította meg Izraelt azért, hogy utána ellenségek közé helyezze el?
1: He did it for his glory.
0: A saját dicsőségére tette.
1: Because he has no glory if he isolates them.
0: Mert ha elszigeteli őket, akkor nem lett volna ez a dicsőségére.
1: He has no glory if they are bigger and stronger than all the nations around them.
0: Isten nem kap dicsőséget, hogyha az ő népe nagyobb és erősebb, mint minden körülötte élő nép.
1: God has no glory in your life.
0: Istennek nincs dicsősége az életedben.
1: If you are smarter, sharper,
0: okosabb vagy,
1: and of greater wit than all the unbelievers around you.
0: És jobb vagy dolgokban, mint minden hívő körülött, hitetlen körülötted.
1: Let me share with you one of my prayers when I talk to God.
0: Mondom nektek az egyik imámat, amiket szoktam Istennel beszélni.
1: I sometimes say, no one knows I say it. I've said this. I'm going to share it with you.
0: Néha ezt mondom Istennek, még soha senkinek nem mondtam, nem tudják az emberek, hogy ezt szoktam mondani. Azt mondom, Uram, én nem vagyok jó vezető.
1: There are people who just disrespect me too much.
0: Vannak emberek, akik túlzottan tiszteletlenek velem szemben.
1: And I don't correct them.
0: És én nem igazítom őket helyre.
1: I don't hurt them. I don't have any sharp words for them.
0: Nincsenek éles szavaim a számukra, nem sértem meg őket.
1: I'm not a good leader.
0: Nem vagyok jó vezető.
1: Because some of these people need to be shut down, God.
0: Mert néhány ilyen embert be kéne zárni.
1: I said, but I can't do it.
0: De nem tudom megtenni. Hogy ki kéne őket kapcsolni, de én nem tudom.
1: Else who can do it.
0: Uram, neked valaki másra van szükséged, aki ezt megteszi.
1: But no, he doesn't.
0: De Isten nem vált le.
1: Because he's able to do it.
0: Mert ő képes maga ezt elvégezni, nem kell neki senki más. Csak néhány héttel ezelőtt értettem meg, addig nem.
1: That God sends us out as vulnerable people.
0: Hogy Isten úgy küld ki minket, mint sebezhető embereket. És ő nagyon szereti ezt így.
1: He doesn't need your bravado. He needs your gentleness.
0: A gyengédségedre van szüksége, nem a macsóságodra. A kedvességedre van szüksége.
1: He needs your defenselessness.
0: A védtelenségedre.
1: He needs your soft words.
0: A lágy szavaidra.
1: He needs your lamb nature.
0: A bárány természetedre van szüksége.
1: Because every time the angels see you as lambs in the presence of wolves, they give God glory.
0: Mert valahányszor látják az angyalok, hogy mi úgy vagyunk, bárányként a farkasok között, Istennek adják a dicsőséget.
1: It's amazing, isn't it?
0: Ez megdöbbentő, nem? Lenyűgöző, nem? Biztos vagyok benne, hogy ti is ilyen életre fizettetek be.
1: God just, you know, take all of my weapons of war and send me out there, I'm ready to die.
0: Uram, vedd el minden fegyveremet, küld ki engem oda, én kész vagyok meghalni.
1: But listen what he says.
0: De figyeljetek, mit mond.
1: Our fathers trusted in you.
0: A mi atyáink benned bíztak.
1: Israel was the nation that trusted in God.
0: Izrael olyan nemzet volt, aki bízott Istenben.
1: He said they trusted and you delivered them.
0: Azt mondja, hogy bíztak benned, és te megszabadítottad őket. Ez Isten dicsőségét szolgálja.
1: He says they cried to you.
0: Azt mondja, hozzád kiáltottak.
1: And were delivered.
0: És megszabadultak.
1: They trusted in you.
0: Benned bíztak.
1: And were not ashamed.
0: És nem szégyenültek meg.
1: Wow. That's what God's after.
0: Isten ezt keresi.
1: Someone said that insanity is doing the same thing you've always done, expecting different results.
0: Valaki egyszer azt mondta, hogy miért számít az arra, hogy ugyanúgy csinálod mindig a dolgokat, és más eredményre számít az, mint előtte.
1: We say that about others.
0: Mi másokról szoktuk ezt mondani.
1: But many of us in this room,
0: de ebben a teremben is sokan,
1: we've always done, and we expect
0: ugyanúgy csináljuk a dolgokat, mint korábban tettük, és arra számítunk, hogy Isten majd más eredményt ad, mint korábban.
1: I remember my dad. My dad was a great preacher.
0: Emlékszem az apukámra. Az apukám nagyon jó prédikátor volt.
1: I have not attained to my dad yet.
0: Még nem értem el az ő szintjét.
1: He was really uneducated.
0: Valójában képzetlen ember volt.
1: But whenever he would study the word,
0: de valahányszor tanulmányozta Isten beszédét, meghajtotta a fejét és azt mondta,
1: Lord, help me.
0: Uram, segíts.
1: To deliver this message to your people.
0: Hogy ezt az üzenetet átadjam a te népednek.
1: And he would raise up and speak as one of the most eminent theologians you've ever heard.
0: És amikor felállt beszélni, olyan volt, mint a legkiválóbb teológusok, akiket valaha hallhattál.
1: On one occasion I asked, Dad, who are you studying?
0: Egyszer megkérdeztem a papámat, hogy ő kit tanulmányoz.
1: He said, well, son,
0: és azt mondja,
1: read my Bible.
0: Hát fiam, olvasom a Bibliát.
1: And I just asked the Lord to help me.
0: És megkértem az Urat, hogy segítsen.
1: So I learned a lesson. Lord, help me.
0: Úgyhogy ebből megtanultam ezt a leckét, hogy Uram, segíts.
1: Jesus. That's to the glory of God.
0: Ez Isten dicsősége.
1: I'm not against us getting PhDs and the doctors of divinity. I'm not against that.
0: Nem vagyok ellen annak, hogy doktorátus szerezzünk teológiából, meg mindenféle.
1: I think you ought to study.
0: Én gondolom, hogy fel kell készülnöd és kell tanulnod.
1: But when you go out into the world, you don't go out as a PhD. You go out as somebody who represents the Lamb of God.
0: De amikor kimész a világba, akkor nem doktorként mész ki, hanem mint olyan ember, aki Isten bárányát képviseli.
1: That's what God's after. It's so simple.
0: Isten ezt akarja tőlünk. Ez annyira egyszerű.
1: It's so simple.
0: Annyira egyszerű.
1: Can see it,
0: hogy egy gyerek is megértheti.
1: I know my time is almost up.
0: Tudom, hogy már majdnem lejárt az időm.
1: Let me share a few more.
0: Hadd mondjak még egy két kevés dolgot.
1: And then I want to tell you some stories.
0: Csak néhány történetet akartam elmondani.
1: Verse 6 says.
0: A hatodik vers azt mondja.
1: But I'm a worm and no man.
0: De én féreg vagyok, nem ember.
1: A reproach of men and despised by the people.
0: Az emberek megvetnek, az nép gyalázatára vagyok.
1: What he says is, I'm somebody to be crushed.
0: Ezzel azt mondja, hogy én olyan ember vagyok, akit összetörésre szántak.
1: Kind of
0: olyan vagyok, mint egy különleges féreg. A bíbor színű festéket ebből a bizonyos rovarból. Féregből
1: szerzik.
0: Milyen nagy dolog lenne, hogyha ilyen féreg szolgálattal mennénk
1: kifelé. It's against our Western mentality.
0: Ez nagyon ellene van a nyugati szemléletünknek.
1: See, I grew up in the United States of America.
0: Tudjátok, én az Amerikai Egyesült Államokban nőttem fel.
1: The great state of Texas.
0: Abban a nagyszerű államban, amit Texasnak hívnak.
1: And whenever I go out into the world,
0: és valahányszor elmegyek a világon valahova,
1: people would ask, where are you from?
0: És az emberek megkérdezik, honnan jöttél?
1: I would say Texas.
0: Azt mondom, Texasból.
1: It's in the United States.
0: Ez az Egyesült Államokban van.
1: But no more.
0: De már nem így vagyok ezzel.
1: I'm not proud of being a Texan or an American.
0: Én nem arra vagyok büszke, hogy texasi vagyok, vagy amerikai.
1: I love your words.
0: Franz, nagyon tetszettek a szavaid.
1: It's not trying to be a bigger and better Austrian.
0: Te nem egy nagyobb és jobb osztrák próbálsz lenni,
1: but a kingdom man,
0: hanem a királyság embere, a királyság polgára.
1: No, I just want to be a worm.
0: Én csak egy féreg akarok lenni.
1: You see, if you step on a snake, he will bite you.
0: Tudod, ha rálépsz egy kígyóra, az megmar.
1: And there are a lot of Christians who've been like snakes.
0: És nagyon sok keresztény olyan, mint a kígyók.
1: You can step on them accidentally and they will strike you.
0: Hogyha véletlenül rálépsz, akkor megmar.
1: They will never win the world.
0: De a kígyók soha nem nyerik meg a világot Jézusnak.
1: But a worm would let himself be crushed.
0: A férgeket össze lehet taposni.
1: That worm is dependent on the protection of God.
0: Az a féreg Isten védelmétől függ.
1: Listen to what he says.
0: Figyeljetek, mit olvasunk itt.
1: But you are he who took me out of the womb.
0: De te hoztál ki engem a méh, az anyaméhből.
1: You made me trust while on my mother's breast.
0: És te adtál bizalmat belém, míg anyám emlőim voltam.
1: I was cast upon you from birth.
0: Születésemtől te rád vetettem magam.
1: From my mother's womb you have been my God.
0: Anyám méhéből te vagy az én Istenem.
1: Be not far from me.
0: Ne légy távol tőlem.
1: Trouble is near.
0: A baj közel van.
1: To help.
0: De senki nincs, aki segítsen.
1: God will lead us in these days that we are in, where this will be our prayer.
0: Isten vezetni fog minket ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: It's already,
0: az ő útján.
1: It's already my prayer.
0: Már ez az én imám, és a mi imánk is ez lesz.
1: Had his pastor who had his son kidnapped by the drug people.
0: Mexikóban van egy pásztor barátom, akinek a fiát elrabolták a kábítószer kereskedők.
1: They took him with approximately 38 other young men.
0: Körülbelül 38 más fiatal emberrel együtt rabolták el.
1: They stuffed them in a van.
0: Begyümöszölték őket egy teherautóba.
1: That's only good for about 15 people.
0: Amiben körülbelül csak 15 ember férne el amúgy.
1: When they got to the top of the mountain, some of them were dead.
0: Mire fölértek a hegy tetejére, néhányan már meghaltak.
1: The pastor, this friend of mine, got a phone call.
0: Ezt a pásztor barátomat felhívták telefonon.
1: A member of the drug cartel said, I can let your boy go, but it's going to cost you.
0: A drogkartelből valaki felhívta, és azt mondta, elengedhetem a fiadat, de ez neked kerül valamiben.
1: I'm going to ask a favor, and you're going to have to do it for me.
0: Azt mondja, egy szívességet kérek tőled, és azt meg kell tenned nekem.
1: I have never been more pleased with my friend with his, than that day he answered.
0: Még soha nem voltam annyira elégedett a barátommal, mint azon a napon, amikor válaszolt erre a követelésre.
1: He told the drug man.
0: Azt mondta a kábítószereseknek.
1: I'm a man of God.
0: Én Isten embere vagyok.
1: I will not do what you ask.
0: Nem teszem meg, amit kérsz.
1: My son is in the hands of the Lord.
0: A fiam Isten kezében van.
1: He hung up the phone.
0: És letette a telefont.
1: I said, Jesus, help me.
0: És azt mondta,
1: that kind of faith.
0: Jézus, segíts nekem, hogy visszakerüljön a
1: Could
0: fiam.
1: I just compromise one time?
0: Vajon egyszer is megalkuthatok?
1: But he said, no.
0: De azt mondta ez az ember, nem.
1: Man of God.
0: Ő Isten embere.
1: Are you a man of God?
0: Te is Isten embere vagy?
1: Are you a woman of God?
0: Isten asszonya vagy?
1: Are you defenseless?
0: Védtelen vagy?
1: Do you need him for the next breath?
0: Szükséged van Istenre a következő lélegzetvételedhez?
1: That's how Jesus lived.
0: Jézus így élt.
1: Jesus says,
0: Jézus azt mondta,
1: trouble is near, and there's
0: közel van a baj,
1: help.
0: És nincs segítség.
1: Then he says, many bulls have surrounded me, strong bulls of Bashan.
0: Azt mondja, sok bika vett körül, körülvettek engem Bashan bikái.
1: This is the Son of God that we often misrepresent in our teaching and our preaching.
0: Ez Isten bárányja és fia, akit sokszor tévesen ábrázolunk a prédikálásunkban és tanításunkban.
1: The Herodians.
0: A szaduceusok, a farizeusok, a Herod, Herodes pártiak.
1: And the people of Israel were like strong bulls of Bashan.
0: És Isten és Izrael népe olyanok voltak körülötte, mint erős bársáni bikák.
1: I grew up in a country we had bulls.
0: Én olyan államban nőttem fel, ahol sok a bika.
1: And they were strong with their horns.
0: Ezek nagyon erős bikák, a szarvukkal nagyon tudnak döfni.
1: And if they didn't like us, they would chase us and they would try to hook us with their horns.
0: Gyerekkoromban is volt, hogy utánunk eredt egy-két bika, és megpróbáltak felöklelni minket.
1: We would run from them.
0: És mi elszaladtunk előlük.
1: Because we were no match for them.
0: Mert egyáltalán nem jelentettünk nekik feladatot.
1: Because they have surrounded me.
0: Azt mondja itt Dávid, hogy körülvettek engem.
1: They gape at me with their mouths.
0: Rám tátognak.
1: These are bestial people.
0: Ezek bestiális emberek, állatiasak.
1: Says.
0: Azt mondja.
1: Like a raging and roaring lion, they gape at me.
0: Utánam kapkodnak, mint a dühös és ordító oroszlán.
1: For dogs have surrounded me.
0: És újra mondja, mint a kutyák úgy körülvettek.
1: The congregation of the wicked has enclosed me.
0: A gonoszok gyülekezete körülvett engem, és bezárt.
1: The Son of God.
0: De hát itt Isten fia beszél igazából.
1: This is not a Western God.
0: Ez nem egy nyugati Isten.
1: This one is from heaven.
0: Ez a mennyből származó.
1: A Western God is different than this one.
0: Ami nyugati Istenünk más, mint ez.
1: Hearing preached is different than this one.
0: Én másféle Jézusról hallottam prédikációkat.
1: Look at the prayer. I can count all
0: meg
1: of my bones.
0: Az imát.
1: They pierce my hands and feet.
0: Csontomat meg tudom számolni, mert kidöfik a bőrömet, a kezemen, a lábamon, és ők bámulnak rám. De te, Uram,
1: do not be far from me.
0: Ne légy messze tőlem.
1: Oh, my strength.
0: Figyeljetek, minden erőm.
1: Because God is strength.
0: Ő Istent az erejének hívja.
1: How much strength do you have?
0: Mennyi erőd van neked?
1: Can you get out of those situations without God?
0: Isten nélkül ki tudsz kerülni az életed helyzeteiből?
1: Or do you need God to deliver you?
0: Vagy szükséged van Isten szabadítására?
1: He goes on. Deliver me from the sword.
0: Folytatja, szabadíts meg a karttól.
1: My precious life from the power of the dog.
0: Az én drága életemet a kutyák mancsából.
1: Save me from the lion's mouth.
0: Szabadíts meg az oroszlán szájából.
1: And from the horns of the wild oxen.
0: És a vad ökröknek a szarvától. És aztán megáll és azt mondja.
1: You have answered me.
0: Te válaszoltál nekem.
1: That's to the glory of God.
0: Ez van Isten dicsőségére.
1: That's the glory
0: of God. Ez van Isten dicsőségére.
1: I believe that we are appointed to change the world.
0: Én hiszem, hogy ezt a feladatot kaptuk, hogy változtassuk meg a világot.
1: I don't believe one day.
0: Én nem hiszem, hogy majd egy napon meg kell ezt megtenni a jövőbe. Én hiszem, hogy ma van az a nap.
1: If you're willing.
0: Ha hajlandók vagytok.
1: Jesus said to the Jewish people one day, he said, if you're willing,
0: Jézus egy nap azt mondta a zsidóknak,
1: is the Elijah who is to come.
0: Hogyha hajlandók vagytok, akkor elmondom, hogy János volt Illés, aki eljövendő volt.
1: If you are willing.
0: Ha hajlandók vagytok.
1: If you are willing.
0: Ha hajlandók vagytok.
1: I offer you today.
0: Felajánlom nektek ma.
1: If you are willing.
0: Ha hajlandók vagytok.
1: This is the day the Lord has made.
0: Akkor ez az az nap, amit az Úr szerzett.
1: This is the day we prophesied about.
0: Ez az a nap, amiről profétáltunk.
1: But are you willing?
0: De hajlandók vagytok?
1: To be defenseless, to be helpless.
0: Védtelennek, tehetetlennek lenni?
1: Are you willing to depend totally on God?
0: Hajlandók vagytok teljesen Istentől függni?
1: Are you willing to go wherever He tells you to go?
0: Hajlandók vagytok elmenni bárhova, ahova ő küld?
1: Have you already counted the cost?
0: Már felszámoltátok az árát ennek?
1: Are you willing?
0: Hajlandók vagytok?
1: If you are.
0: Ha igen.
1: Let's change the world.
0: Akkor változtassuk meg a világot.
1: Let's go back to our communities and change our communities.
0: Menjünk vissza a településünkre és változtassuk meg.
1: Let's stop joining political movements and join the prayer team.
0: Most már ne politikai mozgalmakhoz csatlakozzunk.
1: I'm not saying don't pray for your leaders.
0: Én nem azt mondom, hogy ne imádkozzunk a vezetőinkért.
1: But I find all too often in the Western world we think we can use carnal weapons to affect spiritual things.
0: De én nagyon sokszor azt látom nyugaton, hogy azt gondoljuk, hogy testi fegyverekkel meg tudunk változtatni szellemi dolgokat.
1: How many of us are really praying?
0: Hanyan vagyunk, akik valóban imádkozunk? Akik komolyan imádkozunk?
1: How many of us are really giving it all to God?
0: Hanyan vagyunk, akik valóban mindent átadunk Istennek?
1: How many of us are willing to be as Esther and perish before the wrath of the king?
0: Hanyan vagyunk olyanok, mint valóban Eszter, aki hajlandó volt meghalni a király haragja előtt?
1: How many of us want to overcome?
0: Hogyan akarunk valóban győzni? De túlélni a dolgot, hogy el tudjuk mesélni utólag?
1: Well, I'm done.
0: Na,
1: I'm done. I'm finished.
0: Befejeztem.
1: We pray.
0: Imádkozzunk.
1: Hallelujah. Franz, one thing more.
0: Franz, még egy dolog.
1: Are you willing to stand for the Lord?
0: Hajlandó vagy itt állni az Úrért?
1: You know, I was in a place in the Philippines where the Muslim extremists had bombed a place and I was eating lunch there.
0: Tudjátok, voltam egy helyen, Fülöp-szigeteken, ahol az iszlámisták lebombázták azt a keresztény helyet, és utána ott ebédeltek, és arra gondoltam, hogy ott meghalhattam volna aznap.
1: I was recently in Mexico where they are kidnapping and beheading people.
0: Nemrég Mexikóban voltam, ahol elrabolnak és lefejeznek embereket.
1: I'm planning a trip to Pakistan where they kill Christians.
0: Most Pakisztánba készülök, ahol szintén ölik a keresztényeket.
1: I'm not thinking that I might escape. I think one day I might go down.
0: Én nem gondolom, hogy biztos mindenhonnan meg fogok menekülni. Lehet, hogy egy nap ott maradhatok.
1: I used to tell my wife, don't worry about me if I die. You know, I went down fighting.
0: Mondtam egyszer a feleségemnek, hogy ne aggódjon, hogyha ott maradok valahol, mert harc közben estem el.
1: But not true anymore. If I go down, I go down believing.
0: Hogyha meghalok, akkor hitben és bizalomban halok meg.
1: That this was the will of God.
0: Hogy ez volt Isten akarata.
1: My death was to bring glory to God.
0: És hogy ez a halál Istennek dicsőséget hozhat.
1: I bless you in the name of Jesus and thank you for your time.
2: Elhangzott Donald G. Level Szelídség és alázat című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam nektek. Még sok mondani valóm van hozzátok, de azt most el nem hordozhatjátok. De amikor eljön az igazságnak szelleme, ő elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti nektek. Megjelenti nektek. Tehát Jézus Krisztus maga azt mondta, hogy igen, ezek az én szavaim, ezek még azt is mondta, hogy még később is fogtok ebből tanulni, mert most mindet nem tudom elmondani, de jön a Szent Szellem, elküldöm, és a Szent Szellem kijelenti nektek. Így kapjuk a kijelentést igazából, és így jön bele a kijelentésbe Istennek az ereje, a Szent Szellemen keresztül, a Szent Szellem által. Hogyha megnézzük a Zsidó 4.12-t, nagyon ismert, nagyon klasszikus Biblia vers Isten beszédével kapcsolatban, hogy Isten beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szellemnek, a léleknek, az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. Csak Isten beszéde képes erre. Tehát mi magunk nagyon nehezen tudunk különbséget tenni szellem és lélek között. Ott belül is nagyon nehéz megkülönböztetni, de Isten beszéde egy olyan éles fegyver, ami ketté választ. Ami szétválasztja, hogy mi az, amit én gondoltam, vagy beszélek, vagy olvasok, abban mi az, ami lelki, és mi az, ami szellemi. Mert hogy ez egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy én a szellemire figyeljek oda, ne a lelkire. És van még egyébként nagyon sok biblia vers ezzel kapcsolatban, egyet írtam még ki, az 1 Tesszalonika 2.13-at. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadva az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberi beszédet, hanem mint Istennek a beszédét, amint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Jézus Krisztus szavai, beszéde, az új szövetség, hogy azt Isten beszédeként fogadjuk. Az Ószövetséget is. Mind a kettőt. Tehát itt ugye beszéltünk a megismerésről, beszélünk arról, hogy hogyan fogadjuk Istennek a beszédét. Egyrészt, hogy befogadjuk, másrészt pedig, hogy hittel fogadjuk Isten beszédét. Csak és kizárólag akkor tud az életembe cselekedni, hogyha én hittel fogadom. És ha pedig hittel fogadom Istennek a beszédét, akkor azt mondja a 2 Péter 1.3.4-be, hogy mi fog történni akkor, ha én hittel fogadom Isten beszédét. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. Tehát, hogyha én megismerem, hittel befogadom Istennek a beszédét, azt mondja, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Tehát én magam úgy tudok isteni természet részesévé lenni, hogy Istennek a beszédét hittel megragadom. És akkor mi történik az én életembe, hogyha én elfogadom Isten beszédét, ha hiszek Isten beszédébe? Nagyon sok dolog. Nagyon sok minden, és nem fogom az összes Biblia verset, amit kigyűjtöttem, fölolvasni. Van, amelyiket csak úgy megemlítem, de több dolog történik. Egyrészt azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde, vagy itt az eredetiben Krisztus rémája által van. Tehát, ahogy hallgatom Isten beszédét, abból hit fakad. Ez a Róma 10.17-ben van, köszönöm szépen, igen, kint is van. Tehát hallgatom Istennek a beszédét, és hit fakad belőle. Aztán igazából Istennek a beszéde hozta az életünkben az újjászületést is. Hiszen ott van a
az újjászületésnek a magja.

0: az 1 Péter 1.23-ban, hogy mint akik újjászülettetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból. Istennek a beszéde, és itt a logosz van, az Istennek a logosza által, amely él és megmarad örökké. Ahogy Jézus is mondta, hogy megmarad örökké. Egyetlen pont, semmi le se esik, nem múlik el belőle. Ez Istennek az a magja, amiből mi újjászülettünk. Igen, igen, igen. Aztán Isten beszéde hoz egy nagy változást az elménkben. És ez egyébként egy fantasztikus, nagyon jó dolog, és cél is, hogy az elménk megváltozzon Isten beszédétől. A Zsoltár 119. A 119-es Zsoltár végig tele van erről, hogy miket tesz Isten beszéde. 130-as vers, a te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. Mindegy, hogy nem gondolom magam együgyűnek, Isten beszéde akkor is okosabb nálam, és én Isten beszédéhez képest együgyű vagyok. Higgyétek, higgyétek el. Igen, szóval, igen, itt a közvetítésben nem látszik, akik itt vannak, ámeneznek és bólogatnak velem együtt. Igen, tehát Isten beszédében fantasztikus világosság van, ami az értelmünket átalakítja, átformálja. Isten beszéde hoz akár fizikai egészséget is. Ha megnézzük a 107-es Zsoltár, 17-20-as vers, köszönöm, kinn is van. Tehát ott van, hogy az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, ő pedig kiszabadította őket. Kiküldte az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő vermeikből. És itt a logosz szó van szintén. Tudom, Ószövetség, de higgyétek el, az a szó van, ami a logosznak felel meg. Igen, ha a Szeptogintát megnézzük, akkor ott ugyanaz a görög-latin szó van, ami ebből jön. Istennek a szava kiment minket a vermeinkből, meggyógyít bennünket. Csak a logosz szó, ahogy kimondom. De visszakanyarodok egy picit, ehhez ismernem kell, ehhez, ha kell, meg kell tanulnom, be kell magolnom, ha kell, hogy amikor oda jutok, hogy én magam betegséghelyzetben vagyok, akkor legyen mit megragadnom. Amikor oda jutok, hogy valakiért imádkoznom kell, hittel, akkor legyen mit kimondanom az ő életére, az ő testi, fizikai egészségére, amit megragadjak. És ez, tudjátok, ez nagyon érdekes Isten beszédébe, hogy nem feltétlenül kell arra a konkrét, kifejezett betegségre szóló dolgot megragadjak Isten beszédéből. Ha Isten beszédét hittel megragadom, akár még egy ahhoz szorosan nem kapcsolódó Biblia vers is, lehet ugyanúgy egy gyógyító erő annak az embernek a számára, vagy a saját magam számára. Szerintem én ezt elmondtam már, de nekem például amikor én kerestem kijelentést, bibliaverset a gluténérzékenységből való szabadulásra, hogy abból Isten meggyógyítson engem. Én ott rögtön a Biblia elején már ott volt egy olyan kijelentés, amikor Isten azt mondta, hogy minden maghozó füvet eledelül adott. És én ezt megragadtam. Hogy kapcsolódik ez a gluténérzékenységhez? Nekem úgy kapcsolódott hozzá, hogy amint olvastam ezt a Biblia verset, beugrott az agyamba valahogy, bekattant, vagy a szívembe inkább, bekattant az, hogy hát a búza, a rozs, az árpa, stb., ami glutén tartalmaznak, ezeket Isten úgy teremtette, hogy ezek étel legyenek. Akkor mit képzel az én testem, hogy ezeknek ellenáll? És ezek rontják az én testet. Tehát értétek, nem kell kifejezetten ahhoz kapcsolódó, de meg tudom ragadni Isten beszédét, és ki tudom mondani, akár a saját életemre, akár más embernek az életére. És aztán még a 119-es Zsoltárhoz még visszakanyarodok. Ott a 9-11-es vers. Itt azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha te nem a logosz beszédednek a megtartása által. teljes szívből kerestelek téged, ne engedj el tévedeznem a te parancsolataittól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. A kísértés, a bűn, a sátán feletti győzelemnek ez egy kulcsa, hogy Isten beszéde megtartása ott legyen az életembe. És akkor győztes életet tudok élni. Azt mondja, hogy elrejtettem a szívembe a beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És akkor a bűn felett győztes vagyok. És akkor a sátánnak nem lesz joga sugdosni a fülembe, vádolni, kárhoztatni, és itt már jöhetnek az újszövetségi biblia részek, amiket a vádlás kárhoztatással kapcsolatban meg tudunk vallani. És vagy Istennek a beszéde tart engem távol a bűntől, vagy a bűn tart engem távol Isten beszédétől. Ez az én döntésem, ez az én választásom. Ezt én döntöm el, hogy hogyan csinálok. És aztán beszélhetünk arról még, hogy Isten beszéde megszentel, megtisztít, beszélhetünk arról, hogy megment, megszabadít, meggyógyít, azt, hogy tart egy szellemi tükröt, amihez bármikor oda mehetek és belenézhetek, hogy hogy áll az életem most éppen, és megnézhetem azt mint egy tükörbe, és akkor mint a reggeli tükörbe belenézek, nem a külső fizimiskámat látom, hanem hogy ott belül milyen vagyok, ott a szívemnek az állapotát Isten beszéde megmutatja. És van egy amerikai vagy angol biblia fordítás, ez a New American Standard, amit ha 2 Korintus 10, 4-es, 5-ös versét úgy visszafordítjuk magyarra, azt mondja, hogy a mi küzdelmünk fegyverei nem testiek, hanem isteni erővel vannak felruházva erődítményeknek a lerombolásához. És lerontunk minden okoskodást és minden önteltséget, amelyeket Isten ismerete ellen emeltek, és minden gondolatot fogságba ejtünk, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Tehát így lesz Istennek a beszéde egy fegyver, amivel lerontunk, amivel ellene megyünk, ami vág, ami arra van, arra talált, aki Isten arra adta nekünk oda a kezünkbe, hogy hittel megragadva, az egy kard tudjon lenni, az egy szellemi fegyver tudjon lenni. És akkor én itt átadom a szót a Katinak. Ez volt a bevezető rész, és most jön a szellem kardja.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.